0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BME fizikai intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katódsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetriaelvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvari Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10⁻¹⁸ másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mindig velem

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bogdán Boróka és Szabó Amina. A mai adásban a TikTokról lesz szó.
1: A TikTok egy kínai videó megosztó közösségi hálózat, melyet 2012-ben alapított a ByteDance nevű cég. Rövid tánc, szinkron, komédia és tehetségvideó készítésére szolgál. Az alkalmazást 2017-ben indították iOS és Android platformokra. Az elődje a Musical.ly volt, amely a későbbiekben egy cég átruházása miatt TikTokra módosult. Az alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy rövid zenei és szinkronizáló videókat készítsenek 15 másodperccel, akár 3 percig terjedően. Az alkalmazás világszerte népszerű.
0: A TikTok hírességei hasonlóképp elismertek, akár egy filmsztár vagy színész. A nézettségszám és a követések határozzák meg, hogy ki mennyire elismert. Különböző témákban terjed, legyen akár tanító, vicces, érzelmes, vagy akár szórakoztató jellegű a videó. Mindenki megtalálja magának komfortos tartalmat. Ugyanakkor a korhatár a tartalmak feltöltéséhez 18 év, alatta csak megtekinteni lehet a videókat. Ennek ellenére a felhasználók túlnyomó része kiskorú. A TikTokon minden korosztály jelen van, még akár tanárok, edzők is felbukkanhatnak.
1: Jelenlegi közkedvel téma a hashtag Wintersport, mely alatt rengeteg téli sporttal kapcsolatos videó megtalálható. Mindezek között mégis a téli olimpia befutó. A sportolók bemutatják az ott töltött idejüket. Betekintést nyerhetünk a mindennapjaikba. A Samsung az idei eseménynek az egyik főszponzora, így előszeretettel mutatják a nézőiknek az ajándékba kapott új termékeiket, készülékeiket. Viszont ez nem minden. Az év különböző szakaszaiban különféle témák a felkapottak. Legyen szó táncról, éneklésről, vagy csak simán tátogásról. A zenék népszerűsége is folyamatosan változik. Mindig mást kapnak fel. Előfordulhat, hogy akár egy régebbit, amit még a szüleink hallgattak fiatalkorukban.
0: Nekünk a mindennapjainká vált, és ha látunk valamit, ami érdekes vagy vicces, előszeretettel továbbítjuk egymásnak. Tudjuk természetesen, a TikTok ritkán tükrözi a valóságot, viszont jó időtöltés lehet unalmas órákban.
1: Mennyit szoktál TikTokozni?
2: Hát én elég sokat, az a baj, ezzel töltöm a szabadidőmet
1: által. És van esetleg külön TikTok fiókod, amit használsz?
2: Igen, van. Viszonylag sok követőm van.
1: És milyen videókat szoktál feltölteni?
2: Nagyon változó, de általában trendeket csinálok meg, de nem táncolósakat.
1: És milyen hamar lett nézettséged?
2: Hát már régóta csinálom, volt Musical.ly, utána TikTok, szóval így több idő alatt, de általában For You által.
1: És érkeztek esetleg olyan kommentek, amiket nem szívesen olvastál el?
2: Azok mindig érkeznek, de azokat ki kell törölni.
1: Hát igen, ez is vele jár sajnos.
0: És te általában milyen fajta videókat szoktál nézni?
1: Hát én igazából a fóriumot szoktam pörgetni, ami ott megjelenik és tetszik, azt lementem, és hasonló videókat keresek, de így külön rákeresni nagyon semmire nem szoktam.
0: Rúszol az árral.
1: Igen, olyasmi.
0: Ha nektek van kedvenc TikTok keretek, írjátok meg nekünk. 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Mila Kuniszt ismerhetitek meg.
1: Mila Kunisz teljes nevén Mila Markovna Kunisz, amerikai színésznő, 1983. augusztus 14-én született Csernovikban, az akkori Szovjetunió ukrán részén. Zsidó családba született, de 1991-ben családja az Egyesült Államokba emigrált, és Los Angelesben telepedett le.
0: Kunisz részt vett az iskolai színjátszókörben. A 90-es évek közepétől reklámokban, valamint kisebb televíziós és filmszerepekben jelent meg. A Kifutó a Semmibe című Angelina Jolie főszereplésével készült életrajzi filmben Jolie karakterének fiatalabb alakját játszotta.
1: 1998-ban a színésznő főszerepet kapott az Azok a 70-es évek show című televíziós sorozatban. A meghallgatás idején 14 éves volt. Mivel a producerek 18 évnél húzták meg az alsó korhatárt, azt állította, hogy 18 éves lesz a születésnapján, nem mondva, hogy konkrétan melyiken. A sorozat sikert aratott. Mira híressé vált Jackie Burkhardt szerepével. Az Azok a 70-es évek show 2006-ban ért véget.
0: 2000-től Kunisz adja Meg Griffin hangját a Family Guy című rajzfilm sorozatban. Eközben filmekben is megjelent, ezek közül a legjelentősebbek a Kiheverett haver, Kirsten Dunst főszereplésével, az Amerikai Szihó 2 és a Kusza kapcsolatok.
1: Karrierje 2008-ban új lendületet vett. A Lepattintva című komédiában Rachel Jensen szerepét játszotta. A film pozitív kritikát kapott és több mint 105 millió dollár bevételt hozott. Ugyanebben az évben a Max Payne című videójáték film adaptációjában megkapta Mona Sachs szerepét.
0: 2009-ben a Kivonat című vígjátékban jelent meg Jason Bateman és Ben Affleck mellett. Szerepet kapott továbbá az Éli könyve című 2010-es filmben Denzel Washingtonnal együtt. Darren Aronofsky Fekete Hattyú című filmjében pedig egy balerinát játszott Natalie Portman mellett. Ezért a szerepéért Golden Globe díjra jelölték a legjobb női mellékszereplő kategóriájában. 2016-ban főszerepet kapott a Rossz anyákban, majd 2017-ben a film második részében a Rossz anyák karácsonyában, mint Amy Mitchell. Karrierje során ezek a szereplések a legismertebbek közé tartoznak.
1: Mila Kunisz 2002 és 2010 között együtt élt Macaulay Culkin színésszel és énekessel, akit legfőképp a Reszkesetek betörők egy és második részének kell mindjeként ismerhetünk. 2015-ben feleségül ment Ashton Kutcher színészhez, akitől két gyermeke született. 2014. október 1-én jött világra Wyatt Isabelle Kutcher és 2016. november 30-án második gyermeke Dimitri Porthut Kutcher is megszületett.
0: Neked melyik a kedvenc Mila Kunisz filmed? Írd meg nekünk Facebookon!

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett, beszélgetőtársam pedig Gribarics Richard. Ricsi, úgy tudom, hogy te most dolgozol. Miért kezdtél el dolgozni, és mit dolgozol?
1: Jelen pillanatban igen, dolgozom. Egyébként én azért kezdtem el dolgozni, mivel megpróbálom magamnak megteremteni azt, amire szükségem van. Szóval nyilván itt nem arról van szó, hogy nem kapnám meg a szüleimtől a támogatást, vagy bármi, de viszont én úgy érzem, hogy így már közel a 18-hoz, így elkezdem a saját életemet így építgetni, és szerintem nagyon ez a kezdőfoka annak, hogy önállósulni elkezdjek, úgy igazán. Jelen pillanatban én ugye vendéglátásban dolgozom, és nekem nagyon nagy energiát ad az, hogy az emberekkel foglalkozhatok. Szóval alapvetően én szeretem az emberi társaságot, és én nagyon szeretek ebbe dolgozni főként.
0: Akkor pont azért választottad, mivel ez számodra testhez álló feladatnak bizonyult?
1: Egyébként igen, szóval nekem a kommunikációs képességeim szerintem vannak egy olyan szinten, hogy meg tudjam oldani, de nyilván ebbe is bele kellett tanulni, mivel amikor először oda mentem, én ugye építőiparoztam ezelőtt 2 évet, ugye nyáron, és teljesen más. Szóval ott azért a telepen ellen is, a többi építkezésekre menni, nyilván az egy keményebb fizikai munka, nyilván a vendéglátás is az, mivel egész nap rohangálok föl alá, viszem ki, kedvesnek kell lenni, stb. Szóval, de egyébként én nagyon szeretem, nem mindenkinek való, de aki így megtalálja a helyét benne és szereti, az nagyon jó munkaviszonyt fog tartani igazából a főnökkel is, és a vendégekkel is.
0: Inkább az építkezést tudod magadnak így jobban elképzelni, vagy a vendéglátást? Melyik tetszett jobban?
1: Hát igazából inkább a vendéglátás, mivel ugye amikor mentünk építkezésre, azért az egy nagyon komoly fizikai munka. Nem is azzal lett volna baj, hogy nem bírtam volna, csak tényleg amikor az ember oda megy reggel 6-ra, és akkor ilyen délután 4-kor hazamegy, azért az kemény. De nyilván vendéglátásnak is megvan az előnye hátránya, ugyanúgy, mint az építőiparnak. De nekem szimpatikusabb volt az, hogy emberekkel kell foglalkoznom, és akkor mondjuk nem, mit tudom én, végig szögelni, vagy dokatáblázni, vagy bármi, amit ugye meg kellett ott csinálni. Szóval nekem így ez szimpatikusabb volt.
0: A jövőre nézve szeretnél még a vendéglátással foglalkozni?
1: Egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés, mert így a vendéglátásba belegondolva egyébként nagyon szimpatikus, nyilván nem ez a legfőbb cél ugye az életemben, hogy végig ezzel szeretnék foglalkozni, mivel én majd szeretnék saját céget alapítani, stb. De a vendéglátás egyébként egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami a szívembe egy szép, vagy hát a lelkembe és a szívembe egy olyan dolog, ami pozitív kisugárzást adott nekem. Szóval egyébként elképzelhető, szóval még lehet, hogy még így az elején még vendéglátózok, és akkor utána majd így, ahogy alakul az életem, megpróbálok kiszakadni idézőjelesen ebből.
0: Vagyis vannak terveid a jövőre nézve, hogy mit szeretnél esetleg már dolgozni, vagy ez még ilyen kiforratlan állapotban van?
1: Hát én mindenféleképpen egy ipari építőcéget szeretnék alapítani, igazából

0: úgy a jövőkép az úgy nincs meg, de én én az IBS-be szeretnék tovább menni tanulni, hogyha lesz rá lehetőségem ezen Pesten egy egyetem, ami igazából egy ilyen business school, international business school, igazából ez a neve, csak rövidítve IBS. Én ott szeretném befejezni a tanulmányaimat, és onnantól kezdve így alakítani az életemet, ugye ez nagyon sok rétegű, mivel telemarketing, stb. Szóval nem telemarketing, hanem ugye marketing, stb. Előadásokat szerveznek. Igazából felépíteni a marketing részét ennek a dolognak mindenféleképpen szeretném ezt folytatni.
1: Mit tanácsolnál azoknak, akik most szeretnének elmenni dolgozni, vagy esetleg diákmunkára?
0: Egyébként ez egy olyan dolog, hogyha az ember tényleg szereti csinálni, és van hozzá ideje, energiája, és tényleg nem úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hát jó, kéne keresni pénzt, aztán ha menjünk valamit csináljunk, akkor ez egy szép dolog. Nyilván annak a része is megvan, hogy szeretne pénzt keresni az ember, mert nyilván pénzből élünk meg. Tanácsom úgy nagyon nincsen, legyetek kitartóak. Nekem az a legjobb tanácsom igazából, mert itt semmi más, a kitartás és a hozzáállás a legfőbb dolog. Szóval, hogyha elkezdetek dolgozni, ne félmunkát csináljátok, mert oké, hogy fárasztó, de a félmunkának soha nem lesz olyan eredménye, mint amikor tényleg belerakod a szíved és a lelked.

ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed lesz, mivel megtöltened. Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped, a lényeg a szereted. Hogy minden rosszban van valami. Ha egymagad maradsz, is lehetsz itt még valaki. Ha újnak látszik, ami maradé, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van. Az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, ha rontott el tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Meg érdemled az időt.

0: kész érzelkez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Vas Eszter és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan derítsd ki, mit akarsz az élettől.
2: Meg akarod tudni, hogy mi is az, amire az életedben leginkább vágysz. Sokan élik úgy az életüket, hogy fogalmuk sincs arról, mit akarnak. A szüleik mindig megmondják nekik, hogy milyen döntéseket hozzanak. Nehéznek tűnhet kideríteni, hogy te mit is akarsz pontosan az életedtől, és ez sok időt és erőfeszítést igényel. De megéri, csak légy elég kitartó.
1: Az első tippünk, hogy kérdezd meg magadtól. Döntsd el, hogy mik az igazán fontos dolgok az életedben. A család, a szerelem vagy az anyagi boldogulás? Ha erre sikerül válaszolnod, már is közelebb leszel ahhoz, hogy boldog és teljes életet élj.
2: Van hobbid? Sokat segíthet a különféle hobbik kipróbálása. Így megtudhatod, hogy mi is passzol hozzád, és mi nem. Használj ki minden lehetőséget, hogy többet megtudj magadról.
1: Milyennek látod a jövődet? Hogyan képzeled el magad 5 év múlva? Szeretni fogod ezt az életet? Olyan kérdésekre kell felelned magadnak, amelyektől talán kényelmetlenül fogod érezni magadat. Koncentrálj arra, hogy mely képességeidet szeretnéd továbbfejleszteni a következő 5 év alatt, és tervezd meg, hogy miképp érheted el azt. Ne add fel az álmaidat, és dolgozz mindig keményen a céljaid elérése érdekében. Eszti, te hogy látod magad 5 év múlva?
2: Hát jó esetben addigra már túl leszek az érettségin, és egy egyetemre szeretnék járni, lehetőleg Pesten, mert ott laknak a nővéreim is, és 2 éve, mikor fölköltöztek, nekem az nagyon-nagyon rossz volt, mert így hirtelen egyke lettem, és ez nagyon hiányzik, úgyhogy szeretnék velük élni Pesten. Valamennyire szeretnék dolgozni is az egyetem mellett, hát nagyjából ennyi igazából. Hogy kiderítsd, mit akarsz az élettől, zárd ki a zavaró tényezőket. Van valami, ami az agyadra megy? Készíts egy listát arról, hogy mi idegesít téged. Ez határozottan segíteni fog abban, hogy boldogabb legyél. Ha választ adsz a kérdésekre, tisztán fogod látni a körülötted lévő dolgokat.
1: Ne bánkodj! Le kell számolnod a múltaddal ahhoz, hogy kiteljesedett és boldog életet élhess. Ami már megtörtént, az megtörtént, nem tudod megváltoztatni. Foglalkozz a jövőddel, és így tovább léphetsz. Ne rágódj a múltam, mert itt a tökéletes alkalom az általad vágyott élet megvalósításához. Ne feledd, élj a mának!
2: Beszélj róla! Ha sokat próbálkoztál, és még mindig nem tudod, hogy mit akarsz az élettől, és ettől egyre idegesebb vagy, akkor beszélj valakivel. Egy barát, család vagy egy szakember segíthet tisztábban látni, hiszen néha egy külső szemlélőre van szükség ahhoz, hogy az ember rájöjjön bizonyos dolgokra, amelyek eddig elkerülték a figyelmét.
1: Hogy kiderítsd, mit akarsz az életedtől, tisztába kell lenned, mit tesz igazán boldoggá. Az utolsó kérdés, ami segítséget nyújthat az életcélod megtalálásában, az, ha rájössz, mitől érzed magad boldognak. Csak néhány pillanatra lesz szükséged. Gondolkozz el rajta, hogy mit élvezel az életedben. Hogy mit csinálsz, amikor tele vagy energiával, vagy amikor ki szeretnél kapcsolódni. Ha egyszer már ráállsz, mérsz a téged boldoggá tevő dolgokra, a későbbiekben biztosabban fogod látni, hogy miért kell még küzdened az életedben.
2: Persze ez egyébként szerintem minden tinédzsernél nagyon változik, főleg ilyen korban, mert még egyik évben ez tetszik, másik évben pedig már tök más dolog iránt rajongok, úgyhogy szerintem ezt így nehéz így behatárolni, hogy ki mit akar az életétől ennyi idősen. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
1: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy más néven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makuladegeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A Szemészeti Klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
0: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UV-A-t és az UV-B-t. Az UV-B általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UV-A-sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
1: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
0: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagymértékű UV hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szem szaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
1: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a Szemészeti Klinika adjunktusa.
0: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
1: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb, hiszen ma már minden optikai termékben rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
0: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az UV szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alapviselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos.

0: 97.7 Társi Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takás Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M-szet pakolt egymásra. Elsőnek azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, olyan nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarf Janka, Pali Villő, Szigl Barnabás, Batta Levente és Szigetvári Máté. Mangó. A mangó egy igazi vitaminbomba. Nem csak finom, egészséges is. Tele van immunerősítő C-vitaminnal, antioxidáns E-vitaminnal, bőrszépítő beta-karotinnal, látásjavító A-vitaminnal és stressz csökkentő B-vitaminokkal. Magas a tápértéke, de alacsony a kalóriatartalma, mert több mint 80% a víz. Életlen állapotban szedik le a fáról, csak később érik be, ezért vásárláskor figyelned kell arra, hogy ne legyen se túl kemény, se túl puha. Hogyan választ ki a tökéletes mangót?
1: Erre figyelj, amikor mangót vásárolsz. Illat. Az éretlen mangó nem illatodik, az érett mangó viszont intenzív, fűszeres aromájú. Amikor válogatsz, a szelennel szagold meg a gyümölcsöt. Ha érzed az erős, éres illatot, akkor bátran vedd meg, mert megérett a fogyasztásra. Súly. Az érett mangó nehezebb, mint az éretlen. Ezért, ha nem vagy biztos a választásban, két közel egyforma mangó közül az lesz a nyerő, amelyik nehezebb. Keménység. Az éretlen mangó elég kemény, az érettebbek héja tapintáskor késében nyomódik, ekkor a legfinomabb. Ha túl puha, akkor viszont már túl érett.
2: Hogyan tárold a mangót? Hasonlóan a legtöbb trópusi gyümölcshöz, a mangó is utóérő. Keményen, éretlenül születelik, szobahőmérsékleten azonban már pár nap alatt beérik. Az érett mangót egy-két napon belül el kell fogyasztani, mielőtt még megpuhulna és erjedni kezdene. Nem tesz jót a mangónak, ha hűtőszekrénybe teszed, mert hidegen 8 Celsius fok alatt elveszíti jellegzetes zamatát.
3: Három módszer a mangó meghámozására. Mielőtt felhasználod, alaposan mosd meg a mangót, és töröld szárazra. Vágd három részre. A középen fekvő lapos mag két oldalán egy-egy csíkban. Így kapsz két gerezdet és egy szeletet, amiben benne marad a mag. Kockázás. A héjában maradt gerezdeket vagdosd be végig hosszában és keresztben is úgy, hogy a héjet ne vágd át. Utána egyszerűen fordíts ki a mangót a héjánál fogva. A gyümölcs húsos kockákat leválaszthatod késsel, vagy kikanalazhatod.
1: Második szeletelés. Mint a dinnyénél, vágd le nagy szeleteket a mangóból a héjával együtt. A héjat késsel, kanállal, vagy akár egy üvegpohárral is leválaszthatod, a szélénél kezdve és óvatosan végighúzva. 3. Hámozás. Választhatod az egyszerű, hagyományos módszert is, vagyis a zöldséghámozóval való pucolást.
0: Az édes, zamatos mangó önmagában is kiváló desszert, de remekül illik rákételekhez, sonkához, lazachoz, sajtokhoz és sültekhez is. Készíthetsz belőle gyümölcssalátát, sörbetet, fagylaltot, teheted műzlibe, sütibe, turmixolhatod frissítőként, vagy keverhetsz egy isteni koktélt. Az egzotikus mangót bátran társ is pikáns, tüzes, csípős ízekkel. Szereti a curryt, a chilit, a cikóriát és az avokádót is.
4: 97.5 Táskarádió. Make some noise!

0: 95.7 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Elkezdett kettészakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fulhatnak.
1: Magatartászavarok, megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartás zavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos életlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztályközösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer életlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is. Enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célra vezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól enyhíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célra vezető lehet a családterápia vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoportdinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dési Barbara Eszter és Szabó Vilma. Visszatér a retro stílus mindennapjainkba. Rikító smink vagy minta mintán? A retro stílus bizony nem csak színes ruhákból áll, hanem másból is. Ha kíváncsi vagy miből, akkor tarts velünk! A 80-es évek híres a magasra tupírozott kreppelt frizurákról és a fényes platformcipőkről. Ám manapság egyre népszerűbbek a retro stílusú zenék is. Ilyen zenéket készítenek ezek az előadók. Kieran Joyce, Clyro, Dayglo, Twinkie Beans és még sokan mások. Általában a retro zenék videóklipjei is 80-es évek témájúak és nagyon vidámak. Nem csak a zenékben fedezhetjük fel a retro stílust, hanem a fast fashion boltokban is. Manapság elég nagy divat lett újra a trapéznadrág, a mom jeans és az állatmintás ruhák. Egyre több híres nagymárka dob ki újabb és újabb retro inspirálta darabokat. Sokan úgy tartják, hogy a 70-es, 80-as évek stílusát a Stranger Things Netflix sorozat kezdte visszahozni. Barbie, neked tetszenek az ilyen ruhák, például a mom jeans?
1: Hát mom jeansem van, meg az ilyen oversize cuccokat alapvetően szeretem, szóval azokkal így nincsen bajom. És Vilma, neked?
0: Nekem nagyon tetszenek, és igazad van, ugye ez a mom jeans nagyon kényelmes, és én is nagyon szeretem ezeket a paperback cuccokat.
1: Még a retro kiegészítők is divatosak lettek. Ilyenek az óriási anyag hajgumik, a scrunchik, a gyöngyel díszített hajcsatok, a fejkendők és hajpántok. Sok boltban lehet találni ilyen kiegészítőket, sőt még retro stílusú ékszereket is. Ilyenek a színes absztrakt főbevalók és jópofa kitűzők. A mintás és színes darabok is nagyon híresek manapság. Az állatminta is óriási divat lett most, például a kígyó bőr mintájú nadrágok, tehén mintás szoknya és a szörmekabátok. Vilma, neked tetszenek az ilyen állatmintás dolgok?
0: Hát szerintem még a tehén mintás szoknya úgy viszonylag jó pofa lehet, de nekem kifejezetten nem tetszenek ezek a krokodil kígyó mintás bőrtáskák, bőrcipők, bőrhatású nadrágok.
1: Ja, egyetértek.
0: Most jut eszembe, hogy valamelyik nap a kezembe került egy album, és találtam anyukámról egy tinédzserkori képet, amikor fel volt tupírozva a haja ilyen oroszlánosra, és be volt kreppelve, és borzasztó furának tűnt ahhoz képest, hogy manapság milyen divat, milyen nagy divat lett a szögegyenes frizura. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát az amúgy elég menő, mert szerintem tök egyedi lehetett, hogyha így, nem tudom, így feltupírozták a hajukat, meg nem tudom, és mindenki így járkált az utcán, az mennyivel jobb, mint a szögegyenes haj.
0: És a retro smink ehhez képest milyen őrült volt?
1: Miért, az milyen?
0: Hát én úgy láttam a képen, hogy anyukámnak ilyen kék páva szeme volt, ami igazából egy monoklira hasonlított inkább, és óriási nagy vörös pirosító csík és vörös szájfény.
1: Az igen!
0: Ami nagyon merész volt, és én utcán nem viselném, de neked erről mi a véleményed, vagy neked tetszik ez, vagy szerinted ugye egyedi-e?
1: Hát ezt mostanában inkább csak ilyen farsangi dolgokra szokták, már mint hogy ilyen farsangi eseményekre szokták felkenni az ilyen sminkeket, de amúgy utcára furcsa lenne, ha most valaki megjelenne, de az a durva, hogy akkor meg mennyire természetes volt, hogy mindenki így járkál, és hát gondolom.
0: Igen, még iskolában is ez volt az alap, hogy így kinkenték magukat.
1: Az nagyon durva. És neked tetszik a retro stílus? Megírhatod nekünk a 0620 9445 135-ös Viber számon. 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Havasi Maja és Molnár Eszter. A mai Hellóban arról lesz szó, hogy szereted vagy utálod a K-popot. Az embereknek a K-popról alkotott véleménye igencsak megoszlik, de vajon kik vannak többen, azok, akik szeretik, vagy azok, akik a falra másznak tőle?
1: A K-pop, vagyis koreai popzene a nyugati hangzásvilágot használja, többek között a pop, rock és az elektronikus zene műfajait bővíti ki. A K-popot többször érte kritika túlzottan amerikai hangzásvilága miatt. Egyes kritikusok egyenesen úgy vélik, hogy a K-pop nem tesz mást, mint a nyugati mintákat majmolja. Néhányan úgy gondolják, hogy a dalszövegek felszínesek és élettelenek, valamint érthetetlen szlenggel és angol szöveggel vannak tarkítva. A K-pop igen fontos eleme a vizuális élmény, vagyis jól megkoreografált táncok, divatos és stílusos ruhák és valamilyen szinten egységesség jellemzi. Nagyon sok híres K-pop együttes van. Többségében fiúbandák, de akadnak vegyes, illetve lány együttesek is. A leghíresebb K-pop formációk talán a Super Junior, a Big Bang, a Girls' Generation, az EXO és a BTS.

0: K-popról az emberek véleménye háromféle lehet. Van az abszolút elutasító, aki semmilyen szinten nem szereti ezt a műfajt, sőt, egyenesen rühelli. A második az az ember, aki csak elviseli, vagy néhány számukat szereti, de különösebben nem érdeklődik iránta. Az utolsó pedig a tipikus fangirl vagy fanboy, akiket Koreában saseongnek neveznek. Ők az extrém rajongók, akik már-már megszállottan követik nyomon kedvenc bandájuk minden lépését. Sokan a végletekig hajlandóak elmenni azért, hogy egy fotót készíthessenek biasaikról, vagyis kedvenc idoljaikról. A saseongek a zaklatástól sem riadnak vissza. Volt olyan, hogy GPS adóvevőt szereltek kedvenceik kocsijára, hogy követni tudják őket, de számos telefonos zaklatás és csoportokban követés is előfordult már, vagy otthonukban rontottak rá szerencsétlen énekesekre. Már számos híresség fakadt ki saseong rajongók miatt, ugyanis nem mindenki nézi szívesen, hogy betörnek a saját házába szuvenírek után kutatva.
1: Kérdezzük meg az embereket, hogy ők mit gondolnak a K-popról.
2: Hát én nem szeretem, mivel olyan a hangjuk, mintha egy macskát megnyúznának.
3: Nagyon szeretem őket, jók a táncok, a dalok és a kinézetük is.
1: Melyik a kedvenc bandád?
3: A kedvencem a BTS, de nagyon szeretem még az EXO-t is, és az összes bandától hallgatok zenét.
1: Mit gondolsz a K-popról?
4: Azt se tudom, mi az.
5: Így a zenéket nem nagyon ismerem, de ahogy hallottam egy pár zenét, szerintem ugyanolyan rossz, mint a többi amerikai zene is, mert hát értelmetlen szövegük van, ilyen slágerzenék.
1: Mit gondolsz a K-popról?
6: Hát én nagyon szeretem, a kedvencem az a BTS, közülük a V, őt imádom. Igazából a számuk az is nagyon tetszik, a koreográfia nagyon földobja, meg egyszerűen olyan cukik, legszívesebben beletúrnék a hajába.
0: Alapvetően az általunk megkérdezett embereknek kétféle véleménye van. Valaki nagyon imádja, és valaki nagyon utálja. Átmenet nagyon nincs is.

0: most már igazából nekem is nagyon tetszik.
1: Hát én úgy kezdtem, hogy iszonyatosan utáltam. Nem szerettem őket, elidegenedtem, fikáztam, és semmit nem tudtam.
0: Ezt
1: majd
0: nem is tudtam.
1: Egyszer csak meghallgattam egy számukat, és így teljesen így bele. És így, oh.
0: Azt hittem, hogy már úgy születtél, hogy kijöttél és elkezdted énekelni valamelyiket.
1: Persze.
0: Te hogy állsz a K-pophoz? Írd meg nekünk Viberen, hogy a véleményedet belerakassuk a legközelebbi műsorunkba.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz. Ja! Nyomok egy lájkot, jönnek a lájkok.
4: Sziasztok, mi vagyunk a USNG.

0: tatsi kai kwa tu himna kyo pon tatsi kya kwa tu himna kwa tu himna kwa tu himna
1: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jászmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. A legtöbb utazó úgy tartja, hogy New York minden évszakban képes más arcát mutatni. Azt ajánlják, aki megtekinti, mindenképpen látogasson el oda tavasszal, nyáron, ősszel és télen egyaránt, mert teljesen más oldalát fedezheti fel a városnak.
2: New York télen. Bár a New Yorki tél általában igencsak fagyos, számtalan bisztrót és kávézót találunk a városban, ahol felmelegedhetünk. Ebben az időszakban a kinti programok helyett érdemes a beltéri lehetőségeket számba venni. A Times Square szomszédságában kifejezetten ajánlatos betérni az 54-es bárba, amely híres a Manhattan és az Old Fashion koktéljairól. Ha karácsony környékén szeretnél utazni, semmiképpen ne felejtsd el megnézni a város lélegzetelállító karácsonyfáját.
3: New York tavasszal. Ha a naposabb, melegebb évszakban látogatod meg New Yorkot, akkor még szabadtéri programok között is bőven válogathatsz. Sétálj vagy bicikliz át az 1883-ban épült Brooklyn hídon, és nézd meg a várost más szemszögből. Vegyél részt a Fry's Art Show kortárs vásáron. Látogass el a New Yorki botanikus kertbe, vagy tekintsd meg a Sakura Matsuri cseresznyevirágzás fesztivált a Brooklyn Botanic Gardenben.
1: New York nyáron. A tikkasztó nyári hónapok ideálisak a külső városrészek felfedezéséhez. Tölts el egy napot a Coney Island Luna Parkban, vagy tegyél esétet a Brooklynban a Domino Park, a Brooklyn Flea és a Williamsburg felé. A Manhattanán kívüli negyed ugyanolyan izgalmas, mint maga a városközpont.
2: New York ősszel. Ősszel is számos szabadtéri program vár New Yorkban. Nem beszélve a lehulló színes levelek látványáról. Indulj el a Manhattan déli csücskéből észak felé, a Battery Parkon keresztül fel a Zsidó Örökség Múzeumába, majd igyál meg egy forró teljes kávét a Café 1668-ban a Tribeca nevű városrész szívében.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Biztos, hogy téged is foglalkoztat a kinézeted, aminek az egyik fontos eleme a haj. Nem véletlenül mondják, hogy a haj a megjelenés koronája. Mert hiába a szépség és hiába a legmodernebb ruha, ha a hajad fénytelen, ápolatlan, netán zsíros, akkor nem nézhetsz ki jól.
0: Pedig a hajápolása nem ördöngösség. Most megtanulhatjátok, hogy hogyan tegyétek ragyogóvá és erőssé gyorsan a hajatokat, anélkül, hogy bármi megerőltető dolgot tennétek vele.
1: A puha tapintású, csodálatos tartású hajért egy késhegynyi zselatinport, amit sütemények elkészítéséhez vásárolunk, keverjünk a samponunkhoz, és ezzel mossunk hajat. Hagyjuk a hajon 3 percig, hogy hason, majd bővízzel alaposan öblítjük le.
0: Sok modell a hajmosás után 1 liter szénsavmentes ásványvízzel öblíti le a haját. Ez nem tartalmaz meszet, így a haj gyönyörű, fényes és sima lesz.
1: Egy citrom kifacsart levét vagy egy kanál almaecetet 1 liter meleg vízzel keverjük el, és ezzel öblítjük le mosás után a hajunk. A savas kém hatás segít a fejbőrhám rétegének optimális működésében, megakadályozza a korpa képződését. Az eredmény tükörfényes haj.
0: A vizes hajat mindig szárítsuk elő, mivel vizes állapotban sokkal érzékenyebb, sérülékenyebb a haj, a formázás túlságosan megterheli. Először a hajszárító csak közepes fokozaton legyen. Lehet, hogy erős fokozaton hamarabb megszáradna, de minél forróbb, annál károsabb. És az ujjainkkal lazítsuk fel a hajunk, borzoljuk össze. Amikor a haj 90%-ában már száraz, csak akkor alakítsuk a frizurát kefével a kívánt formára.
1: A hajszárító hideg levegő fújás funkciója aranyat ér. A hajszárítása hideg levegővel megnyugtatja a fejbőrt, nem fog izzadni, a haj befülledni, mert ez a halála a dúshatású hajnak.
0: Akármennyire is ragaszkodunk hosszú fürtjeinkhez, a haj érdekében 6-8 havonta mindenképpen vágassunk belőle, főleg ha a hajvégeink szétnyílnak vagy elkopnak. A végeket gyakrabban is, mert így megelőzhetjük a törést, és reggel sem kell annyi időt tölteni a fürdőszobában a formázással.
1: Ha sütővassal formázzuk a hajunkat, lényeges, hogy teljesen száraz legyen, előtte használjunk hővédősprét. Majd a hullámkészítéshez tincsenként válasszuk le a hajat. A sütést mindig a töveknél kezdjük, majd húzzuk a megfelelő irányba lassan, de erősen. Hajsimító használatánál ugyanezek a szempontok.
0: A hajhabot ne közvetlenül a hajra tegyük, hanem egy sűrű fogú fésűre spricceljük, és egyszerűen fésüljük a hajba. Ezzel a trükkel a habot optimálisan lehet elosztani, és elkerülhetjük, hogy a frizura felén túl sok legyen a hab, és összeragadjanak a tincsek, míg máshol, ahová nem jutott, ott szálas, bolyhos legyen.
1: A lófarkat magasan vagy lent kell hordani. Ez az állvonaltól függ. Ha valakinek hegyes álla van, ahhoz egy magas lófarok jobban illik. A kerekállhoz előnyösebb a nyak fölött összefogott haj.
0: A vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag étkezés is segít abban, hogy a hajad egészségesebb legyen. Sok folyadékot kell innod, a víz szállítja a sejteknek a különböző tápanyagokat, a keletkezett salakanyagokat pedig elviszi.
1: A mozgás, a sport szintén jelentős szerepet játszik egészséged megőrzésében, és ezzel a haját szépségéért is teszel. Hiszen mozgás hatására fokozódik a fejbőr oxigén ellátottsága, és ez serkenti a hajnövekedést.
0: Természetesen megfelelő mennyiségű pihenésre is szükséged van. Ezért bármennyire is nehezedre esik este idejében ágyba menni, gondolj a szépségedre. A bőröd, a hajad sokkal egészségesebb lesz, ha elegendő órát alszol.
1: Sokat tekergeted az ujjad körül a hajad? Esetleg vakargatod a fejbőrödet? Szakíts ezekkel a szokásokkal, mert zsírósak és töredezettek lesznek a hajszálaid.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mi teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedély formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern popzenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Lights hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hours sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor már sok mindent megtudhatsz róla.
1: Az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt emberszármazású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a mai élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm-es süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
2: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kozári Lenka és Fónai Dorka. A mai adásukban bemutatunk nektek 10 állatot, ami kihalhat a következő 10 évben. Egy kutatás szerint 35 év alatt kihalt a föld állatfajának egy negyede, és megvan annak az esélye, hogy pár év múlva már ezeket az állatokat sem fogod látni a közeli állatkertekben.
1: Angonok a teknős. Madagaszkár északnyugati részén honos, tüskés bozótosokat és a fibes részeket kedveli, de azért az erdőkben is előfordul. Az angonok a teknős egyike a legritkább teknősfajoknak a földön. Jelenlegi becsült állománya 100 és 400 egyed között lehet, melyek kizárólag egy 25 és 60 kilométeres területen fordulnak elő.
0: Ibériai hiúz. A leginkább veszélyeztetett európai ragadozó és a világ legritkább macskaféléje. A 20. század elején még körülbelül 100 000 példánya élt, de a 60-as és 90-es évek közt az állatok 80%-a eltűnt a vadászat és az üregi nyulak megfogyatkozásának következtében. Felmérések szerint már alig 100 példány él belőlük szabadon, és azok közt is csak 38 fogamzó képes nőstény van.
1: Rinocérosz. A környezetvédők szerint mára mindössze 100 szumátrai orrszarvú él Indonézia erdőiben. A faj az erdőkivágások és az orvadászat miatt került súlyosan veszélyeztetett kategóriában. Néhány ázsiai kultúrában gyógyászati célokra használják az állatok tülkét.
0: Óriás bambuszmaki. A fajnak 130 éve nem látták egyetlen példányát sem a Mongoro folyótól északra, egészen 2011-ig. A természetvédők erőfeszítéseit siker koronázta. 65 egyedet sikerült megfigyelniük, és több mint kétszer annyi helyről sikerült bizonyítaniuk a faj jelenlétét, mint amennyiről előzőleg tudomásuk volt. Az óriás bambuszmakit a vadászat, valamint élőhelye feldarabolódása, zavarása és tönkretétele fenyegeti.
1: Szumátrai tigris. A legkisebb a ma élő alfajok közül. Csíkjai keskenyebbek a tigrisénél. Az Indonéziához tartozó Szumátra szigetének esőerdeiben található. Míg az 1970-es években a szabadon élő állatok számát 1000 példány körülire tették, 1996-ban a Természetvédelmi Világszövetség nagyjából 250 egyedre becsülte a szumátrai tigrisek számát. Jelenleg mindössze 400 példány él szabadon, míg a világ állatkertjeiben körülbelül 235. Természetvédelmi státusza kihalástól közvetlenül veszélyeztetett.
0: Amuri leopárd. Az amuri leopárd Kelet-Oroszország, Észak-Kelet-Kína és a kórai félsziget hegyvidéki erdeiben szerte előfordult. Mára jelentősen visszaszorult, mindössze egy viszonylag kis területen az orosz-kínai észak-kórai határok háromszögében él. Az egyik legritkább macskafélék közé tartozik, manapság a vadonban nincs több 35-45 egyednél. A Természetvédelmi Világszövetség a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja.
1: Izraeli fekete béka. A faj korában egy meglehetősen kis területen élt Észak-Izraelben, a Hulató környékén, valamint Szíria déli részében, édesvízi mocsári környezetben. Az élőhelyein a mocsarakat lecsapolták mezőgazdasági célokra, és a malária elleni küzdelem részeként az 1950-es években. Az izraeli fekete békát az 1950-es évek óta kihaltnak hitték, de 2011. novemberében láttak egy példányt. Szakemberek azóta is feltételezik, hogy több is élhet a környéken.
0: Axolotl. Az axolotl elnevezés a nahuatl, azték nyelvből származik, az egyik legelfogadottabb értelmezés szerint Xolotlhoz, a halál és egyben az újjászületés kutya alakú istenéhez köti őket. A mexikói axolotl őshazája Mexikó, lelőhelye Cojimilco csatornái, Mexikó várostól délre. Az itt lévő tavakban nagy mennyiségben megtalálható ez a gőte fajta. Ma már a veszélyeztetett fajok közé soroljuk, azért is, mert különféle laboratóriumi kísérletekhez is használják.
1: Svinhó látyhéjú teknős. A fajt egy 19. századi angol természettudósról nevezték el. A szíjhó látyhéjú teknős annyira ritka, hogy a tudósok azt hitték, szabadon már egyáltalán nem él, és fogságban is csak 3 példányról tudtak. Ez a teknősfajta több mint 100 évig is elélhet, és akár 135 kg-osra és 1 méteresre is megnőhet. Az állatokat a vadászat, a környezetszennyezés és a fészekrakó területek csökkenése írtotta ki majdnem teljesen.
0: Kínai folyami delfin. A kínai delfin a világ legkevésbé ismert delfine, csak 1914-ben lett ismert. A Dongting-tóban fedezték fel. Bajjinak is nevezik. Kínában honos, a Yangtze folyóban és a hozzá kapcsolódó tavakban él. 2014 elején új folyami delfin fajra bukkantak Brazíliában. A folyami delfinek a világ legritkább élőlényei közé tartoznak. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió szerint mindössze 4 ismert fajuk van, ebből 3 a vörös listán tanyázik, ami azt jelenti, hogy kritikusan veszélyeztettek.

meg szakadok, akkor is vannak rossz szakarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ fele, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerek, had kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani kis ez vagyok én.

0: Fenélgyetáska Rádió teljes beleférsz. A mikrofonnál Nagy Borbála, Radics Rusza, IME, Pétervári Dávid és Szűcs Vitos Koppány. Ma egy igazi szakember mesél nekünk arról, hogy mi történik a madarakkal a vadmadárkórházban.
1: Melyik sérülés a leggyakoribb?
2: Közlekedési baleset éri nagyon sok madarunkat, ami ide beérkezik, és ezeknek jelentős számban karcsontörése, végtagtörése van. A baglyok esetében nagyon sok a koponyasérülés, az áramított madarak esetében pedig a végtagoknak az elhalása.
3: Milyen eszközöket használnak a mentéshez?
2: Elsődlegesen egy befogó hálót, az célszerű, mert kevésbé kell megközelíteni az állatot, illetve papírdobozban kell szállítani őket, és ezt a papírdoboz biztonságosan le kell ragasztani. Mindig az a javaslat, hogy nehogy kirepüljön a madár szállítás közben, és szellőző nyílásokat kell fúrni a dobozokra.
3: Az évek során nagyjából hány madarat mentettek meg?
2: Összesen 25 év alatt 13 ezer madárra satszoljuk az összes megmentett madár számát.
0: Egy hét alatt körülbelül hány madarat hoznak be a kórházba?
2: Mostanában napi 30-40 madár is beérkezik, és egy kicsit kevesebb a téli hónapokban.
3: Melyik fajta madárból van a legtöbb?
2: A Magyarországon előforduló fajokkal megfelelően arányos a beérkező madaraknak az előfordulása is. A leggyakoribbakból jön a legtöbb, például a parlagi galambból rengeteg jön, fekete rigóból nagyon sok jön, de a most érkezett dolmányos varjúból is, egerészőből. De tulajdonképpen a leggyakoribb madarakból jön a legtöbb, és a ritka madarakból kevesebb. Egy picit ez most nem így van. Ha megnézitek itt a Vadmadár Kórház nagy röpdéjét, abban 5 darab rétisast láthattuk, és a rétisas az ritka, és mégis most valamilyen oknál fogva egyszer érkezett 5 madár hozzánk.
3: Melyik volt a legkülönlegesebb madár, ami megfordult nálatok?
2: A rétisas, most éppen ezekre vagyunk a legbüszkébbek, és ezeknek örülünk a legjobban, ugyanis 25 év alatt soha nem érkezett rétisas, most az elmúlt 2 hónapban pedig 5 példány.
3: Mi volt a legmeglepőbb dolog, ami eddig történt?
2: Hogy eljött egy riporter osztálya Vadmadár Kórházba, és egyszerre kellett ennyi interjút adni. Ilyen még soha nem történt, úgyhogy most rendkívül büszkék vagyunk erre, és egy nap alatt 46 kérdéssel 3 riporter csapat, 23 riporter kérdezett a Vadmadár Kórházról, de most valahol komoly, azt hiszem, hogy hülyeskedek, de szerintem iszonyat nagy poén, amit csináltok.
3: Születtek már fiókák a kórházban?
2: Nem születtek még fiókák a kórházban, mégpedig azért nem, mert a fiókák neveléséhez engedélyt kell kérni előre.
0: Mit kell csinálni, ha találunk egy fészekből kiesett kismadarat?
2: Azonnal behozni a Vadmadár Kórházba, ha túl magasan van. Ha nem túl magasan van, akkor és biztonságos, akkor meg kell próbálni visszahelyezni. De egy picit ez attól is függ, hogy milyen fajról van szó, mert például egy erdélyi fülesbagoly, ami magasan van a fészke, és kiugrik a fészekből, és megtalálod a fa alatt, akkor azt nem állsz föl, és nem kell visszatenned, mert úgyis ki fog ugrani. Abban az esetben, ha egy csupasz fiókát találsz a földön, és megtalálod a fészket, azt mindenképpen vissza kell helyezni. Ha már tollas, tokos ugráló fióka, azt nem kell.
0: Ha kocsiban hallgatjátok a Táskarádiót, akkor figyeljetek a madarakra, és jegyezzétek meg, hogy a madarak nem céltáblák.
4: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. 500 forintos gombóconkénti ár ide vagy oda, a nyári melegben nehezen állunk ellen a fagylalt édes és hűsítő vonzásának. De milyen ízt válasszunk? Ebben a kérdéskörben két ember létezik. Az, aki már előre tudja, hogy mit kér, illetve az, aki percekig böngészi a kínálatot, mielőtt dűlőre jut. Egy, az ízeket feltérképező oldalon a felhasználók legfeljebb 5 csillaggal pontozhatják az ízeket, ezek átlagából pedig könnyedén megkapjuk a kedvenceket.
1: De először is tisztázzuk, hogy fagyi vagy jégkrém. Sokan a mai napig rendre összekeverik a fogalmakat, így érdemes tisztázni a fagyi és a jégkrém közötti különbséget. A két termék között már a készítés és az alapanyagok között is van eltérés, de a legegyszerűbb talán arról megjegyezni őket, hogy a fagyit a fogyasztás helyszínén készítik, míg a jégkrémet nem.
0: A szavazók kedvence a pisztácia volt 4,5 csillaggal. Minden olasz fagyizó alapíze a pisztácia. A magokból készült krémet összekeverik a klasszikus teljes alappal, esetenként pedig megszórják tört pisztáciával az egészet. Egyszerű, de nagyszerű.
1: Hajszál híján elsők lettek az étcsokoládék 4,5 csillaggal, és a sima csoki, ami 4,4 csillagot kapott a szavazóktól. Ezen a listán az étcsokis variáns megelőzte a sima csokis fagyit. Ebben a változatban együtt jön ki a fagyi alapvető édessége, illetve a magas kakaótartalmú csokoládé keserűsége.
0: A csokit követte a stracciatella 4,3 csillaggal. 1962-ben találták fel a bergamói Ristorante La Maria étteremben,

0: fantasztikus ez is. A földi magyaró és a tejcsoki elegye gazdag ízt alkot. Az olasz fagyi, amely a lista 5. helyezettje, nem tartalmaz magyaró darabokat, ehelyett magyarókrémet veszi alapul. Ilyet már a 19. század óta gyártanak Olaszországban, a Piemont régiójában.
1: A figyelmen kívül hagyjuk a pisztáciát, a legjobb gyümölcsfagyi díját a citrom nyerni 4,2 csillaggal. Kicsit savanyú ízével mindig felfrissíti az embert, nagy titka igazából nincs az íznek. Vannak fagyizók Olaszországban, ahol citromlé mellett limoncellót is kevernek a fagyiba, izgalmasabbá téve az ízt. Legtöbbször önmagában fogyasztják, de esetenként friss bazsalikommal vagy kandírozott citromhéjjal is találkozhatunk mellette.
0: Neked melyik a kedvenc fagyid? Írd meg nekünk kommentben!
2: Y'all ready? 97.5 Táskarádió. Make some noise!

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kovács Bendegúz és Kelemen Patrik. A foci minden idők legnépszerűbb sportja. A 2014-es foci VB minden idők legnézettebb sporteseménye volt, maga mögé utasítva az olimpiákat is. Kis túlzással azt is mondhatjuk, hogy a foci önmagában népszerűbb a tévénézők körében, mint az összes többi sportág együttvéve, mert egyszerű, kötetlen és bárhol játszható.
1: Na de hogyan lett a foci a legnépszerűbb sport? A labdarúgás már a 20. század elején is elterjedt sport volt, de népszerűségét az első világháborúnak köszönheti, hiszen akkoriban hívták be a hadrafogható férfiakat, akik a kiképző központokban kapcsolatba kerültek a sportággal.
0: Sztárok és marketing. A futball hatása a szélesebb értelemben vett kultúrában is elkezdett megmutatkozni. A legnagyobb játékosok neve bekerült a táncdalok, kabarék és variet

0: játék világába. A játékosok filmszerepeket kaptak, és az arcuk egyre több reklámban bukkant fel. A szappantól a cukorig, a ruházattól a szeszes italokig, így szép lassan azok is megismerték a nevüket, akiket egyébként hidegen hagyott a labdarúgás.
1: Mi különbözteti meg a labdarúgást a többi játéktól? A focinak egész sor olyan adottsága van, amelyet természetesnek veszünk a fejlődése szempontjából, mégis döntő jelentőséggel bír. Ezek közül is kiemelkedik a futball több szinten is jelentkező egyszerűsége.
0: Vetélytársaitól eltérően a futballban csak egyféleképpen lehet pontot, gólt szerezni, és minden találat értéke megegyező. Például a kosárlabdában 1-2-3 pontszerzési lehetőség van, viszont a foci meccseket nem ritkán egyetlen gól dönti el, ami miatt izgalmasabbá válik a játék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. A kikényszerített bocsánatkérés árthat a gyerekeknek.
1: Bocsánatkérésre utasítani egy gyereket, mielőtt valóban megbánná, amit tett, többet árthat, mint használ, derítették ki a Michigani Egyetem kutatói. Egy tanulmány szerint szindlett bocsánatkéréskor épp a gesztus lényege, a megbánás kifejezése és a kapcsolat helyreállítására tett erőfeszítés veszik el, ezért a gyerekek számára ilyenkor még ellenszenvesebbé válhat a bocsánatkérő személy.
0: Az egyetem munkatársai megnézték, hogy miként reagálnak a 4-től 9 éves gyerekek a kortársaik között lezajló 3 különböző bocsánatkérési forgatókönyvre. A spontán, az utasításra történő, de őszinte, valamint a kikényszerített bocsánatkérésre. Az eredmények szerint a gyerekek ugyanúgy tekintettek az őszinte bocsánatkérésre, függetlenül attól, hogy a spontán módon vagy egy felnőtt utasítására történt-e. A kikényszerített bocsánatkérést azonban nem érezték hatékonynak, különösen a 7-9 évesek. Minden gyerek úgy gondolta, hogy a vétkes fél rosszabbul érezte magát a bocsánatkérés után, mint előtte, de a 7-9 éves korosztály szerint a bocsánatkérésre kényszerített gyerekek rossz érzései inkább a büntetés lehetőségéből fakadtak, és nem a bűntudat dolgozott bennük. A gyerekek mind úgy gondolták, hogy az áldozatok jobban érezték magukat, miután őszintén bocsánatot kértek tőlük, ám a kikényszerített, nem őszinte bocsánatkérést rossz érzésekkel fogadták.
1: Ha bocsánatkérésre kényszerítjük a gyerekeket, az visszafele fog elsülni. A gyerekek számára nem szimpatikus egy ilyen bocsánatkérő, mondta Craig Smith, a tanulmány egyik készítője. Amikor a gyerek lenyugodott, segítő neki megérteni, hogy mit és miért érez a másik személy, magyarázta a szakember. Hozzátette, hogy a bocsánatkérés csak az egyik lehetőség, de még sok más út létezik. A kutatások bizonyítják, hogy még az óvodások is értékelik, amikor egy bajkeverő társuk tetteke próbálja jóvá tenni korábbi vétségét. 97.5 All the time.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon keresett egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágakban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be még az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Tásk

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sáf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnes vasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliomod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomta őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.
4: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szücs Lili és Dukai Alexandra. A mai adásban az évtized egyik legmeghatározóbb énekeséről lesz szó, aki nem más, mint a The Weeknd, azaz Abel Tesfaye, akinek zenéje, stílusa és története egyszerre titokzatos és lenyűgöző. Most pedig végigjárjuk karrierjének legfontosabb állomásait, megvizsgáljuk a legnagyobb slágereit, és beszélünk arról is, hogy mit teszi őt különlegessé.
1: A kezdetek, a titokzatos fiatal művész. The Weeknd története 2010-ben kezdődött, amikor névtelenül töltött fel dalokat a YouTube-ra. A sötét, melankolikus hangulatú zenék hamar felkeltették a hallgatók figyelmét, és első mixtépje, a House of Balance 2011-ben azonnal kultikus státuszba került. Abel Torontóban nőtt fel, ahol nehéz gyerekkora és zenei iránti szenvedélyi formálta őt művésszé. Kezdeti rejtélyessége például az, hogy sokáig nem mutatta arcát, hozzájárult a különleges atmoszférájához.
0: Az áttörés és a világhír. A következő években The Weeknd újabb és újabb sikereket ért el. Az olyan slágerek, mint a Can't Feel My Face és a The Hills nem csak a slágerlisták élére repítették őt, hanem meghatározták a modern pop zenei irányvonalakat is. Az igazi áttörés azonban a Blinding Light hozta meg számára 2020-ban. Ez a dal nem csak az évtized egyik legnagyobb slágerévé vált, hanem a Billboard történetében is rekordot döntött. A retro szinti pop hangzás és a fülbe mászó dallam azonnal meghódította a világot.
1: Az előadó, aki mindig újra feltalálja magát. The Weeknd egyik legnagyobb erőssége, hogy soha nem fél kísérletezni. Albumaiban mindig új hangzásokat és témákat fedez fel. Legyen szó a Starboy futurisztikus világáról, az After Hours sötét érzelmes történetmeséléséről, vagy romantikus hangvételű dalokról. Nem csak zenéjével, hanem látványos klipjeivel és koncertjeivel is magasra teszi a létet.
0: The Weeknd a színfalak mögött. Abel nem csak előadóként, hanem producerként és filantropként is aktív. Az HBO The Idol című sorozatában nem csak színészként, hanem társalkotóként is részt vett, és bár a sorozat megosztó fogadtatása ellenére is sokat beszéltek róla. Emellett fontos kiemelni, hogy hatalmas összegeket adományozott különböző jótékonysági célokra, például az etióp humanitárius váltság kezelésére.
1: Miért szeretjük őt? The Weeknd különleges, mert egyszerre tud intimitást és kiváló hatást közvetíteni. Zenéje olyan érzelmeket szólaltat meg, amelyeket sokan átéltek, mégis kevés előadó képes ennyire hitelesen átadni. Emellett a művészetébe beépített rejtélyesség és változatosság mindig újra és újra meghódítja a közönséget.
0: The Weeknd története még korán sem ért véget, bár ő maga is már utalást tett arra, hogy művész neve egyszer véget érhet. Ami biztos, hogy Abel Tesfaye már most egy generáció meghatározó művésze, és hatása hosszú távon is érezhető lesz a pop és R&B zenéjében. Hallgassátok meg a legnagyobb slágereit, vagy merüljetek el valamelyik albumában, hogy ti is megtapasztalhassátok, miért vált milliók kedvencévé. Nektek melyik The Weeknd dal a kedvencetek? Írjátok meg nekünk! 9, 7, 5.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
8: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm elsüllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
8: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
8: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy van olyan bolygó, ahol üveg esik az égből? Ez a bolygó mély, gyönyörű azurkék színét, a furcsa légköréből nyeri, amely valójában többnyire szilikátatomokból és szemcsékből áll. A bolygó szélsebessége elérheti a 2 km per másodperc sebességet. Itt a hőmérséklet több mint 900 Celsius fok. Viszont ami borzalmas és ijesztő ezen a bolygón, az az, hogy szó szerint üvegesik elviselhetetlenül gyors széllel együtt. Ha ez a vihar valahogy bekövetkezne a Föld egyenlítőjén, akkor mindössze 5,5 óra alatt körbejárná az egész Földet.
1: A Gliese 581C nevű bolygó 6,8 millió mérföld távolságban kering a csillaga körül. Ez a bolygó rendezetten zárva van, ami annyit jelent, hogy a bolygó egyik oldalon mindig a csillaga felé néz, a másik oldalon pedig sohasem. A közeli oldalon perzselő hőmérséklet tapasztalható, amely azonnal élve megolvasztana, míg a túlsó oldalon fagyos időjárás van, amely azonnal hóemberé változtatna minket. E két véglet között azonban egy keskeny földsáv húzódik. 2008-ban rádió üzenetet küldtünk ide, amely várhatóan 2029-ben éri el a bolygót.
0: A TRASZ 2B-t 2011-ben a legsötétebb ismert exobolygónak nyilvánították, mivel az őt érő fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. A visszavett fény pedig halványvörös, ami egy érdekes vörös szint ad a bolygónak. A TRASZ 4B a legnagyobb bolygó, amit ismerünk, viszont ennek ellenére neki van a legkisebb sűrűsége. Ez a bolygó körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a Jupiter, és a sűrűsége hasonló, mint a parafáé. Ez a sűrűség a bolygó magas hőmérséklete miatt lehet, ami meglátta a csillagászokat.
1: Az univerzum egyik leghidegebb bolygója egy vörös törpe csillag körül kering. Ezek a csillagok az univerzum legkisebb és leghűvösebb csillagai közé tartoznak. Ez a bolygó viszont túl messze van ahhoz, hogy érezze, milyen kevés hőt termel a csillag, úgyhogy mindössze csak mínusz 220 Celsius fok van csak a felszínén. Az egész bolygót vastag jégréteg borítja. Gletszerek, kanyonok, hatalmas síkságok és óriási jéghegyek pontozzák a felszínt. Az élet ennek a fagyos pusztaságnak a felszínén nagyon valószínűtlen. A hőmérséklet annyira rettentően hideg, hogy minden általunk ismert lény azonnal jégkockává fagyna.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Fónai Dorka. Sport, művészet vagy mindkettő? A tánc mind kifejező eszköz.
1: Számos dolog eszünkbe juthat a tánc szó hallatán. Testmozgás, kikapcsolódás, zene vagy épp önkifejezés. Mit ad a tánc, vagy akár fogalmazhatnánk úgy is, hogy mit nem? Személy szerint, amikor valaki felteszi ezt a kérdést, általában nem tudom egy mondatban kifejezni magam. Többek között önbizalmat, szabadságot és reményt. Számomra ez több, mint mozgás. Egyfajta kommunikációnak is mondanám, hiszen segít megtalálni a közös hangot saját magaddal. Tehát, ha épp nem hip-hop edzésen vagyok, akkor csak lekapcsolom a szobámban a villanyt, és elindítom azt a zenét, ami a pillanatnyi hangulatomhoz legközelebb áll. Ezáltal teljesen átélhetem az adott dalt.
0: Nem hiába mondják tehát, hogy a tánc a lélek rejtett nyelve. Ugyanis amellett, hogy fejleszti az egyensúlyérzéket és a testtartást, szívünkre is jótékony hatást gyakorol. Ugyanis köztudott, hogy boldogsághormont szabadít fel, ezzel igazi katarzist idézve elő, ami által sokkal könnyebben, egészségesebben módon távoznak belőlünk a negatív energiák.
1: Magának a táncnak nagyon sok fajtája van, a balettől elkezdve a tangón és a néptáncon át a hip-hopig rengeteg stílussal találkozhatunk. Annak köszönhetően, hogy ilyen sokág alakult ki, sokkal könnyebben megtalálhatjuk a hozzánk legközelebb álló műfajt. Például, amíg a balett bonyolult, szabályokhoz kötött, nem mellesleg kecses, és bizonyos lépéseket kell követned, addig a hip-hop általában odamondós és sokkal lazább, hiszen például, mikor freestylozol, olyankor táncolod ki igazán a benned rejlő érzelmeket.
0: Fun fact, hogy létezik táncterápia. Jól hallottad, a tánc mint terápiás eszköz. Ez a terápiás forma számos problémakörben hatásosnak bizonyult. Alkalmas például depresszió és szorongásos tünetek csökkentésére, valamint pozitív hatással van a szubjektív jólétre és a testképre is. Idézőjelben manapság rengeteget köszönhetünk a social médiának, abból a szempontból mindenképp, hogy mindenki, főleg a tinédzserek, köztük is inkább a lányok, tökéletes, az Instagram sztárokhoz hasonló külsőt szeretnének, ezáltal hajlamosak elfelejteni, hogy amit látnak, az nem tükrözi a valóságot. Ezek miatt alakulnak ki önértékelési zavarok, vagy akár depresszió, ami szintén a fiatalabb korosztályra jellemző.
1: Visszatérve arra, hogyha szeretnénk magunkat adni a táncban, megtehetjük, hiszen a tánc mindenkit elfogad, nagyon fontos a zene szeretete, illetve az is, hogy legyen valamiféle közünk az adott dalhoz, amire táncolunk. Végső soron pedig az a legfontosabb, hogy élvezzük azt, amit csinálunk, és ne adjuk fel, ha elsőre nem megy egy lépés, hiszen ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy sikereket érjünk el, akár az életben is.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. Ma különböző országok érdekes szokásait hoztuk el.
1: Saját hazánkban természetesen jól tájékozottak vagyunk, nem így azonban más nemzetek szokásait illetően. Japán étkezési etikett például, hogy míg ők értékelik a jó első étel visszaköszönő hangjait, nálunk megbotránkozást kelt, ha valaki befög az asztalnál. Persze a többség elnéző a külföldiekkel szemben, akik nem tudnak minden helyi szokásról, de nem árt jól tájékozottnak lennünk, ha elutazunk valahová. Nálunk mit vár el az étkezési etikett?
0: Kínában, ha elsajátítottuk a pálcikával evés művészetét,

0: Nában annak a jele, hogy az ételt rossznak találtuk. Azt sem árt megjegyezni, hogy sose töltsünk csak a saját poharunkba.
1: Az angoloknál kimértebben alig hálhat valaki. Szedjük össze magunkat, ha ott tartózkodunk. Angliában még a banánt is késsel és villával fogyasztják.
0: Tanzániában egyenesen elvárt dolog késni, és a legtöbb nemzettel szemben akkor tartanak minket tiszteletlennek, ha időre érkezünk. 20-30 perc késés az elvárt. A sört nem isszák üvegből, neveletlenségnek tartják, tehát szálljunk egy percet arra, hogy kitöltsük a pohárba vagy korsóba.
1: Orosz étkezési játékát, hogy a házigazda legalább egy körvodkával megkínálja a vendégeit naponta, és nem illik visszautasítani. Az ételt és főleg a kenyeret nem illik kidobni vagy meghagyni, tiszteletlenségnek és pazarlásnak tartják.
0: Kanadában, Indiában, Kínában és Németországban elfogadott dolog a büfögés, annak a jele, hogy tetszett az étel és a vendéglátás. Németországban meg is sértődhet a házigazda, ha nem büfög a vendég. Úgy érezheti, nem volt megfelelő számára az étel. A németeknél nem szokás felvagdosni késsel a burgonyát, inkább villával nyomkodjuk szét.
1: Franciaországban sose kérjünk zacskót, hogy félrerakjuk az ételmaradékot a kutyus számára. A franciák elvárásai magasak az etikett terén, kíméljük meg magunkat az ilyen megszégyenüléstől. A salátát nem szokás elvagdosni náluk. Persze nehéznek tűnik ügyesen felnyalábolni a villára és egészben a szánkba tenni, de érdemes megpróbálni. Továbbá mindig legyen mindkét kezünk az asztalon. Illetlenség az egyiket az asztal alatt hagyni, de vigyázzunk, hogy a könyök sose érjen az asztalra. Helyezkedjünk úgy, hogy nagyjából a csuklóink legyenek az asztal szélén.
0: Több kelet-európai országban, így Indiában és Afganisztánban csak a jobb kezet használják étkezésre. A balt speciális célokra tartják fent. Persze a balkezesekre is fordítva érvényes. Ők csak a balt használják evéskor.
1: Afganisztánban egyébként az a szokás, hogy leülnek és kézzel esznek az emberek. Durvának tartják viszont, ha valakinek kilátszik a talpa. Itt nem létezik külön hálószoba, mint fogalom. A házak kialakítása ugyanis csak azt teszi lehetővé, hogy az egész család egy szobában aludjon.
0: Egyiptomban addig öntik a teát a csészébe, amíg ki nem csöppen a csésze aljra. Ne sózzuk utólag az ételt, mert az tiszteletlenségnek veszik.
1: Marokkóban nem kell meglepődni azon az étkezési etiketten, hogy az asztalon hagyják a lerágott csontokat. Ha ugyanis az asztalt műanyaggal borítják, elfogadott a csontokat rádobálni.
0: Japánban, amikor a sushit elveszük a közös tárról, azt a pálcika vastagabb végével kell megtenni. Nyalogatni a pálcikát semmiképp sem tanácsos. A felkelő nap országában élő emberek gyakran nagyon hosszú órákon át dolgoznak, ezért sokszor a legváratlanabb helyeken is képesek elaludni. Ilyen például akár egy metrókocsi. Koreában két kézzel illik egy idősebb embertől elvenni valamit, vagy átadni neki.
1: Brazíliában sem tanácsos kézzel nekilátni egy ételnek, mindig evőeszközt vagy a megfelelő dolgot, szalvétát például kell használni hozzá.
0: Olaszországban szinte mindenkire érvényes étkezési etikett, hogy amíg mindenkinek fel nem szolgálják az ételt, nem kezdünk el enni. De az olaszoknál ez a tésztelvésre nem érvényes. Ők elkezdhetik enni a tésztát, mielőtt mások is megkapnák az adagjukat. Ne feledjük azonban, hogy ez csak a tésztára vonatkozik.
1: Portugáliában nem szokás bort adni ajándékba a házigazdának. E kis étkezési etikettel talán kevesebb hibát vétünk külföldön. Biztosra azonban kétségtelenül akkor mehetünk, ha alaposan áttanulmányozzuk egy adott ország szokásait. Nem is gondolnád, mennyire meghatározó egy-egy kultúra. Guatemalában egy helyi hagyomány szerint az ottani emberek apró, úgynevezett aggódó babákat helyeznek a párnájuk alá éjszakára, melyek reggelre magukkal viszik az összes gondot.
0: Mexikóban szinte minden itt élő dél-amerikai ember otthonában megtalálható egy, de gyakorta több függőágy is. Ez pedig annak köszönhető, hogy ezek náluk ugyanúgy ágyként funkcionálnak.
1: Norvégiában, a jeges északi országban egyáltalán nem ritka jelenség, hogy a gyermekek felügyelet nélkül fekszenek egy babakocsiban a szabadban. A szülők itt úgy vélik, hogy ha a csemeték a friss levegőn alszanak, erősödik az immunrendszerük.
0: Spanyolországban olyan a munkaidő, amiről más országokban csak álmodnak a legtöbben. Náluk ugyanis egy átlagos nap 9 és 13 óra és 16 és 20 óra között tart. A köztes időt a lakosság otthon tölti a családjával.
1: Bár a vélemények megoszlanak azzal kapcsolatban, hogy egészséges-e házi kedvenceinkkel együtt aludni vagy sem, az USA-ban mégis az emberek körülbelül 70%-a osztja meg fekhelyét négylábú barátaival.
0: És te milyen szokásokat hallottál különböző országokból? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalán!

0: hozzám égetnyel.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Rácz Adrián és Podhorszky Sára. Most megtudhatod, hogy hogyan rendezhetsz feledhetetlen házi bulit.
2: Házi bulit rendeznél, de kifogytál az ötletekből? Szeretnél a barátaiddal, szeretteiddel közösen ünnepelni? Összegyűjtöttünk néhány fontos tippet, amit mindenképp érdemes megfogadni egy jó házi bulihoz. Egy igazán jó házi buli szervezését nem lehet elég korán elkezdeni. Rengeteg előkészület szükséges, például kiegészítők beszerzése, a menü kitalálása, a bulihely kidekorálása és persze a vendégek meghívása. Összeállítottunk egy listát, hogy elkerülhessd a tipikus bakikat és egy igazán feledhetetlen házi bulit rendezhess.
1: Választ ki a megfelelő helyet. Sokan bele sem gondolnak, de privát bulit nem csak otthon, hanem más helyszínen is lehet szervezni. Ha nincs elég hely a lakásodban, bérelj ki egy helységet, vagy keres egy olyan szabadtéri helyet, ahol nem fog senkit sem zavarni a hajnalig tartó móka. Gondold át, kiket hívsz meg. Mielőtt mindenkinek küldeni a meghívót, mérlegelj, hogy hány főre van kapacitásod. Gondold végig, hogy kiket szeretnél mindenképpen látni a házi bulitban, hányan fértek el a kiválasztott helyszínen, és mi az a szám, ami már veszélyt jelentene a berendezésre. Jó tanács, kalkulálj azzal is, hogy lesz olyan, aki plusz főt szeretne majd hozni.
2: Találd ki a menüt. Az italok mellett fontos, hogy legyenek finomságok, vendégváró faladok. Nem kell háromfogásos vacsorát csinálni, elég a pár szendvicset, ropogtatni valót kikészítesz. Manapság gyakori, hogy a vendégek hoznak ételeket, italokat. Ha nincs időd, pénzed mindezt beszerezni, nyugodtan jelezd előre, hogy járuljanak hozzá a házi bulihoz. Készítsd elő a terepet. Már a házi bulit megelőző napokban érdemes kitakarítani a lakást vagy azt a helységet, ahol a bulit fogod tartani. Szakadj el a hallára unt konfettitől és lufitól, inkább készíts valami egyedit és emlékezeteset.
1: Írj listát a teendőkről. Érdemes összeírni, hogy milyen ételekre, italokra és egyéb kellékekre van szükséged a házi bulihoz. Az utolsó pillanatban ugyanis gyakran elfelejthetjük a legfontosabbakat. Hozd ki magadból a DJ-t. A jó zene elengedhetetlen kellék egy élvezetes házi bulinak. Arra azonban nem árt odafigyelni, hogy a meghívottainak eltérhet a zenei ízlésük. Éppen ezért érdemes körbe kérdezni, hogy kinek mi a kedvence, és ezek alapján bővíteni a gyűjteményed. A vendégek nagyon fognak örülni, ha a kedvenc számaikra bulizhatnak. Jó tipp, legyen a helyen egy számítógép vagy laptop, ha kifogytok, bármikor berakhassatok partizó zenéket a YouTube-ról.
2: Légy a házigazdák ásza. Ha már túl vagy a meghívókon, az előkészületeken és a buli megszervezésén, nem marad más dolgod, mint figyelni a vendégekre. Legyél jó fej, mutasd be az ismeretleneket egymásnak, figyelj a vendégeid igényeire. Próbálj meg mindenkivel beszélgetni, ha klikkesedsz, azzal sokakat megbánthatsz. Ha megfogadod tippjeinket, nem lesz panasz a vendéglátási stílusodra. Meg fogod látni, hogy az előkészületek nagyon meghatározzák a buli kimenetelét. Ha beleadsz mindent abba, hogy vendégeid jól érezzék magukat, biztosan senki sem fog csalódni, és a házi buliról csak jókat fogsz majd visszahallani.
3: 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leo és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
1: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ívott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk 2 üveggel, rosszabbul járunk, mint ha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
0: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
1: Charles Williams, a Postum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét és lelki ismeretét hátrahagyva belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
0: Idézzük a Postum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Postum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei pirosposgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Postum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, II. Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt. De nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a Postum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól. Y'all ready?

0: 97-et Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amelyéként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeli azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfény, ami minimális hűtőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légiközlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint ezerszerese.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Eihammer Karina és Garay Nazira.
1: Vissza az irodába, vagy győzött a home office?
0: 5 évvel a Covid járvány okozta radikális átrendeződés után elmondható, hogy a hibrid munkavégzési modell gyökeret vert, de nem vált egyeduralkodóvá a magyar munkaerőpiacon.
1: A megkérdezett magyar nagyvárosi irodisták csak nem fele szokott valamilyen rendszerességgel otthonról dolgozni, míg 48%-uk kizárólag irodában dolgozik.
0: Ez az arány azonban nem kizárólag az otthoni munkavégzés elérhetőségétől függ, mivel a megkérdezetteknek csak az egyharmada nyilatkozott úgy, hogy a munkahelye egyáltalán nem engedélyezi a home office-t. Derül ki az IO Partners által megküldött felmérésből, amely 500 fő megkérdezésével készült idén júniusban.
1: A tendenciákban generációs sajátosságok is megfigyelhetők, legkevésbé a 45-60 év közötti X generációban jellemző az otthoni munkavégzés, míg a 20 éves korosztály különösen aktívan használja a home office lehetőséget.
0: Miközben az otthoni munkavégzés népszerű lehetőség a dolgozók körében, még mindig kérdéses, mennyire bizonyul valóban hatékonynak. A válaszadók 39%-a úgy ítéli meg, hogy otthon hatékonyabban dolgozik, míg 20%-uk inkább az irodára esküszik. De legtöbben, 41% nem éreznek különbséget, vagy kiegyenlítettnek találják az előnyeket.
1: A kutatás vizsgálata az is, hogy miközben látják az adott munkakörnyezet hatékonyságára gyakorolt előnyeit a válaszadók, legkevésbé meglepő eredmények szerint az irodában jelentősen eredményesebbek a munkatársakkal közös megbeszélések és a csapatmunka, míg az otthoni zavartalan nyugodt környezet jobban segíti az önálló munkavégzést, valamint az inspirálóbb és kellemesebb otthoni közeg is növeli a hatékonyságot.
0: Az irodai munkavégzés másik kiemelt előnyei a napi rutin könnyebb betarthatósága, valamint az irodai napok mellett szóló toplistás tényező még a munka-magánélet egyensúly könnyebb fenntarthatósága is.
1: A kutatás eredményei arra utalnak, hogy a hazai irodai kultúra kétpólusúvá vált, miközben az otthoni munkavégzés többi a szereplővé nőtte ki magát, a járványt követően számos esetben és több tényező mentén továbbra is komoly értéket képvisel a munkavállalók szemében az irodai jelenlét.
0: Ezeknek az igényeknek a kielégítéséhez azonban a vállalati döntéshozatalt egyre jobban össze kell hangolni a dolgozói elvárásokkal, hiszen modern, jól működő, fenntartható munkatervet nem lehet és nem is érdemes munkavállalók feje fölött kialakítani.
1: A munkakörnyezet minősége ugyanis nem pusztán a meglévő állomány hatékonyságára és kreativitására hat ösztönzőleg, hanem az új tehetségek bevonzásában is kiemelten fontos szempont.
0: A home office kapcsán készült felmérésből az is kiderült, hogy az ideális munkahelyi környezet ismérvei között a legerősebb szempontok a rövid utazási idő, a jó megközelíthetőség tömegközlekedéssel, a társaság, illetve a közösségi élmény. 97.5 All the time. Táska.

0: 95.5 Táskarádió bemutatja.
1: Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
2: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
3: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt emberszármazású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
2: Sporthírek a Táskarádióban.
3: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
2: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
3: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 95-5 Táskarádió Te is beleférsz. Hatalmas verekedés tört ki a JetSul légitársaság Antaliából Manchesterbe tartó járatán. A gépnek végül kényszerreszállást kellett végrehajtani a Brüsszelben. A lap szerint egy férfi rasszista megjegyzésekkel illette a gépen helyet foglaló pakisztáni utasokat. A helyzet végül verekedésbe torkolott, az esetről készült felvétele látható, hogy többen is beszállnak a verekedésbe, miközben az egyik stewardess próbál rendet tenni. Amúgy előbb gondoltam volna, hogy egy jetsus légitársaságnak azért kell kényszerleszállást hajtania, mert mindenki énekli a fedélzetén ezt a Nothing Beats a Jetsu Holiday. Yeah. Előbb gondoltam volna erre, mint hogy verekedés miatt.
1: Ja, hogy mindenki egyszer a gépen letol egy ilyet.
0: Amúgy ezt mennyire
1: adnám. Körül meg jól van, ha nem hagyják abba, akkor most leszállunk.
0: Aztán mindenki közepén, csinálta, mindenki amit akar.
2: Antalya, azt gondolom, valami India, nem? Vagy Pakisztán?
1: Antalya?
0: Ezt nem a tudom, legjobb embertől kérdeztem.
1: Antaliából Manchesterbe. Nem
2: mert
1: tudom.
2: Gondolom, akkor azért mondja, hogy sok pakisztáni utas volt ott, mert ja, akkor igen, gondolom, Pakisztánba megy. És akkor egy random férfi elkezdi egy pakisztáni gépen az összes többi pakisztánit sietegetni, és azt hiszi, hogy ennek nem lesz következménye, miközben egy ember van 35 ellen.
1: Hát lehet, hogy nem azt gondolta, hogy nem lesz következménye, csak tudod, ilyen nagyra volt maga, hogy hát én most megmondom, aztán meg el lett verve.
0: De amúgy azért is szörnyű, mert hogy bármint, hogy én félek a repüléstől, szoktam repülni, de mindig félek előtte, és így belegondolva, hogyha én ennek egy úgymond így szemtanúja lennék, akkor én biztos, hogy nagyon félnék.
1: Ja, félsz a repüléstől, jó, kérem, oké, el kell mondani, hogy felszállok a gépre, és akkor nekiállnék verekedni a repülőn, az első útnak valóban nem lehet kellemes. Én pont ezt akartam mondani, hogy nem lettem volna ott ezen a gépen.
0: Nem szívesen lettem volna. De amúgy ez igazából, amúgy természetesen a dulakodás miatt jogos volt a leszállás, tehát a szokényszer leszállás. Persze. De ezzel a többi esetleges ugye utassal toltak ki. Tehát ezzel nem tudom, hogy muszáj volt leszállni, viszont...
1: Hát amúgy, gondolom valami biztos megbüntetik a
0: kitesztet. Igen, azt a pont erre akartam kitérni, hogy azt hiszem ilyen esetekben, hogyha valamilyen szabálysértést követsz el, akkor nem utazhatsz azzal a légitársasággal már többet, tehát arról biztos, hogy kitértelem. És azt hiszem a partner légitársaságról is. Tehát nem, ugye, mert vannak külön nagy légitársaságok, és igen, azoknak és vannak kicsi ágaik. Kicsik,
1: igen, és akkor és többé is nyilván kitöltenek, persze. Hát, aki egy ilyet produkál a gépen, azt szerintem megérdemli, tehát, hogy igen, nyilván
0: tényleg,
1: egyik légitársaság se szeretne magának ilyen problémát, hogy aztán ott majd verekedjen. Meg én azt se értem, hogy most ezt miért kellett, tehát, hogy ültél volna inkább csöndbe a gépeden, eljutsz oda, hova akarsz, aztán onnantól magadba azt mondasz, amit akarsz, de hogy így.
0: Írjátok meg nekünk, hogy nektek erről mi a véleményetek. Mi most megyünk tovább Olivia Rodrigo-tól a Vampire-rel. Give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and the diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 95 táskarádió teljes beleférsz, titkos NASA bunker a Balaton alatt. Bár egy évtizede még nem volt sem koronavírus, sem atomcsapással fenyegető háború, a Balaton környékén már akkor gyorsan terjedt egy történet. A tó alatt állítólag egy 7 emeletes NASA bunker bújik meg. A szóbeszéd szerint a Balaton alatt van egy hely, ahol még a világ vége sem lenne végzetes azoknak, akik lejutnak oda.
1: És hogy kell lejutni, leúszni, vagy mi van?
0: Tenger hát, alatt járóval.
2: A Balatonban,
1: magyar tengerben, persze.
0: Nem tudom, szerintetek ez így lehetséges?
2: Nem hiszem. A Balaton alatt NASA bunker, hát erősen kétlem, de amúgy nem bánnám, ha lenne egy titkos bunkerem.
0: Nem, mindegy, úgy sem lehető mi paraszt emberekben.
1: Hogyha majd világ vége lesz, ezek akkor majd elindulunk és meglátjuk.
0: Ja.
2: Majd felássuk a Balatont.
0: Apukám mindig azt mondja, ő már ilyen macsétát, még ilyeneket akar venni, hogy ha jönnek a zombik, akkor legyen mivel védekezni.
1: Ó, hát anya otthon már eltett vizet, ilyen nagyon-nagyon sok vizet, hogyha áramszünet, meg elmegy az áram, meg jön a nem tudom, hányadik dimenzió, meg nagy változás, meg
0: dimenzió,
1: meg igen. Igen, meg ez, meg az, és akkor, hogy legyen, biztosan legyen vízünk, mert nem lesz víz, akkor nem lesz víz. Én meg nézek rá, hogy miért?
2: Szóval kell a víz, és a macsat elhoz, hogy tőlejük a zombi temetést. És a NASA bunker is, úgyhogy szerintem ezt valamikor majd ilyen rádiós túra kellett.
1: Kimegyünk a helyszínre, persze.
0: Ja, leúszok majd nektek.
2: Nem, közös interjút készítünk a halakkal.
0: Közös
2: NASA bunkert bentalált
0: izékkal.
1: Hát találunk végül is egy tenger alattjárót is.
0: Ezért közös NASA bunker, vízeltevő háború, macséta expedíciót indítunk.
1: Ez lesz a neve. Jöjjtelése van.
2: Gyerek, ez ilyen rádiós, nem tudom mi lesz ez, vlog, vagy csinálunk belőle egy ilyen podcastet, egy sorozatot.
1: Megdomáltuk.
0: Most itt vagyunk a Balatonnál, és most leúszunk.
1: Fúj a szél, ott beszél egy hal, ott egy cápa.
2: Igen, a Balatonban.
0: Hogy éli meg ezt, és akkor a haláskon...
2: Igen,
1: valid.
2: Szembe jön veled egy tenger alatt járó, ja, és igen, megtalálod a víz alatti bejáratot a NASA munkerben.
1: Az olyan, mint Antarktisz, nem? Nem olyan sztori, mint egy Antarktisz.
2: Antarktisz? Nem Atlantis?
1: De az, bocsi, rosszul emlékeztem. Persze, majdnem ugyanaz a kettő.
0: Hát mégis
1: tényleg.
2: Egyik itt van, másik ott van, de majdnem.
1: De ja, mi a kettő hely? Ez már legalább annyit eltaláltam.
0: Legalább. Igen.
1: Nem azt mondtam, hogy nem tudom, az alma.
2: Mindkettő, és mindkettő alval kezdődik.
0: Igen,
2: van víz is.
0: Szóval amúgy nálunk apának terve volt titkos bunkert építeni, tehát hogy ilyenek is voltak terve. Apukám megnézte a Walking Dead-et, szóval azután nem volt megállás. Úgyhogy nálunk rengeteg bunkerépítési lehetőség olyan... már volt tervben.
2: Nálunk csak olyan terv volt, hogy a pincébe apukám majd ilyen játékbarlangot csinált, ugye, tehát ilyen játékgépeket, meg ilyeneket szerez, és akkor az meg biliárdasztalt. Egyszer még megvalósul, ki tudja, reméljük. Jó lenne.
0: Hát ha egyszer tényleg kiderül, hogy van a NASA bunker a Balatonban,
1: akkor mi megmondtuk.
0: Akkor így van, akkor látogassátok meg, mi ott leszünk, éppen a halakkal fogunk interjút készíteni. Viszont mi most megyünk tovább Justin Bieber-től,

0: Istambuli izoli.
1: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
2: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet.

0: Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
0: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.

95-től Táska Rádió, te is beleférsz, ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Sarfianka, Bali Villő és Hedrik Mira. Az utolsó fél órában pedig szó lesz arról, hogy kiszámolták, mennyit szelent az ember egy nap, és arról, hogy megbüntetik az autósokat, ha kerülgetik a kártyukat. De előtte hallgassuk meg Justin Bieber és Daniel Caesar közösét

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. Megbüntetetik az autósokat, ha kerülgetik a kátyukat. Ez az Egyesült Királyságban látszik az új törvény, és súlyos bírság, például hát 2500 font, hogyha a kikerülő manővereket nem kellő körültekintéssel és figyelemmel csinálják, hanem csak ugye így mennek. Mondjuk ez megértem, hogy miért veszélyes, mert hogy mi van, hogyha mondjuk pont akkor kerülnek egy kátyút, amikor jön másik irányba egy autó is, akkor ez nyilván baleset veszélyes. De az is, hogyha belemennek a kátyúba, mert akkor mindenféle alkatrész leszakad, meg minden.
1: Hát meg ha belemegy a kátyúba, akkor attól is ütközhet, szóval. Szóval akkor igazából azért, nem azért adnak bírságot, ha kikerülöd a kátyút, hanem azért, hogyha rosszul kerülöd ki a kátyút.
0: Igen. Akkor menjen nagyon-nagyon gyorsan, és akkor csak így átrepül fölötte.
2: De ez már ilyen alapreflex ilyen embereknél, hogy így kikerülik a kátyukat, mikor meglátnak
1: egyet. Jön egy kátyú, és így elrántja a kormányt.
2: Igen, mindenki
0: mint
2: esetlen
0: szerintem. Mint ha ilyen szarvas lenne előtted.
1: Hát igen, gyakorlatilag. Mondjuk, nem tudom, én még annyira nagyon kátyús úttal nem találkoztam nekünk a régi utca, amiben laktunk, az volt, hogy az ilyen földúszerű volt, vagy nem tudom, és az volt ilyen kátyús, de hát ez meg mindenhol az volt, tehát hogy nem volt nagyon olyan opció, hogy kikerülöd, és nem is voltak ilyen nagy, csak nem voltak ilyen nagyon mély gödrök, szóval.
0: Nálunk volt egy nagyon-nagyon nagy kátyú az utcában, és a bátyám azt mindig ki szokta kerülni, de azóta most már be van fedve.
2: Mi lakunk olyan utcában, ahol ilyen római stílusú utak vannak, és amúgy tök menő meg minden, csak itt nem annyira hasznos, mikor itt kocsival járkálsz ott, mert vannak ilyen óriási nagy lyukak néha, mert ugye kiszedik a köveket, mikor már nem olyan állapotban vannak, mint hogy kéne lenniük.
1: Ja, és még nem raktak a helyére másikat.
2: Igen, és ez így nagyon idegesítő szokott lenni, mert ugye pont ott a kapu előtt van egy kő, most így kiszedve, amiben ha belemész, így a kocsinak nem tesz annyira jót.
1: Ja, és pont a pont, ahol megállnál be.
2: Igen.
1: Hát az valóban nem túl előnyös.
0: Szóval amúgy megértem, hogy miért van ez a törvény. De mondjuk akkor is nincsen, mármint, hogy nincs jó megoldás erre akkor.
1: Hát egyébként igen.
0: Kikerülöd és bírság, nem kerülöd ki és fizeted az alkatrészt.
1: Hát meg most honnantól, tehát hogy honnan, szóval hogy nézik az, hogy ki az, aki megfelelően
0: kellő körültekintéssel és figyelemmel végzi. És ki az, aki nem?
1: Igen, tehát hogy csak akkor bírságolnak meg, hogyha ebből baleset is lesz, vagy figyelik, hogy hát te most nem voltál elég óvatos, és akkor megbírságolnak.
0: És ez hogy figyelik így kamerán?
1: Érted most, hogyha csak a baleset után, ha a balesetet okozol ezzel, és megbüntetnek miatta, akkor eddig is jár büntetés azért, hogyha balesetet okozol, nem?
0: Igen.
3: És nem megcsinálják inkább az utakat, hanem kamerával figyelik, hogy ki volt szabálytalan?
1: Egyébként jogos.
0: Tehát, hogy figyelik, hogy ott állnak a bokrok mögött a rendőrök, és így nézik, hogy ott egy kátyú.
1: Igen, és
0: hogy fogja kikerülni.
1: De igen, és egyébként konkrétan amúgy meg inkább meg kéne javítani az utat.
0: Hát akkor figyeljetek erre oda, főleg, hogyha az Egyesült Királyságban jártok, mi most megyünk tovább Kendrick Lamar és SZA közösével a Lutherrel.

0: bizonyít a Task Rádió, te is beleférsz. Kiszámolták, mennyit szerent az ember egy nap, meglepő eredmény született. A Marylandi Egyetem tudósai kifejlesztettek egy módszert annak mérésére, hogy ugye hány alkalommal csinálja ezt, és elvileg 32 alkalommal naponta, ugye átlagos az ugye, mint ugye a orvosi szakirodalomban pedig 14-et szoktak mondani, szóval a duplája, majdnem.
1: Ja, több, mint a duplája.
0: Igen.
2: Én igazából arra lennék kíváncsi, hogy mi volt az ötlet, hogy ezt így most meg akarják tudni, hogy
1: szerintem nagyon lehet, hogy honnan jött az ihlet, hogy ezt most kiszámoljuk.
3: Nem volt ennél fontosabb kutatásuk.
1: Ja, nem volt ennél jobb dolguk.
0: Szerintem unatkoztak.
1: Yeah. Hát igen, egyébként kb. Ezt tudom.
0: Ez az egyetlen oka konkrétan.
1: Tényleg egyszerűen elképzelni nem tudom, hogy miért állhat neki valaki. Számoljuk meg, hogy egy nap hányszor fingik egy ember átlagosan. Számoljuk ki.
0: Persze, jó ötlet, gyerünk.
2: Lehet, hogy azt hitték, hogy kapnak valami Nobel-díjat, vagy nem tudom, valamilyen tudományos felfedezési
1: díjat. Nobel-díjat megfejtik, majd energiát csinálnak belőle, vagy nem tudom.
3: Vagy lehet végeztek az összes vizsgával, aztán volt egy kis szabadidő.
1: Ja, aztán ezzel szórakoztak.
0: Egyébként hol van ez a Marylandi Egyetem? Valaki tudja?
1: Hogy tudom, mármint, hogy hol van Maryland?
0: Aha.
1: Nem Anglia? Tudom, hol van
0: Nagy-Britannia? Mert szerintem... akkor mondhatnánk rá, hogy tudod, a brit tudósok megint csináltak valamit.
1: Ja, a brit tudósok megint csináltak valamit. Őszintén szóval nem tudom, hol van Maryland, de valami... Szerintem egyébként én Angliát mondanám. Valami
0: ja, én is azt tippelném.
1: Biztos valami angol.
0: Akkor megint a brit tudósok csodálatos felfedezést tettek.
1: Egyébként most megnéztem, és nem a brit tudósoknak a műve ez, hanem tehát New York közelében van Maryland, szóval ez egy,
0: akkor az
1: ez
0: amerikai, tudósok.
1: Ezek amerikai tudósok voltak.
0: Nagyon unatkozhattak. Addig jó, amíg a brit tudósok nem veszik át ezt a témát, és csinálnak valami más kutatást.
1: Ja, a brit tudósok szoktak még ilyen
0: kicsit felesleges dolgokat csinálni.
1: Előállni, és ezeket így megkutatni.
0: Az emberiség unatkozik.
3: Na de mi van akkor, hogyha hiába Amerikában van ez a Marylandi Egyetem, de ott is brit tudósok csinálták.
0: Persze, odautaztak.
1: Ilyen vendégprofesszor.
0: De amúgy egész jó módszert fejlesztettek ki, mert kifejlesztettek egy ilyen módszert, hogy akkor egy ilyen okos alsóneműt a normális alsóneműre kell rögzíteni, és akkor ez nyomon követi a kieresztett gázokban lévő hidrogént, és így mérik abban a puffadást. És igazából ez okos.
1: Nagyon okos, soha eszembe nem jutott volna, de az se jutott volna soha eszembe, hogy ezzel foglalkozok, mármint, hogy ezt kutassam. Szóval...
0: elgondolkodjak rajta.
2: Lehet a suliba is ilyen kéne, amúgy, mert mi azzal szoktunk hűlni egy óra közben, hogy így, mikor megérezzük, hogy valaki így szellentett egyet, hogy így megpróbál kitalálni, hogy ki volt az, és lehet, hogy segítene, hogy mondjuk behúzna egy csíkot az gép, és megmondani, ki volt az.
0: Hát akkor ez lehet a brit tudósoknak a következő jó kis feltalálása, azt kell mondjam. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a mai vekkerem, mi most megyünk tovább, Shepard Rontól a The Subway-jel.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigül Barnabás és Petrovics Adél. Négy kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak négy kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül hármat kegyetlenül elhusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozza. Az állatkínzás

0: utasításnak minősül.
1: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
2: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antón Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hulla ugrál hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hoop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinéz szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt, már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat, és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Legendás állatkerti szökések. Sokféle állat él a világon. Ahány faj, annyi féle viselkedés, lakóhely, táplálkozás. Így az egyes állatkertek rengeteg feladatot ellátnak, hogy az állatok otthonosan érezzék magukat. Azonban az itteni nagy kényelem nem veszi el a lakó kíváncsiságát, hogy alkalmattán felfedezzék a nagyvilágot.
1: 2010-ben Japánban a Kiotói Egyetemhez tartozó elkerített erdőrészről 15 majom csoportos szökést hajtott végre igazán egyedi módszerrel. Megfeszítették a fák ágait, és egyszerűen csak kikatapultálták magukat az 5 méteres magas feszültségű kerítés fölött. Mit te mondjak, igazán bámulatos terv volt, de a végén kudarcba fulladt. A kirepült majmokat a kint várakozó kutatók hamar visszacsalogatták egy kis finomsággal. Egy másik alkalommal 2020-ban szintén Japánban 70 majom szökött meg a Takagoyama parkból. Feltételezhetőleg valaki lyukat vágott a japán makákok kifotójának kerítésébe.
0: Vannak olyanok is, akik egy sikertörténetet tudhatnak maguk mögött. 2005-ben egy afrikai flamingó a Wichitai vihar során megszökött a Kansas-i állatkertből. Az eltűnés után több helyen is látták, azonban véglegesen 17 évvel később Texasban találták meg, viszont az állatkert illetékesei úgy döntöttek, nem fogják be újra a flamingót.
1: Voltak azonban hazai szökések is. A legutóbbi eset 2022. márciusában történt, amikor is Sanyi, a budapesti állatkert 4 hónapos kis pingvinje nekivágott a Dózsa György útnak. Szerencsére nem jutott messzire, a rendőrök épp az úton átkelés közben kapták el a szökeményt.
0: Egy másik pingvin eset is volt 2000-ben. Fülöp, a pápa szemes pingvin 2010-ben is szerencsét próbált, egyszer, amikor új kifutóba költöztek, majd másnap, amikor egészen a trolli megállóig totyogott, majd ott türelmesen várta a következő járatot.
1: Vagy itt van például Suzy, a lajhár. Suzy, a győri állatkert lakója, egy notórius visszaeső volt, ugyanis már több alkalommal próbált megszökni. Egyszer azzal a csalafinta tervvel állt elő, hogy kimászott a villanypásztor alatt, majd átúszott a halastavon, ám az út a vadon hamar véget ért, ugyanis a gondozók fülön csípték. Azonban 2004-ben Suzy sikeres szökést hajtott végre, és 3 napig keresték, míg rá nem bukkantak az állatkert melletti erdőfái közt.
0: De volt olyan is, hogy az állatkerti állatok meglátogatták egymást. A budapesti állatkert ormányos medvéjének egy szép napon kedve szottyant egy kis találkához. Ezen felbuzdulva meglátogatta az oroszlánt, aki vendégszeretete jeléről adott neki egy taslit, úgyhogy inkább hazament.
1: És egy tökéletes zárásként itt van Böbe, a veszprémi állatkert csoda csimpánza. Böbe a 60-as években kiszökött az állatkertből, és az állatkerthez közeli városrészben meglátogatott egy családot. Szerencsére nem volt pánik, hiszen Böbe az állatkert sztárja, az ország kedvence volt. Rajzolt, festett, kávét főzött és borotválkozott, ahogy ezt a gondozójától elleste. Habár ő általában megette a magára kent habot.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a vízi szállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles huszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a Delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét ért el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Waverider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Waverider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülésre.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudj meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihulna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra, csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötéthajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötéthajú azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyút egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 grammot bírál, az összes hajból font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autós súlya. A hajszál azonban 50-80 gramm után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teliholdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmmel ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végigkíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kisírt szemeinkre érdemes egy zacskó papír zsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acél Magnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagaikban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra.
1: Tennél az állatokért, de nincs ötleted? Hogyan? Most kiderül. Mostanság egyre többször hallunk állatokról, akik utcára kerültek. Olyan hűséges teremtésekről, akik nem érdemelték ki sorsukat. Ott vannak a menhelyek, melyeknek falai közt ártatlan, idővel halálra ítélt négy lábúak várják, hogy valaki elvigye őket onnan. Olykor az álmok valóra válnak, azonban Magyarország 3200 településén évente több 10 000 állatot altatnak el. Azonban a felelőtlen állattartó lakosság sokkal több állatot tenyészt és szaporít, mint amennyi felelős gazdi van. Azonban van megoldás, és nem is csak egy. Azt hiheted, hogy ilyen fiatalon nem tudsz tenni a változásért, pedig ez nem így van. Itt a legkisebb is számít, és ha valóban szívből jön a segítség, akkor adsz a legtöbbet. Ahhoz, hogy lépéseket tegyél, nem kell neked menhelyet építeni, tovább megyek, milliárdok sem kellenek. Mint ahogy már említettem, a legkisebb is számít.
0: Számtalan lehetőség van segítségnyújtásra, véleményem szerint azonban az önkénteskedés a legkifejezőbb. Ami engem illet, én a székesfehérvári Heroszban tevékenykedem. Az ott töltött idő mindig felejthetetlen pillanatokat okoz számomra. Azonban, hogy még szavahihetőbb legyek, más lelkes diákot is megkérdeztem. Szeretem ezt a helyet, mert itt önmagam lehetek és segíthetek a gazdátlan állatokon, azonban egyetérthetünk azzal is, hogy egy állatmenhelyen dolgozni nem könnyű, és nagy felelősséggel is jár. Fejtette ki véleményét egy az állatmenhelyen önkénteskedő diák. Tehát, ha eddig kérdéses volt, hogy hol töltsd el az 50 órás közösségi szolgálatot, amit élveznél is természetesen, akkor most garantáltan megvan a megoldás. Ez egy igen nemes cselekedet, és az ott töltött órákkal rengeteg élménnyel is gazdagodhatsz. Tervezd meg!
1: Tegyél a jóért!
0: Tegyél az állatokért!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. YouTuberből vált országszinten ismert énekessé. Hogyan lett Paul Streetből Azaria? Tarts velünk, most megtudhatod.
1: Bauku Attilát több néven, több helyről is ismerheted. Régebben Paul Street néven YouTube videók gyártásával foglalkozott. A Rejtélyek nyomdoka című sorozatának köszönhetően lett ismert. 2002-ben született, és 2019 óta zenei pályán Azariaként tevékenykedik, és lett ismert. Pop és alternatív stílusú zenéket gyárt. Teltházas koncerteket és nagy sikerű fesztiválokat tudhat maga mögött a még csak 20 éves énekes.
0: Dalai, albumai hamar felkapottak, és TikTokon is népszerűek lettek. Egy idő után hatalmas rajongó táborra lett Azinak és zenész társának, barátjának, Dashnek. Több közös daluk van kettőjüknek, amik már megjárták a top listák legfelsőbb helyét is.
1: Május óta, ha meghalljuk a nevét, lehet nem a mindegy című száma fog először eszünkbe jutni. A social media mostanában a 2022-es májusi botrányától volt hangos. Azóta nagyon megosztó személyiség Azaria. Ebből kifolyólag több ismert emberrel és zenésszel került összetűzésbe és heves szóváltásba. De olyanok is voltak, akik Attila védelmére keltek. Például Majka az eset után a koncertjein nyilvánosan bevédte, sőt, ki is átérte.
0: Ez a balhé azért is fajult el idáig, mert Azaria nem vállalta fel, hogy ő is hibás ebben a szituációban. Az aktusra rá pár nappal Instagramon tett közzé egy live-ot. Ebben a videóban elmondta azt, hogy ugyan nem bánta meg a történteket, azt viszont sajnálja, hogy megcsalt a párját. Azóta ő megbocsájtott, viszont úgy néz ki, a kedélyek nem csillapodtak. A lány, akivel megcsalt a barátnőjét, interjúban elmondta, milyen rosszul élte meg, és hogyan hatott a magánéletére. Ám Attila megsajnálás vagy bocsánatkérés helyett viccet csinált a lányból és megszégyenítette.
1: Azaria és apukája nyilatkozataiban mindenkit hibáztattak. A lányt, akivel félrelépett, azt, aki felvette videóra, a biztonsági őröket és az ott dolgozó személyzetet. Mindenki meg lett említve, hol hibázott, hogy egy ilyen videó felkerült az internetre. Egyedül Azariát nem vonták felelősségre a történtek miatt. Emiatt jöttek létre a...
0: Nem Azaria hibás.
1: És a...
0: Nem ő tehet róla.
1: Mondatok.
0: Ennek ellenére sem feledhetjük, hogy mekkora zenei tudása van. Sok eredményt elért már fiatalkora ellenére. A nyár folyamán is többször megfordult országszerte ismert fesztiválokon. 2021-ben Azaria elnyerte a legjobb magyar előadó címet.
1: Te mit gondolsz, elítéled, vagy egyetértesz azzal, amit Azaria tett, és azt, ahogyan lereagálta?
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Phoenix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játékintelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labdavezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő tartalék csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA újfisági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 az májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020. decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21-én mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor meghaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Kloppal dolgozhat együtt.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Működik a napról legnagyobb felbontású képeket készítő teleszkóp.
1: Korábban nem látott részletességgel mutatja be a nap felszínét az új Hawaii teleszkóp. Felvételei akár 30 kilométeres felszíni jelenségeket is láthatóvá tesznek. Jelenleg ez a legnagyobb napteleszkóp. A képeket az Amerikai Nemzeti Tudományos Alap naptávcsöve készítette, melyet mintegy 3000 méterrel a tengerszint felett a Maui-szigeten lévő Haleakala vulkán tetején állítottak fel. A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre.
0: A teleszkóp, ami a világ jelenlegi legnagyobb 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre. A Földtől 150 millió kilométerre fekvő napfelszínen láthatóvá vált a viharos, forrógó gázmintázat. A sejtszerű struktúrák belsejében forró plazma emelkedik a felszínre, majd lehűl, és sötét vonalakban lesüllyed. Ez a folyamat a konvekció, vagyis a hőáramlás. Az új eszközzel a mágneses mezők markerei is jól láthatóvá válnak.
1: A teleszkóp segít megjövendölni a nap mágneses kitöréseit. A naptevékenység vagy űridőjárás tanulmányozása segíthet a tudósoknak előrejelezni a Földet érő esetleges problémákat. A nap mágneses kitörései többek között tönkretehetik a műholdakat, működésképtelenné válhat emiatt a GPS, de hatással lehetnek a légi közlekedésre és áramkimaradást is okozhatnak. A teleszkóp az Amerikai Űrkutatási Hivatal nap körül keringő Parker Solar Probe nevű űrszondájával, valamint a továbbiakban a NASA és az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondájával működik együtt.
0: Maradjunk a napkutatásnál, titán hőpáncél és kálciumfoszfát burok kell a nap felfedezéséhez.
1: A NASA bejelentése szerint az imént említett Solar Orbiter nevű napszondát indítják útnak a floridai Cape Canaveralból az Atlas V nevű hordozó rakétán. A Vénusz és a Föld gravitációs erejét fogja használni, hogy kilökje magát a nap körüli pályáról, és így elsőként pillanthassa meg madártávlatból a nap sarkvidékeit.
0: Az ekliptika a nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, valamint a Föld keringési síkja a naprendszerben. Nagyjából a nap egyenlítői síkjában helyezkedik el, ebben a síkban keringenek a nap körül a bolygók.
1: A Solar Orbiter előtt a napot vizsgáló minden műszer az ekliptika síkjában, vagy ahhoz nagyon közel mozgott. Most képesek leszünk fentről lenézni a napra, fogalmazott Russell Howard, az Amerikai Haditengerészeti Védelmi Laboratórium űrkutatója. A misszió 7 éve alatt a Solar Orbiter 24 fokkal fog eltérni a nap egyenlítőjének síkjától, ha a missziót 3 évvel meghosszabbítják, akkor 33 fokkal.
0: A tervek szerint a naptól való legkisebb távolsága 42 millió kilométer lesz. Titán hőpáncélja és kálciumfoszfát alkotta burkolata ellenáll több mint 480 Celsius foknak is. Várhatóan közvetlen képet kap a nap sarkpontjai felől érkező napszélről, és segíthet annak megértésében is, mi okozza a napfot növekedésének és apadásának 11 éves ciklusát.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államok beli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony izületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd azt befogva a szemén kispiccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hugh Young ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államok beli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23 000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztott el. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekordár lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat, osszátok meg velünk! 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma kicsik kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatага, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, becslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vostok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a Mély-tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légtörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültazó hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan terület a földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogy miért fontos a reggeli? Mindjárt megtudod.
1: Reggeliz úgy, mint egy király, tartja a mondás, és a táplálkozás tudósok valóban egyetértenek abban, hogy a reggeli a nap fontos étkezése, melynek elhagyása számos felmérés szerint igen elterjedt rossz szokás Európában és Amerikában.
0: A reggeli fontossága. A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásból nem hiányozhat a reggeli, mely a délelőtti fizikai és szellemi tevékenységünkhez is hozzátesz. Számos tanulmány bebizonyította, hogy a reggeli elhagyása a napi energiabevitel csökkentéséhez vezet, mert így lényegesen kevesebb fehérje jut be a szervezetedbe, mint azoknál, akik rendszeresen reggeliznek.
1: A fogyókúra mellett is fontos a reggeli. Hiba kihagyni azért, mert fogyókúrázunk. Tanulmányok bizonyították, hogy azok, akik nem reggeliznek, később túlsúlyosak lesznek, mert a nap folyamán többet nassolnak vagy esznek. A reggeli beindítja az anyagcserét, de nem csak reggel, hanem egész nap gyorsítja azt. Ebből tehát az következik, hogy annak is, aki fogyókúrázik, kötelező reggeliznie.
0: Reggeliz, mint egy király. Nem mindegy azonban, hogy mit reggelizünk. A reggeli döntő fontosságú lehet abban, hogyan indítod a napot. Ha szénhidráttartalmú reggelivel kezdesz, például fehérjéből készült pékárukkal, hirtelen megemelkedik a vércukorszinted, ami csak arra jó, hogy 10 óra körül már rátörjön a farkaséség, hiszen amilyen hirtelen a vércukorszinted megemelkedett, éppen úgy le is csökken. Mégpedig az alá a pont alá, ahol nincs visszaút. Enni kell. Méghozzá azonnal és jó sokat.
1: Ha reggeli nélkül indítod a napod, még mielőtt megemelkedhetne a vércukorszinted, hirtelen lezuhan, ennek eredménye pedig szintén a farkaséség. 10 óraira vagy ebédre sokkal többet eszünk, mint ha reggeliztünk volna. Ha ezek a vércukor ingadozások már a nap elején jelen vannak, a nap többi részében is folytatódnak. Megemelkedik, lezuhan. Megemelkedik, lezuhan a vércukorszint, minthogyha hullámvasút lenne, melynek eredményeképpen nem tudjuk kontrollálni éhségünket.
0: Milyen a jó reggeli? A válasz nagyon egyszerű. Választ lassú felszívódású szénhidrátokat, sovány fehérjét. Például teljes kiörlési lisztből készült pékárut sovány sajttal. A napi étkezések közül a szakemberek a legfontosabbnak, a gyakran elhanyagolt reggelit tartják. A nap megfelelő indításához feltétlen szükségünk van erre az étkezésre. Egészségünk érdekében nagyon fontos, hogy munkába és iskolába indulás előtt is együnk valamit.
1: Mindennek fényében holnap te se felejts el reggelizni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brics Boglárka. 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában, ugyanis illetlenségnek számít. Érdemes követni az alábbi etikett szabályokat, ha látogatóba mész, hogy elégedettek legyenek veled. Az első az ajtó. Nagyon illetlen dolog beengedni magunkat más házába. Még akkor sem szabad benyitni, ha épp nyitva maradt az ajtó, annak ellenére, hogy a filmekben mindig ez történik. Kopogni, csengetni kell, és meg kell várni, hogy beengedjenek, ráadásul nem szabad hamarabb érkezni a megbeszélt időpontnál, mert az is kellemetlenül érintheti a vendéglátót.
1: Következő a padló utcai cipővel. A cipődet még a bejáratnál érdemes levenned, akkor is, ha a házigazda cipőben mászkál a lakásban. Nem vagy biztos magadban, kérdezz rá, de az illem úgy diktálja, hogy az utcai cipő maradjon közel a bejárati ajtóhoz.
0: A hálószobára is több szabály vonatkozik. Tilos belépni anélkül, hogy a másik megengedni. Miután kimentél a mosdóba, nem szabad elkoborolni a hálószoba felé, hogy felfedezze terepet. És persze tilos megérinteni bármit is ebben a szobában, vagy leülni az ágyra.
1: Illetlenség a hűtő és a szekrények nyitogatása is. Ha éhes vagy, szólj a házigazdának, de semmiképp se kezd el felfedezni más hűtőjének a tartalmát. Ez rendben van, ha felajánlod, hogy hozol valami nassalnivalót, vagy segítesz főzni, de ebben az esetben is érdemes engedélyt kérni arra, hogy a szekrényeket nyitogathasd.
0: Az ötödik az ablakok és a termosztát. Mivel a házigazda az, aki fizeti a fűtés számlát, joga van eldönteni, hogy mennyire fűti fel a lakást, vagy mikor szellőztet. Ettől függetlenül persze bármikor jelezheted, ha fázol, vagy épp meleged van. A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadtól ablakot nyitsz, esetleg felveszed a fűtést, amíg a másik kimegy a mosdóba.
1: Végül az íróasztal. Sokan vannak, akik home office-ban dolgoznak, ezért a hálószobájukban alakítottak ki egy kis otthoni irodai sarkot. Ez azt jelenti, hogy simán ott hagyhatnak az íróasztalon néhány hivatalos iratot, ami nem tartozik senkire. Épp ezért nem illik ennek a területén sem matatni, és jobb, ha távol tartod magad tőle.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.

0: maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Lehetséges, hogy pár éven belül kihal a legnagyobb nagymacska. Sajnos a 20. század elejé óta a tigrisek elvesztették létszámuk 93%-át, és számos helyről kipusztultak. Napjainkra már több tigrisfa is kihalt, mint például a bali tigris, melynek utolsó példányát 1937-ben látták. De az emberek vadászat iránti szenvedélye írtotta ki a kaszpi tigrist és a jávai tigrist is.
2: Napjainkra már csak 6 tigrisfajt tudunk megkülönböztetni. A bengáli, szibériai, szumátrai, indokínai, délkínai és maláj tigris már fenn, de mindegyik faj szerepel a veszélyeztetett állatok listáján, de a legérintettebb a szibériai tigris. Kevesebb, mint 200 példány él már csak a vadonban.
1: A nagymacskákat a bőrük és a húsuk miatt is keresik az orvadászok, illetve az élőhelyük is egyre jobban szűkül. Félő, hogy a tigrisek a következő évszázadra teljesen kihalnak.
2: Habár a tigrisek nem háziállatok, mégis egyre többet élnek az emberek fogságában. Az Egyesült Államokban jelenleg 5000 és 10000 között van a fogságban élő tigrisek száma, és ennek csak a 6%-át tartják állatkertben. A maradék 94% magántenyésztői létesítményekben, házcsúcsfrakban és még városi lakásokban is megtalálhatóak.
1: Ezek a szerencsétlen állatok egy részét becsempészik a vadonból, de jelentős részüket az USA-beli tenyésztőktől szerzik be. Ezért az amatőr tigris tartók miatt rengeteg baleset történt már. A tigrisek tartása annak a nagyon amerikai felfogásnak tudható be, hogy mindenkinek Isten adta joga, hogy azt csináljon, amit akar, ebbe a házi leállatként tartott vadállatok is beletartoznak.
2: Ezek az állatok nem csak a gazdáikra veszélyesek, hanem számtalan esetben, mikor elszoktak otthonról, az utcán lévő embereket kezdték el mészárolni. Ezért hosszú a tragikus történetek listája azokról az emberekről, akik végtagjaikat vesztették el, vagy akár meg is haltak tigris támadás következtében, mivel nem egy kis cicáról, hanem a világon élő legnagyobb macskafajtáról van szó. Ezért véleményem szerint senki sem tarthatna veszélyes ragadozó állatokat otthon, mert így nem csak a saját, hanem más ember életét is veszélyeztetheti.
1: Ha azt szeretnénk, hogy gyerekeink is megismerjék ezeket a gyönyörű állatokat, meg kell fékezni az orvadászokat és beszüntetni az otthontartást.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Ma egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomgyu, Taehyun és Hwanin Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mik volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Az összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korral járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tolkot is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismerten Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomgyu, ismertén Bomgyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomgyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Bomdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 10-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és kb. 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell, a szemkontaktushoz, ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsik, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A Görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a Görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelen lett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansford Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kiált emberszármazású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a mai élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm elsüllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Vilcek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatás továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszer csomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 000 négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az osztrák-magyar monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-as-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyedórás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
0: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyedórás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ-e az oxigént, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marsa szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marsa szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha azt nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából 1,5 méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 95. Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked 6 tippet az első randihoz.
1: Az első randi az első benyomásról szól. Az első randin felmérhetjük, mennyire illünk össze egy másik emberrel. És a jó hír, hogy hoztunk neked pár tippet, amivel különlegessé teheted.
2: Az első nem más, mint hogy beszélgess. Fontos, hogy jól lehessen veled beszélgetni. Tarts észben mindig néhány olyan témát, amit bármikor be tudsz dobni. Ne beszélj olyan dolgokról, amikről kellemetlenül érezheti magát a partnered. Kerüld az olyan kérdéseket, amikről te sem beszélnél szívesen.
0: Ne késsel, a pontosság sokat számít az első randi alkalmával. Mindig legyél ott időben, és soha ne késs.
1: Öltöz ki a randira. Egy lány akár egy órát is rászállhat, hogy elkészüljön a randira, és jól nézzen ki számodra. Nem gondolod, hogy viszonoznak kellene a gesztust? Öltöz fel elegánsan, így érezheti, hogy tiszteled, és a próbálkozásodat is értékelni fogja. Figyelj az arcszőrzetre, a körmökre és a leheletedre. Ha rossz a leheleted, az könnyen tönkre teheti a randid, ezért mielőtt megérkezel, kapd be egy mentoros cukrot vagy rágót.
2: A következő tippünk a dicsekvés. Mármint a nem dicsekvés. Sokan azt feltételezik, ha dicsekednek az eredményeikkel, ízlésükkel, vagy valami mással, az lenyűgözi majd a lányt, de legtöbb esetben pontosan az ellenkező hatást éri el vele. Ha mindenképp le akarod nyűgözni, akkor vigyázz, hogy közben ne tűnj túl arrogánsnak, vagy felvágósnak. Hallgasd meg az ő szempontját is, érdeklődj az ő eredményei és szakterülete iránt is. A megfelelő pillanatban te is beszélhetsz a sajátjaidról, és ha érdeklődik, akkor belemélyedhettek a témába.
0: Utolsó előtti tippünk, vedd a jeleket! Lehet, hogy te jól érzed magad, de figyelj a partnered testbeszédére is. Boldognak tűnik veled? Ha nézelődni kezd, szórakozottnak tűnik, vagy nem érdeklődik a téma iránt, akkor tereld el a beszélgetést.
1: Az utolsó tippünk, hogy ne felejtsd el megdicsérni. A bók mindig működik egy randin. Nem kell hazudnod, hogy lenyűgöz, helyette beszélj azokról a dolgokról, amiket szeretsz benne. A kinézetét még a randi legelején dicsérd meg találkozáskor.
0: A legközelebbi első randiron jussunk eszedbe, és tarts be tippeinket!

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztők is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel, ezeknek a cselekedeteknek az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit ebben az esetben, a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A veszekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmissé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyülemlett harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna élni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: 95.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Rakoncai Gábor 1981. január 28-án született Budapesten, magyar evezős, kenus, extrém sportoló, aki többszörös világrekorddel és az óceánt is átszelte. 7 gyermek közül a legidősebbnek született a családjában. Tanulmányait a képző és iparművészeti szakközépiskolában, Budapesten és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet építész szakán végezte Sopronban. Kétszeres Guinness világrekorder és 6-szoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. 3 könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 000 ember hallotta cél megvalósítással kapcsolatos motivációs előadásait.
1: Középiskolás diaktársa volt későbbi felesége Viktória, akivel egy iskolai futóversenyen alkottak először kétszemélyes csapatot. Egyetemista korukban határozták el, hogy együtt váltják valóra mindkettejük álmát, az Atlanti óceán átevezését, de 2012-ben elváltak. Viktória, aki párja volt akkor, formatervezés, szak és gáborépítés szakhallgatójaként az óceán átszelésére közösen tervezte és építette Tűzhangya nevű kétkabinos evezős hajót, melynek hossza 8,9 méter, szélessége, üres tömege 160 kg, mellett kész tömege körülbelül 600 kg volt. Ezzel a hajóval 2008-ban 51 nap, 6 óra és 10 perc alatt tették meg a Kanári-szigetek és a Kis-Antillákhoz tartozó Antigua-sziget közötti 5200 km távolságot.
0: 2012. decemberében kenuval indult az Atlanti-óceán átszelésére. December 21-én a portugáliai Lagos városának kikötőjéből indulva 2013. január 6-án érkezett meg a Kanári-szigetekre, Las Palmasba, majd onnan 60 nap alatt Antiguára. 2018-ban 28 nap alatt kelet-nyugati irányban átszelte Grönlandot. 2018. novemberében az Antarktisz széléről indulva vállalkozott rá, hogy eléri a déli sarkot. 2019. január 7-én 44 nap és 4 óra elteltével teljesítette a távot, ami összesen 914 km volt. Most 2023. decemberében hasonló céllal indult saját építésű kenujával. E célból átépítette a 2012-es szóló óceán átkenuzására használt hajót, a Vitézt. Az eredetileg Fanándoráttal épített, és már eddig is sok mindent megélt járgányt, akivel annó 77 napig küzdött az Atlanti-óceánon, új kabint, új tőkesújt és kormányrendszert, új bordaszerkezetet és tároló rekeszeket, meg persze új szerelvényezést kapott.
1: A neve Vitézről át lesz keresztelve 42-re, ami számára az új filozófiáját jelenti. A Galaxis utikalaus topposoknak regény alapján, amiben a 42-es szám jelenti a választ, az élet, a világmindenség és a mindent érintő végső kérdésre. Véletlen egybeesés, hogy ő épp 42 éves most. Portugáliából indult a 70-90 napra tervezett, erősen extrémnek mondható önismereti útra. Az Atlanti-óceánon keresztül egészen a Karib-térségi Antigua-szigetig, ahová 2007-ben és 2012-ben is megérkezett a páros és a szóló transatlanti evezés után.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb úgy állak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunszt pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Táskarádió. Te is be.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Márkarina és Garaina Zira.
1: 7 étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggeliz bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffeint tartalmaz, bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Mi az önkéntesség és miért éri meg?
1: Ide zárójelben megjegyezném azt, hogy nem titok, hogy mi is önkéntes munkát végzünk a rádióban, úgyhogy eléggé sok tapasztalatunk van a témában.
0: Amellett ez jó hobbinak és kitölti a szabadidőd egy részét, ugye az önkénteskedésre értjük. Mert hogy amikor eljársz helyekre, akkor azzal nem unatkozol igazából, és olyan közösségbe kerülsz, ahol elfoglalod magad.
1: Igen, ez igaz. Meg még ezen kívül azért is jó hobbinak, mert általában ezek olyan dolgok, amikkel hetente több órát foglalkozni kell, és egy hobbi is ilyen szokott lenni. Azon kívül még pont emiatt, hogy eléggé gyakran csinálod, és általában ez olyan dolog, hogy egyetértesz azzal a dologgal, amit te éppen csinálsz, amiatt küldetéstudatot is ad, mivel hogy segíthetsz embereknek, és ugye nem kapsz érte semmit, ezt te azért csinálod, mert hogy szereted csinálni. Ezáltal majd azért fogsz fejlődni, mert lesz egyfajta belső motivációd.
0: Igen, és így hasznosnak érezheted magad, mert ugye a jó ügy érdekében cselekszel is, és segítesz másoknak, és ezáltal magadat is jobb embernek gondolod majd.
1: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem titok, hogy én önkénteskedem máshol is, egy cserediák szervezetben, és ott eléggé sok olyan dolog van, ami által hasznosnak tudom magamat érezni, mivel hogy külföldi diákoknak segítek beilleszkedni a magyar kultúrába. És úgy ezáltal, hogy én megismerkedem velük, még ráadásul egy jó társaságba is kerülök, mivel hogy az önkéntesekkel is nagyon jó kapcsolatom van, ők olyan emberek, akik ugyanabba hisznek, amiben én. A cserediákok, hát róluk meg ne is beszéljünk, ők nagyon kis cukik, már csak azért is, mert külföldiek is nem igazán tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok.
0: Igen, és amikor bekerülsz egy ilyen közösségbe, akkor azonos érdeklődési körű fiatalokkal találkozol, akikkel így hamar egymásra tudtok hangolódni, és ezáltal sokkal jobban fogod érezni magad a környezetedben is. És emellett ugye tanulsz is, fejlődsz, és tapasztalatokat szerzel minden egyes önkénteskedéssel.
1: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani. A cserediákokkal igazából eléggé sok nemzetközi tapasztalatot szereztem. Tehát, hogy ez a cserediák program az önkénteseknek tart tréningeket is, arról, hogy hogyan kezeljük azt, hogy valaki másik kultúrából jött, mint amit mi megszoktunk. És ezáltal is rengeteget tanulok, meg amikor kapcsolatba kerülök egy cserediákkal a valóságban, akkor is eléggé sokat tudok tanulni önmagamról is, meg főleg ugye az adott kultúráról, amiből ő jött. És mindig rájövök arra, hogy nem vagyunk egyformák, még kultúrán belül is lehetnek eltérések, pláne, hogyha valaki a világ másik feléről jött.
0: Szóval önkénteskedni jó. 97.5 Táskarád.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenőik törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük, azt hitték örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!

0: hírek a Táska Rádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt emberszármazású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm-es süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, habár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos, és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy három úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvánosságra került, hogy a Roswell-i incidenssel megbízott ezredes még a halála előtti esküvel megerősített nyilatkozatában azt állítja, hogy UFO és az idegenek maradványait az 50-es évek óta az 51-es körzetben őrzik.
0: Erre az esetre a mai napig nincs konkrét bizonyíték vagy cáfolat, viszont több esetet már sikerült tisztázni a bázison. A második világháború után Amerika számos új, forradalmi vadászgépet fejlesztett ki, ilyen volt például az U-2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok plegykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra, amikről a történelemkönyvek nem írnak. A csernobili atomkatasztrófa. Csernobil és Pripyati nyugodt kisvárosok voltak, azonban a baleset egyik napról a másikra fenekestől felforgatta a lakosság életét. Hogyan telt el a zónában ez a 3 évtized? És mi a helyzet most?
1: 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőműben a 4-es blokk éves karbantartásához készülöttek a szakemberek, amely keretében egy kísérletet szerettek volna végrehajtani, azonban egyes biztonsági előírásokat nem vettek figyelembe. Emiatt pedig 1986. április 26-án szombaton hajnali 1 óra 23 perc 58 másodperckor a csernobili atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás következtében kigyulladt, és robbanások sorozata után bekövetkezett a nukleáris olvadás. A helyiek pusztán csak találgathatták, hogy mi is történt valójában, azonban többségük már tudta, hogy valami nagy baj van, ugyanis már aznap megjelentek a katonai járművek és védőruhás maszkos emberek. A hatóságok viszont továbbra is késlekedtek a lakosság kimenekítésével. Még napokkal a katasztrófa után sem kezdték meg az evakuálást a veszélyzónából.
0: A kitelepítés eredetileg ideiglenes lett volna. Sokan nem is vittek magukkal elegendő mennyiségű ételt és ruhákat, mivel számítottak a visszatérésre. Végül a lakosok soha nem térhettek vissza. Az elkövetkezendő napokban kitelepítették Csernobil lakosait, ezek után pedig az erőmű 30 kilométeres körzetében az összes települést. A többi már történelem. Katonákat irányítottak a felrobbant reaktorblokkhoz, akiknek megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett eltakarítaniuk a romokat. A hónapokig tartó akcióban százezrek vettek részt, ezrek haltak meg az ott eltöltött órák, napok következtében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a Szovjetunióban a katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi kartonjait.
1: Azonban egy valami biztos. A baleset közvetlen áldozatai állampolgári kötelezettségük teljesítése során azonnal, illetve életveszélyes sérülésük, egészségkárosodásuk miatt a balesetet követő 90 napon belül életüket vesztették. A jelenleg elhagyatott szellemvárosban egykor főleg a csernobili atomerőmű dolgozói éltek családjukkal. Mit is jelent ez számokban? 49 ezer lakost, ebből 15 ezer gyermeket és 16 ezer nőt. A város tervezett népesség száma 75-78 ezer fő lett volna.
0: A területet a baleset 25. évfordulóján 2011. márciusában megnyitották az idegenforgalom számára. Az egykor még szigorúan őrzött tiltott zónáról ma már több dokumentumfilm is készült, amelyek valósághülyen mesélik el Csernobil történetét és a katasztrófát követő harcok és megpróbáltatások cselekményét. Emellett azonban sok filmest, zenészt és írókat ihletett meg a kihalt város. Az ideglelés Csernobilban, amit nem mellesleg ajánlok megnézésre, és a Die Hard 5. részében is szerepet kapott az egykor lakott város. És végül egy fun fact Csernobilról, hogy még ismert együttesek klipet is forgathattak a kihalt városban, mint például az Example. 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sérelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyj fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted.
2: Ez a 97.5 Táskarád.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. Most a bipoláris és a borderline személyiségzavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasút jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy életkörülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, amit túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar, utóbbinál tartósabb és átfogóbb személyiségzavar. A borderline személyiségzavarban szenvedő egyén és gyakran átél mély depressziós, szorongásos vagy ideges állapotokat. Érzelmei azonban tele vannak indulatokkal, melyeket gyakran öncsonkításszerűen maga ellen fordít. Jellemzi a semmiből előtűnő harag, illetve annak kontrollálási képtelensége. Személyes kapcsolataiban kétségbe esetten igyekszik harcolni az ellen, hogy elhagyják.
1: A kezelési idő elég eltérő lehet. A beteg szemléletváltására van szükség ahhoz, hogy a gyógyszeradok csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stresszhatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
0: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban tanuljuk meg alkalmazni. Ha a szülői háttér nem ideális, a tudatolvasás félresiklik. A borderline pszichoterápiája során a személy kapcsolatteremtési zavaraira, önismeretére és általános üresség érzésére helyezik a hangsúlyt.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok,

0: valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi: én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyú soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energiatartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják: elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik: igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.
6: Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttesse igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy egy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiú együttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. Vezető kislemezük a Crown az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mikor volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tínédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eleme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Soobin, ismertebb nevén Soobin, dél-koreai énekes, tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Wom Dio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Hank Téhyan, ismertebb nevén Téhyan, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismerte néha Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Táskarádió.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Pál Nagy Botond. Ebben az adásban átbeszéljük, hogy milyen technikai megoldások segítik a mobiltelefonos fotózást. Kezdetben a fotó nem akar többnek látszani, mint precíz leképező eszköz. A 19-20. Század fordulóján kezdték művészi felhasználását, egyre szélesebb körben művészetként elismerni. Napjainkban pedig szinte bárki készített művészi hatású fotókat, hiszen bárki zsebében ott lapulhat hozzá a megfelelő eszköz. Sok ember nagyon kíváncsi rá, hogy telefonjával milyen minőségű kép készíthető. Most sorra vesszük az első három helyezettet a DxO Mark listájáról. A telefonoknál a kamerára koncentrálunk, az egyéb tulajdonságaikat most nem elemezzük.
1: 3. Apple iPhone 15 Pro Max. Kiváló kameraélményt nyújt a fotózáshoz, remek választás portrék rögzítéséhez, lenyűgözően adja vissza a bőr tónusát. Jelentősen javítottak a zoom tulajdonságokon a korábbi Apple modellekhez képest. Kifinomultam most se el a hátteret a portréképeken. Az Apple valaha készült legjobb kamerás mobilja új etalon fénykép exponálás, színvisszaadás, textúra és bokeh fronton, videózás kategóriában pedig az expozíciója, a színvisszaadása, az autofókusza, az ajszintje és a kép stabilizálása is szinte verhetetlen. Az iPhone 15 Pro Max hátoldali főkamerájának 48 megapixeles felbontása nem nőtt az előtthöz képest, az viszont újdonság, hogy immár nem 12, hanem 24 megapixeles az alapértelmezett felbontása. Az igen fejlett második generációs optikai képstabilizátor mellett sem mehetünk el szó nélkül. A főkamera esetében lehetőség van 24 helyett 28 és 35 mm-es fókusztávolság alapértelmezett, illetve választható beállítására.
0: Huawei P60 Pro. Ebben a klasszikus formájú felső kategóriás és a Huawei eddigi talán legjobb kamera megoldása került bele. Remek általános főkamera teljesítmény jellemzi, így ideális minden típusú képhez és videóhoz. Kiváló teljesítmény jellemzi gyenge fényviszonyok esetén. Az idei kamerarendszer fantázia neve az X-Mage, ami három hátlapi és egy előlapi kamerát jelent, valamint a mögöttük dolgozó szoftveres algoritmusokat. A főkamera konkurenseinél sokkal több fénybefogadására képes. Ez egyaránt előnyös például a csoportfotózásnál, segít rossz fényviszonyok esetén is akkor is, ha a háttérmélységét kell érzékeltetni bokeh effekttel, kiemelve a kép főszereplőjét. Az ultraszéles látószögű kamera 13 MP-s szenzort használhat, és sötétben sem hagy cserben. A harmadik kamera 48 megapixeles szenzoros és periszkópos.
1: Első. És el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, ami nem más, mint a Huawei Mate 60 Pro Plus. Remek általános kamera teljesítmény jellemzi, így ideális társát teszi minden típusú fotózáshoz. Ami az előlapi kamerakészletet illeti, ezekben egy 13 megapixeles képrögzítő modul, egy 2-3D TOF modul foglal helyet, akár egy Simpla Pro modell esetén. A kameránál maradva, a hátoldalon 48 megapixeles optikai képstabilizátorral és választható apertúrával rendelkező elsődleges képrögzítő található. Kapunk még egy szintén 48 megapixeles periszkópos egységet. A sort egy immáron 40 megapixeles ultraszéles látószögű modul zárja, a másik két Mate modellen ugyanez a szenzor csupán 12 megapixeles.
0: A szédítő technikai tulajdonságok felsorolása után tegyük hozzá, hogy azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem lapul zsebében az itt bemutatott három telefon valamelyike. Az egyéni látásmód, kreativitás, kísérletezőket segíthet bennünket, hogy nekünk tetsző fotókat készítsünk egyszerű technika segítségével is.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet, például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátó rendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a város életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlanárak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: Csak a te kedvenceid! Semmi

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kialt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kialt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.7-et Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vasesztél Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal rakd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentőszereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagoláson nagybetűvel hirdetik a gabonapelyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
0: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölésű búza, és nincsen benne cukor.
1: Sok sikert az egészséges életmódhoz!

0: 97.5. Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élő lényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a TV képernyőjére, vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagyrészt víz alatt volt, ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurusz volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurusz volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dinók közé tartozik még az Alcacetrops kozmai. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszénbányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Alcacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett a mintegy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé halló karomszerű új percek. Az Alcacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsiák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentié is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtagcsontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csüccsont alapján a kréta időszak végén kihalt Elanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai, jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szájfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízű folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelemforrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kaimánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett fokszemű trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokusz krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakonyhegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia, a világ legveszélyesebb helyei. A türkmén fővárostól 260 kilométerre fekszik a világ legnagyobb égőkrátere. A pokol kapuja, ami meglepően a legtöbb félelmetes helyel ellentétben nem természeti képződmény, hanem egy emberi hiba miatt jött létre.
1: Ugyanis 1971-ben földgázzal teli barlangra bukkantak a Karakum-sivatagban, amit a geológusok hasznosítani szerettek volna. Fúrás közben azonban beszakadt a talaj, és maga alá temett az egész fúrótornyot. Azután felgyújtották a beomlott barlangot, hogy megállítsák mérgező gázok kiáramlását, bízva abban, hogy pár nap alatt elég a benne lévő anyag. Azonban a kitérjedt gázmezőknek köszönhetően a kráter a mai napig ég. A terület számtalan turistát vonz ide, annak ellenére, hogy csak speciális tüzelőcipőben látogatható, és bármikor bárki beszakadhat a föld.
0: A Death Valley egy USA-ban található életveszélyes völgy, ahol évente egyszer még futóversenyt is tartanak. A neve annyit jelent, hogy a halálvölgye, ami igazából elég közel van a valósághoz, ugyanis általában több mint 56 Celsius fok van, ráadásul bármikor a fejünkre eshet egy cikla a völgyet körülvevő hegyekről. A Kígyók szigete egy Brazíliában található sziget, ahol négyzetméterenként akár 5 kígyóval is találkozhatunk. Az ott élő kígyók nagy részének életveszélyes a harapása. A szigeten természetesen megtalálható a világ legveszélyesebb hüllője is, az aranylándzsa kígyó, aminek a mérge szétmarja az emberi húst, a marása pedig perceken belül halálhoz vezethet. A sziget el van zárva az emberektől, és csak a tudósok léphetnek be a földjére, ők is csak védőfelszerelésben.
1: A Netontó extrém sós vize a lemlő vulkáni lávának köszönhetően tele van egy olyan lúgos vegyülettel, ami nagyon rövid idő alatt képes konzerválni a benne lévő szerves és szerveten anyagokat. Ezt a vegyületet használtak az egyiptomiak is, hogy a múmiák örök időkre megtartsák az alakjukat. Innen már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történne velünk, ha megfürdenénk benne. Az Észak-Szentel-sziget Indiában található, és még a gyilkos brazil metropolisnál is veszélyesebb, ha lakosokról van szó. Az itt ülő emberekről először 1296-ban Marco Polótól születtek feljegyzések, aki úgy írta le őket, mint a világ legvadabb és legbarátságtalanabb törzsét. A helyzet nem sokat változott, annak ellenére, hogy többször is megpróbáltak közeledni feléjük az évszázadok során, de az őslakosok mindig csak nyílt zápporral válaszoltak.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megszülettek az első génmódosított ikrek Kínában.
1: Egy kínai kutató beavatkozása révén jött világra a világ első két génmódosított csecsemője. Az ikerlányok DNS-ét egy olyan eszközzel módosították, amivel akár az élet alapjai is átírhatók. Ha a kutató állításai igazak, az komoly tudományos etikai vitát fog maga után vonni. Egy amerikai kutató is részt vett a kínaiak projektjében, de az efféle génmódosítás az Egyesült Államokban tiltott, mivel a módosított DNS-t az alanyok utódai is megörökölhetik. Ha a gének a beavatkozás miatt károsodtak, az az egész családfára kihathat. A kutatók többsége szerint ez a fajta beavatkozás túl veszélyes ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék, és elítélték a kínai kutatók munkáját, emberkísérletnek minősítve azt.
0: A kínai kutató elmondta, hogy a megtermékenyítési eljárás során 7 pár embrióját módosította. Közülük egy jutott el a terhességig. A kutató azt mondta, hogy a célja nem egy örökölt betegség megelőzése volt, hanem úgy módosította a babák DNS-ét, hogy ellenállóak legyenek az écet okozó HIV vírussal szemben. Az érintett szülők nem járultak hozzá, hogy elárulják a nevüket. Interjút adni sem voltak hajlandóak, még a honlétüket is titokban tartják. Emiatt ezeket az állításokat független forrásban nem erősítették meg, és a módszertant sem publikálták egyetlen egy tudományos folyóiratban sem. A kutató egy hongkongi konferencián beszélt az eredményeiről.
1: Felelősnek érzem magam abban, hogy ne csak az első legyek, de példát is mutassak. A társadalom majd eldönti, mi legyen a következő lépés, mondta az AP hírügynökségnek. A kijelentését sokan felháborodva fogadták. Kiran Musunuru, a Pennsylvániai Egyetem génszerkesztésben járt a szakértője szerint, az embereken végzett kísérletek sem morális, sem etikai szempontból nem védhetők. Dr. Eric Topol, a Kaliforniai Translational Institute vezetője szerint az eljárás még túl kezdetleges stádiumban van, az ezzel kapcsolatos kutatások még csak a használati utasítás kialakításánál tartanak. Ugyanakkor George Church, a Harvard Egyetem kutatója megvédte a HIV ellen védelmet nyújtó génszerkesztés gyakorlatát. Szerinte a HIV növekvő közegészségügyi veszélyt jelent, így a kísérlet létjogosultsága igazolható.
0: A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint a kutató fizetés nélküli szabadságon van már egy jó pár hónapja, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektről. Az intézmény továbbá nyílt levelet is közzétett az üggyel kapcsolatban, amelyet különböző kínai egyetemeken és az intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak, ami szerint az emberekkel végzett kísérletezés őrültség, aminek súlyos következményei lehetnek.
1: A kínai egészségügyi és orvosetikai hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az elmúlt években a kutatók felfedeztek egy módszert, amivel viszonylag egyszerűen szerkeszthető az emberi DNS, amellyel beiktathatók a hiányzó gének, vagy kikapcsolhatók azok, amik problémákat okozhatnak. Csak a közelmúltban kezdték arra használni a módszert, hogy halálos betegségekben szenvedő felnőtteket kezeljenek vele. 97.5. All the time.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
1: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellent mondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
0: Második a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik a kevert típus. A másik 2 sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos Csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
1: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak barátokat.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az Álomfogók második része. A téli szünet kezdetével és váratlan újabb eseményekkel kezdődik a Gergő és az Álomfogók második része.
1: Egy szerencsétlen baleset folytán Gergő az álomvilágban reked, és miközben boglárkáik halálra aggódják magukat, addig Zsófi nyomozásba fog, és különös dolgokat tud meg.
0: A nyomok régi ismerősökhöz és nem várt eseményekhez vezetnek. Közben régi ismerősünk Monyákos Tuba történetét is követhetjük, aki múltját és életének elfeledett részét kutatja.
1: A kis Lidérc közben fontos feladatokat is kap az álomfelügyelettől, amik nagyban befolyásolják a későbbi eseményeket.
0: Gergő eközben fogságban esik az álomvilágban, a titokzatos álomfogóknál, akik elszakadtak országuktól, és egy barátságtalan tájon kezdtek új életet.
1: A vezetőjük kezdettől fogva ellenszenvesen viselkedik, és miután Gergő kicsit jobban a mélyére ás a dolgoknak, kideríti, hogy a rossz indulatú vezető nem az, akinek látszik.
0: Az események sodró lendületét viszont beárnyékolja az, hogy végül mindkét világban kiderül. A gyémánt jurtát, a révülők központját veszély fenyegeti.
1: Gergő és Zsófi közös célért, de párhuzamos világban dolgoznak az események megakadályozásán, de nem tudhatjuk, sikerrel járnak-e.
0: A könyvet új és régi szereplők alakítják ugyanolyan szerethetővé és izgalmassá, mint az előző volt.
1: Valamint ebből a könyvből is ugyanannyit lehet tanulni, mint korábbi társából. Felbukkan a megbocsátás, árulás, a tartozni akarás érzése, és hogy soha ne felszínes dolgok alapján ítéljük meg az embereket, valamint az álomlényeket és a révülőket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Balaton és vidéke. Balaton és környéke Magyarország legnépszerűbb üdülőhelye, amely vonzó úti cél a hazai és külföldi turisták számára egyaránt. Nem véletlenül van így, hiszen vízparti kikapcsolódás, történelmi emlékek, különleges természeti értékek, remek kirándulási lehetőségek várják a látogatókat a magyar tengernél.
1: A tó kialakulása földrajzi jellemzők. A közel 10-12 ezer éves Balaton Magyarország és egyben Közép-Európa legnagyobb tava. A tó úgy keletkezett, hogy körülbelül 30-35 ezer évvel ezelőtt a föld kőzetburkában található kisebb kőzetlemezek elmozdulásának következtében a térségben medencék jöttek létre, melyeket ellepett a víz. Legnagyobb táplálója a Zala folyó. Mivel a tónak állandó természetes kifolyója nem volt, vízszintje az idők során erősen ingadozott. Felszíne az eredetihez képest a beletorkolló vízfolyások feltöltő munkája következtében jelentősen csökkent. A víz magasságát ma a siózsilippel szabályozzák, mely a siócsatornán keresztül levezeti a vízhozam egy részét.
0: Vízes vízpart. A víz színe alkálisokban való bősége miatt zöldes szürke. A sekély tó hőmérséklete gyorsan követi a levegőjét, nyáron általában meghaladja a 20 Celsius fokot, sőt, meleg napokon a 27 Celsius fokot is eléri. Az éli oldal kiválóan alkalmas fürdőzésre, és bár az északi oldalon hirtelen mélyül, itt is biztonságosan kialakított strandok találhatóak. A tó vizét a kis mélység miatt az északról érkező erős szelek könnyen mozgásba hozzák, meg akár 2 méteres hullámokat is kelthetnek.
1: A táj és az élővilág. A Balaton vidékén szőlőskertekkel díszített dombok, hosszú ideje szunnyadó vulkánok, megkövesedett lávaoszlopok, hűs árnyékot nyújtó erdők, zöld ligetek, virágzó mezők, rétek váltják egymást. A környék gazdag botanikai és földtani értékeit, az erdők különleges állatvilágát a Balaton felvidéki nemzeti park óvja. A nemzeti park része a páratlan madárvilága miatt védett, természetvédelmi területté nyilvánított kis balatoni mocsár.
0: A balatoni konyha évszázadok alatt kialakult étkezési szokásokat őriz. A tó közelségének köszönhetően a vidéken gyakran kerül hal az asztalra. A leghíresebb és egyben a legízletesebb halfaj a balatoni fogassüllő, melyet leggyakrabban lisztben, paprikában megforgatva, forró zsírban hirtelen kisütve tálalnak, de érdemes megkóstolni a balatoni halászlét, a vörösboros birkapörköltet és a hévízi húsos batyut is.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő, Sarfjanka és Szigő Pardobás. Régóta vitatkoznak a nyelvészek arról, hogy melyik a világ legnehezebb nyelve. Pedig ezt a kérdést nem lehet egyértelműen megválaszolni. Egy tanulmány szerint a baszk a legnehezebben megtanulható nyelv, legalábbis az angol anyanyelvűek számára, főleg a toldalékolás miatt. Ugyanezért került a finn a negyedik helyre.
1: Az arab, a kantoni, a magyar, a navahó indiánok nyelve. A mandarin, a japán, az észt és a lengyel is a legnehezebben elsajátítható nyelvek közé került. A magyarnál kiemelték az ékezetes betűket és a két jegyomással hangzókat, ami az angolul beszélők számára komoly nehézséget jelent.
0: Egy másik szervezet össze is állított egy ötös listát. Itt a vietnámi az ötödik, a kínai pedig a negyedik helyet kapta meg. A harmadik és a második az inuit, eszkimó és a kojszán nyelvek, a legnehezebb pedig a Kaukázusban beszélt ubih. Ne csodálkozzatok, ha utóbbiak nem ismerősek. A kojszán nyelvcsalád a Dél- és Kelet-Afrikában élő benszülöttek jellegzetes, csettintő nyelvét foglalja magába, így például a busmanokét. Az ubih nyelvnek 84 más hangzója van, amire mindössze két magánhangzó jut. A toldalékolás is nehezíti a nyelv megtanulását, hát még az, hogy már nincs élő beszélője. Az inuitnak is a ragozás a szépsége, ezzel elképesztő szavakat tudnak képezni, mint például a kuaik, laun, nögik, kaluak, tuk, amit szó szerint úgy lehetne magyarra fordítani, hogy hav kizárólag nem, habár ik. Aminek így persze semmi értelme nincs, a jelentése, habár nem csak havazik.
1: A nyelvészek figyelembe veszik a szavak átlagos hosszát, a nyelvtan összetettségét, az ige használatot, a kiejtést, az írott nyelvet, főleg a saját ABC-t használnak, de ami a legérdekesebb, még az adott kultúra nyitottságát is. Ezek alapján a lengyelt kiáltották ki a legnehezebb nyelvnek a nyelvtani szabályok és a kiejtés miatt.
0: A második legnehezebbnek a finnugor nyelveket tartják, így a finn, az észt és a magyar került a dobogó második helyére. Az eredményt részben a ragozásnak köszönhetjük. Ezután következik az ukrán és az orosz, majd az arab, a kínai és a japán, a francia, a német, végül pedig az angol és a spanyol.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repelek, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunszt pedig azt, hogy nem nagy dolog.

0: Rock, a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM

0: Kész.
1: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kiált emberszármazású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most... Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BBM.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma felhős csapadékos időben lesz részünk. Megélénkülhet a déli szél. Napközben 19 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
2: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett kettészakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő héliumizotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt emberszármazású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és álka pocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most... Top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél,

0: napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezenén indul a Táskarádió esti sója. Ez a

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigola Marnamás és Szép Laki Emma. A tanulás sokak számára gondot tud okozni, még a felnőtteknél is. A tanulás egy olyan dolog, amit el kell fogadni, ebből bajod nem lehet. Elhoztunk nektek pár tanulási tippet, amivel hatékonyabb lehet a tanulás.
1: Az első dolog, amit a könnyebb tanulás érdekében tehetsz, az az, hogy nem kapkodsz. Ha kapkodsz, akkor biztos, hogy nem lesz hibátlan az írásbeli, akár a szóbeli megtanulandó házi feladatod. Tanulni csak úgy lehet, hogyha felmész a szobádba, vagy valamilyen csöndes helyre, ahol nyugodt környezetben lehetsz. Fontos, hogy behozd az idődet, hogy ne az egész hétvégét és ne az egész délutánod menjen el vele.
0: A koncentrációhoz szükséges egy pohár víz. A víz serkenti az agy működését, így jobban tudsz odafigyelni. Fontos a kellő mennyiségű pihenés is. Úgy lehet a legkönnyebben odafigyelni, ha egy-egy tantárgy tanulása között tartasz pár perc pihenőt, de ez nem csak a tanulásra vonatkozik. Egyél egy kis csokit, szállj rá időt.
1: Valaki úgy osztja be az idejét, hogy pénteken megcsinálja az írásbeliket, szombaton pedig a szóbeli tanulnivalókat. Persze ez nem mindenkinél valósul meg. Akadnak olyanok is, akik felmondják maguknak felvételre és onnan tanulják meg. Mások az utolsó napokra halogatják a tanulást és előre tolják a szórakozást.
0: Vannak a magolós típusok. Ők csak úgy tudnak tanulni, ha bemagolják az egészet. Ez persze rövid távon jó, de hosszú távon már nem annyira. Ez a fajta tanulási mód a vizsgák időszakában nem a legjobb ötlet. Ha biztosra akarsz menni abban, amit megtanultál, akkor kérd meg barátodat, valamilyen családtagodat, hogy segítsen kikérdezni. Te hogyan szeretsz tanulni? Ha neked is van tanulási tipped, akkor küldd el nekünk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Tudjátok, honnan indultak a híres kocsi márkák? Ha nem, most megtudhatjátok. Hiszen olyan érdekesek ezeknek az autómárkáknak a története, kár lenne kis részletekbe tömöríteni. Szerintünk sok autófanatikust érdekelt ez a téma. Így hát nem húzzuk az időt, kezdjük a Dodge és Mazda történetével.
1: A Dodge története visszanyúlik 1901-be, amikor a Dodge fivérek átköltöztették a Dodge Brothers kerékpárgyárat a Michigan Detroitba, az amerikai autóipar későbbi fővárosába. A fivérek csapágyainak szükség volt a gyerekcipőben járó autóiparnak, és a testvérek egy pár korai Oldsmobile alkatrész szervezésében is részt vett.
0: 1902-ben a Dodge fivéreket felkereste Henry Ford, aki egy saját autógyár megalapításához keresett finanszírozási segítséget. A Dodge fivérek segédletével Ford megalapította a Ford Motor Company-n, és a Dodge Brothers alkatrészeket gyártott a Fordnak.
1: 1914-ben a fivérek megalapították a saját autógyárokat, amelynek a Dodge Brothers Motor Vehicle Company nevet adták. Az első 50 autószalon több száz jelentkezőből választották ki, ezek némelyike a mai napig is Dodge kereskedésként működik. 1917-ben a Dodge Brothers az amerikai hadsereg számára kezdett terautókat építeni, mely tevékenységet az első világháború után is folytatták, immáron civil megrendelők számára.
0: 1925-ben a Dodge Brothers Company 148 millió dollárért felvásárolta a Dillion Rind & Company amerikai befektetési bank. A vételár az eddig legmagasabb készpénzes tranzakció volt. A Dillion Rind 1928. július 31-én a Dodge-ot eladta a Chryslernek.
1: A Chrysler az 1960-as évek végén felvásárolta a Brit Roots Groupot, a francia Simcat és a spanyol Bayrost, és így létrehozták a Chrysler Europe-ot. A Dodge márkát a Roots Group Camer és Carrier márkájú könnyű terautói kezdték el használni. Valamint a Simca 1100 furgon és pick-up változatain és a spanyol gyártmány nehéz terautókon leggyakrabban a Dodge 50-es sorozatát használták katonai és civil célokra. Bár ezek csak nagy ritkán jutottak ki az Egyesült Királyságból, a spanyol építésű nehezebb 300-as sorozat darabjait 4x2-es, 6x4-es, 8x2-es és 8x4-es meghajtásra készítették. Exportpiacokra a Fargo vagy DeSoto márkákkal látták el. Innen jutott el a Dodge automárka olyan típusához, mint például a Dodge Challenger.
0: A Dodgehoz hasonlóan a Mazda se autógyártással kezdte a pályafutását. A története Toyo Korkogyo Kó néven kezdődött 1920-ban Japánban. 1927-ben a Toyo Korkogyo a gépgyártás után járműgyártás felé fordult, amikor 1931-ben bemutatta a Mazda Go-t, ami egy motoros riksára hasonlító háromkerekű jármű volt. A Toyo Korkogyo a II. Világháború alatt végfegyvereket gyártott a japán hadsereg számára. Ezek közül a Type 99 puska a leginkább említésre méltó. A vállalat formálisan csak 1984-ben vette fel a Mazda nevet. Jó lehet, már kezdetektől minden autóját ezzel a névvel értékesítette. A R360-at 1960-ban mutatták be, amit 1962-ben a Karol követett.
1: A Ford Motor Company tulajdonában kezdetben a 15%-a volt, azonban miután a cég pénzügyi válságba került, a Ford 33,4%-a növelte a részesedését a Mazdában. 1999. március 31-én, amivel megszerezte az ellenőrzést a vállalat felett. A Ford egyik vezetője szűződik a kiemelés a válságból. A Ford több modelljét is Mazda alapok építette, mint például a Ford Probe-ot, az észak-amerikai Ford Escort későbbi modelljeit, és a Mercury Trackert, valamint a Mazdával együttműködő fejlesztették ki a Ford Escape per Mazda Tribute párost.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Catherine Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával. Ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel egy családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Geri című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész erejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gariben az egyik állandó szereplő Louis Brooksot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert, a 31st Young Artist Awards díját adón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díját adón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok mini sorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 máslány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát Abigailt alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér drámafilmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra a másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Megyeri Maja és Radics Dorka Hiromi. A mai adásban a démonokról és az angyalokról lesz szó.
1: A démon eredetileg Istent jelentett. Később az isteneknél alacsonyabb, embereknél magasabb rendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok mitológiailag az istenek és az emberek között állnak, és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű, a legtöbb démon képes tudatbefolyásolásra, mások megszállására. Szinte minden nép mitológiájában találkozunk velünk. Az ókori egyiptomiak képzelete szerint mérhetetlen sok ilyen démon van, akik mindenütt az ember közelében laknak, vízben, földben és levegőben.
0: A Biblia a démonokat nem misztikus, hanem létező, de láthatatlan lényekként mutatja be. A démonok olyan szellemi lények, akik a Sátán királyságában, a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, föld közelben élnek, a legfőbb céljuk az, hogy az emberek testébe költözhessenek, és a bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Jézus Krisztus szolgálatainak szerves része volt a démonok kiűzetése az emberekből. Egyes esetekben így gyógyítva meg az embereket.
1: És most egy kicsit az angyalokról. Az angyalok a zsidó, a keresztény és a muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott gonosz angyalok démonokként vagy ördögökként is ismertek. Maga a Sátán is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszították. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embereknél és kapcsolatokban állnak velük.
0: A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi testük van, képesek testben megjelenni a föld szférájában, és így részt venni a földi eseményekben. Vannak jó, illetve gonosz angyalok. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül, a föld felszínén és a föld mélyében is megtalálhatóak. Számuk meghaladja a 100 milliót, ám pontos adatokat a Biblia nem közöl velünk. 97.5. Táskará.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Regina Málna, Ladányi Lilla és Fűrjes Csenge. Jelek, hogy szerelmes beléd. A legkisebb mozdulat vagy a legártatlanabb nézés is beszédes lehet. A Redditen alakult ki diskurzus arról, hogy milyen jelekből lehet tudni, ha valaki oda van érte. Ez már elég nagy merítés ahhoz, hogy higgyünk az eredményeknek.
1: Jelek, hogyha egy nő szerelmes beléd. Első. Keresi az alkalmat, hogy veled lehessen. Ha valaki segítséget kér egy egyszerű feladathoz is, gyanús, hogy akar valamit. Egy vadidegent nem hívsz át, hogy tanítson meg biciklit pumpálni.
2: Második. Zavarba jön a jelenlétedbe. Hogyha valaki szerelmes valakibe, általában kerüli, amikor csak lehet. Általában átnéz rajta, olyan keveset beszél vele, amennyit csak lehet, nehogy valami kínosat mondjon.
0: Harmadik. Ürügyet keres, hogy megérintsen. Keres valamilyen kifogást, hogy hozzád érhessen. Például milyen puha a pulóvered, hol vetted.
1: Negyedik. Megváltozott viselkedés. Ha egy nő szerelmes, akkor bizony sokszor egészen ki tud fordulni magából. Például, aki eddig nem hordott magas sarkút, nem járt fodrászhoz és kozmetikushoz, hirtelen nyit ezek felé. Ezek a változások sok esetben a kiszemelt férfi miatt mennek végbe. De az is lehet, hogy elkezd új hobbikat, szintén a szerelme kedvéért. Ezek természetes dolgok, nincs is velük baj, hiszen tágul a látókörünk. Arra azért figyeljünk, hogy ne forduljunk ki magunkból, és ne csináljunk valamit csak azért, mert a másik szereti, vagy fontos neki. Hiszen végtére is azt szeretnénk, ha önmagunkért szeretnének.
2: Ötödik. Szemkontaktus. A másik elég egyértelmű jel a lélek tükrében, a szembe kevesendő. A pszichológusok szerint a szerelmes emberek az idő 75%-ában egymás szemébe néznek. Ha egy nő sokáig a férfi szemébe néz, és még mosolyog is mellé, akkor az biztosan a szimpátia jele részéről.
0: Hatodik. Segítségkérés. Az ismerkedés során beindulnak az ősi vadászösztönök, és ez nem csak a férfira igaz. Ilyenkor a nő szeret a vételen áldozat szerepében tetszelegni, akire a nagy erős férfinak vigyáznia kell. Még akkor is, ha egyébként egyedül is meg tudná oldani a problémát. Mindenképp kell a kabátja, ha ideg van, segíteni kell nyomtatni, vagy megszerelni valamit. Egy szóval tökéletes alkalmat teremt arra, hogy egy kicsit beszélgessenek.
1: Hetedik. Megváltozott járás, mozgás. A testünk bizony minden érzelmünkről képes árulkodni, arról is, ha valaki ellenszenves, és persze az ellenkezőjéről is. Egy szerelmes nő kihúzza magát a kiszemelt előtt, és a csípőjét is jobban ringatja. Ennek evolúciós okai vannak, ugyanis ezzel egészségesnek, szülőképesnek tűnnek a férfi szemében.
0: 8. Gondoskodás. A nők legtöbbjébe bele van kódolva a gondoskodás. Ha pedig szeretnek valakit, és fontos nekik, akkor ez hatványozottan igaz. Amikor azt veszed észre, hogy meglep apróságokkal, megfőzi a kedvencedet, vagy ha csak leszalad a boltba, neked is hoz valamit, akkor biztos, hogy a gyengét szálak fűzik hozzád.
2: Jelek, hogyha egy férfi szerelmes beléd. Első, ok nélkül érdeklődés. Folyamatosan megkérdezi, hogy vagy, érdeklődik utánad, és olyankor is felhív, amikor nincs különös oka rá. Bizony csak, hogy hallja a hangodat. Mi esze nem szerelem?
1: Második, keresi a társaságod. Ez szorosan kapcsolódik az előző ponthoz, de kiegészíteném azzal, hogy nem is kell a találkozóhoz valami különleges alkalom. Szeretne veled meginni egy csésze kávét, ha te kedvenc helyeden, vagy megenni egy ebédet ott, ahol már mesélted, milyen jó a leves. A lényeg, hogy veled lehessen.
0: Harmadik, figyelj rád. Bizony, ez egy egészen ritka férfi erény. Na jó, viccet félretéve, bizony igazán jó jel, ha a kis apróságokban is megmutatkozik, hogy mennyire figyel rád és arra, amit mondasz. Hozz a kedvenc csokitból, a kedvenc virágodat vásárolja. Tudja, hogy nehéz napod volt, ezért mondjuk ő főz, vagy megmasszíroz, és még sorolhatnám. A lényeg, hogy még kérned sem kell, és megadatik.
2: Negyedik. Beszél rólad a barátai előtt. Ezt persze nehéz kinyomozni, ha csak rá nem kérdezünk okosan, vagy nincsen beépített emberünk a társaságban. De az egyik legjobb jele annak, hogy oda van érted, ha már nyíltan beszél rólad a barátai előtt. Amíg a nők már az elején kitárgyalják a kiszemek minden apró hibáját és pozitívumát, a férfiaknál ez nem így megy. Csak kiemelt esetekben beszélnek az érzéseikről és kapcsolataikról.
0: Ötödik. Bemutat otthon.

0: Ára. Amikor egy beszélgetés során azt veszed észre, hogy valóban figyel rád, relevánsakat kérdez, sőt napokkal később is képes emlékezni a beszélgetésre. Arról nem is beszélve, hogy érdeklődik. Ez mind azt jelzi, hogy eléggé fontos vagy számára. Ha tudtok még hasonló jeleket, akkor azt írjátok meg a Táska Rádió Facebook oldalán.
1: Sztorik, pletykák és a te zenéd. Ez a Hell.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Fár került a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerült döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ.

0: többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jeges medve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermet jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápa Ivett. Most az önsértésről fogunk beszélni. Az önkárosítást olyan viselkedésre értjük, mellyel a személy szándékosan kárt tesz a saját testében. Az önsértés talán legismertebb formája a vagdosás, de talán nem olyan meglepő, hogy a gyógyszerekkel és a drogokkal való túladagolás is az. Kevésbé ismert túlzásba vitt sport, vagy az indokolatlanul forró vízben fürdés. Minden ember más miatt fordul önkárosító módszerekhez. Van, hogy a bonyolult és fájdalmas érzésekre és gondolatokra reagálnak így, talán kiutat változást keresnek a jelenlegi helyzetükből. Vagy egyszerűen túl sok volt nekik az elmúlt idők történése, és úgy gondolják, jobb, ha inkább testileg szenvednek, mint lelkileg. De igazából csak rosszabb lesz. Testileg és lelkileg is szenvednek majd. Valamint, mint annyi minden másnak, az önsértésnek is a függője lehet valaki.
1: Az önsértés kiváltó okai és súlyossága változatos, de fontos leszögezni, hogy ez a magatartás minden esetben komoly drog, hiszen komoly következményekkel jár az egyén jóléte és jövőjére nézve. Az önsértés általában annak a jele, hogy az illető az életében fellépő stressz helyzetekkel, nehézségekkel igyekszik megküzdeni. Például iskolai bántalmazás, akár testi, akár lelki, családi problémák. Ez a fajta probléma megoldás, ami nem is nevezhető megoldásnak, sokkal kevésbé hatékony, mint más megküzdési módszer, több okból is. Egyrészt az adott személy tartós kárt tehet a saját szervezetében, másrészt növeli a későbbi önsértésre és öngyilkosságra való rizikót.
0: Sok olyan fiatal van, akik nem mondják el, hogy bántják magukat. Úgy érzik, hogy egyedül vannak, nem érti meg őket senki és félnek. Félnek, hogy elítélik őket, hogy csalódást okoznak a családjuknak és barátaiknak, hogy ezek után más szemmel fognak nézni rájuk az emberek. De igazából a segítség mindig elérhető. Ha megbízol a szüleidben, tanárodban vagy más felnőttben, beszélj nekik erről. Viszont nem könnyű egy ilyen dologról beszélni. Ha egy barátodban jobban megbízol, neki is elmondhatod. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy még ő is gyerek. Nem biztos, hogy úgy tud segíteni, mint egy felnőtt. A beszéd segíthet, hogy megértsd, milyen okok vezettek a szándékos önsértéshez. Ez a problémák kezelésében is segíthet. Az, hogy megosztod a problémáidat egy olyan emberrel, akiben megbízol, vagy egy szakemberrel, mint egy pszichológus vagy pszichiáter, egy nagyon fontos lépés.
1: De mit lehet tenni, ha egy a környezetünkben élő személy maga ellen fordul? Fontos, hogy nyíltan tudjon erről beszélni, még akkor is, ha esetleg nehéz megértened, hogy miért fordult maga ellen. Ha valakivel már megosztotta a történteket, akkor talán nyitottabban mer segítséget kérni másoktól is. Fontos, hogy ezt nem szabad titokban tartani, nem csak azért, mert így nem kap megfelelő segítséget az a személy, aki megosztotta veled a történteket, de ez egy nagy teher, amit nem kell és nem is szabad egyedül cipelned. Ha egyedül nem is tudod teljesen kezelni a helyzetet, segíthetsz abban, hogy jobban érezze magát.
0: Egy ilyen helyzeten nehéz túllendülni, mind magának az önbántalmazó személynek, mind annak a barátnak vagy ismerősnek, akinek elmondta. Sokszor úgy gondolják azok a barátok, akikkel megosztották ezt, hogy az ő hibájuk. Hogy tehettek volna valamit azért, hogy ne folyamodjanak ehhez a módszerhez az önsértők. De sok esetben nincs így. Az önsértő személy menekül a valóságból, ezen pedig nem könnyű segíteni. Ne feledd, ha problémád van, kér segítséget!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szerztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Hot rod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényeg az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikói fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus, olyan magas teljesítményre képes autó, amely szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
1: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
0: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
1: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
0: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
1: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
0: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
1: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
0: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hello!

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett kettészakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hishoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt emberszármazású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Az elektronikus zene segített megfékezni a moszkítókat.
1: A dubstep és hardcore elektronikus zenei stílus rajongóihoz hasonlóan a Skrillexet hallgató nőstény szúnyogok is egy kissé megőrültek és összezavarodtak, amikor a rovar kutatók csapata tesztelte őket. A kísérlet során a rovarokat 10 percig egy olyan burra alá helyezték, ahol a Skrillex zenéje szólt, és azt tapasztalták, hogy jóval kevesebb vért szívtak, és a párosodástól is elment a kedvük a csendben tartott kontrollcsoporthoz képest.
0: A kutatók egészen újszerű módon szerették volna visszaszorítani a halálos korterjesztő moszkítókat. Arra voltak kíváncsiak, hogy a hangos zenével, mint a rovarölő szerek környezetbarát alternatívájával képesek-e manipulálni a szúnyogok viselkedését. Úgy gondolták, hogy miután a párosodás és a vérszívás olyan halálos betegségek terjesztésének egyik fő eszköze, mint a Zika vírus, ezzel az új módszerrel mérsékelhetik a pusztító kórok terjedését.
1: Tanulmányukban a kutatók hipotézisüket úgy tesztelték, hogy elektronikus zenét dübörögtettek az éhes nőstény szúnyogok búrájának közelében elhelyezett hangszóróból, akiket 12 órás éhezés után zártak be oda. A kísérleti búra alá bezártak egy hímet, az esetleges párosodás véget, és egy hörcsögöt, ha a moszkítók megéheznének. A szakemberek több 10 perces kísérletet végeztek, amelyek során a 10 éhes nőstény szúnyogot folyamatosan cserélték és zenét játszottak le nekik. A kutatók favoritja a Skrillex egyik dala volt, és azért ezt választották, mert túlzott hangereje és folyamatosan növekvő hangmagassága miatt a zajosság elsődleges jelöltjévé tette.
0: Amikor a csapat összehasonlította a Skrillex zenéjét hallgató szúnyogok párosodási és táplálkozási viselkedését egy olyan kontrollcsoporttal, amelyeknek az üvegketrecében a tökéletes csend honolt, azt találták, hogy a durva zajnak kitett moszkítók lényegesen kevesebbet párosodtak és jóval kevesebb vért szívtak, mint a csendes térben elhelyezett társaik.
1: Annak ellenére, hogy a szúnyogok utolsó vérszívása óta eltelt 12 óra, a zenét hallgató egyedeket oly mértékben zavarta a Skrillex vibráló zajhatása, hogy a legtöbb állat egyszerűen nem volt hajlandó táplálkozni, csak a zene elhallgatása után 2-3 perccel tértek magukhoz, magyarázták a kutatók. A csendben tartott moszkítók átlagosan 30 másodperc múlva már a ketrecbe helyezett hörcsög vérét szívták.
0: A Skrillex szúnyogok azonban nem csak a táplálkozást felejtették el, hanem a párosodást is. Ötször kevesebbszer párosodtak, mint a csendes üvegbúra lakói. A kutatók szerint a zene agresszív rezgése okozhatta a zavart a rovaroknál, amik általában megpróbálják úgymond szinkronizálni a szárnyveréseiket. Mind a hím, mind a nőstény szúnyogok a szárnyaik rezgetése révén kibocsátanak egy hangot, és a sikeres párzáshoz a hímeknek harmonizálnia kell a partnere repülési hangjával. Amelyre a nőstények igen érzékenyek, írták a tanulmány szerzői.
1: A most kapott eredmények megerősítik a korábbi kutatások konklúzióit, amelyek kapcsolatot találtak az emberi eredetű zaj és a rovarok megváltozott viselkedése között. Hasonló tanulmányok kimutatták azt is, hogy a levéltetvek például azonnal abba hagyják az étkezést, ha egy rock klasszikus AC/DC dal dübörögtettek mellettük.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigol Barnabás és Széplaki Emma. Ha nem akarsz romlott rizst enni, akkor ezt hallgasd meg. A legtöbben automatikusan megeszik a maradék rizst, és egy pillanatig sem gondolják, hogy bármi baj lehetne belőle, hiszen nem tartozik a gyorsan romló élelmiszerek közé. Az interneten újra és újra felbukkan, hogy a maradék rizs fogyasztása változatos problémákhoz vezethet. De mégis, hogy lehet veszélyes egy olyan élelmiszer, mint a rizs, amit szárazon vásárolunk meg, majd alaposan átfőzzük? Talán csak alaptalan hisztériakeltés az egész?
1: Egy baktérium a bűnös. Kutatások szerint a rizssel kapcsolatos aggodalom sajnos nem alaptalan. Nyers formájában ugyanis egy baktérium is előfordulhat benne, melynek spórája főzést is képesek túlélni. A gond akkor kezdődik, ha elkészítése után a rizs túl sokáig marad szóba hőmérsékleten, mivel a baktérium így elszaporodhat és méreganyagokat termelhet.
0: Ha pedig ezek bejutnak az emberi szervezetbe, hány ingert, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhatnak, amik egyenlők egy ételmérgezéssel. Bár a tünetek sok esetben enyhék maradnak, fiataloknál, időseknél és immunbetegségben szenvedőknél akár életveszélyes állapot is feléphet.
1: Ha tehát olyan rizssel akad dolgot, ami nem frissen készült, vagy nem lehet megfelelően átmelegítve, az valóban kockázatos lehet. Minél hosszabb ideig áll szobahőmérsékleten, annál nagyobb a baktériumok elszaporodásának, vagyis a megbetegedéseknek a valószínűsége.
0: Megelőzésként annyit tehetsz, hogy a rizst mi hamarabb megeszed, ha pedig marad belőle, egy órán belül beteszed a hűtőbe. Ott se tárold azonban egy napnál tovább, és fogyasztása előtt gondosan forrósíts fel. Fontos tudni, hogy a baktérium nem okoz azonnali rosszulétet, az első tünetek jelentkezéséig akár 16 óra is eltelhet.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is benne.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Első közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításukat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriásvállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilenglikol. Szintetikusan etilénoxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár messze nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet, ugyanis a bíborpajstetűt borítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént, tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.
2: Mindenki. kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Jamrus Gál, Zsombor és Porkalá Boldizsár.
1: Vendégünk a székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye, hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés, meg kardio. És van a kosárlabdázok még.
2: Mivel telnek most a napjaid?
3: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnéti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
0: Hogy bírod ezt az életmódot?
3: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
0: Milyen a találkozás egy rajongóval?
3: Nagyon jó. Ez annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
4: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
3: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valamilyen dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
4: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
3: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes poros zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95.000 forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította a webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott az új, bővült üzlete. A megnyitó elképesztő nagy sikert aratott, hosszú sor állt már a megnyitás előtti órákban a bolt előtt.
1: Balázs az évek alatt marketinget is felépített saját márkája mellé. Sohasem tanulta, eddig csak a megérzései és a jó ötletei vezérelték. 2022-ben a Metropolitan Egyetem kereskedelmi és marketing szakára felvételt nyert, de az üzlete miatt halasztja.
0: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spatz, vagy épp a BSV.
1: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
0: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Tavaly november 30-án megjelent az első olyan mesterséges intelligenciája alapú chatbot, ChatGPT 3.5-ös, ami ténylegesen használhatónak tűnik. 5 nap alatt rekordszámú felhasználója lett az alkalmazásnak, működésnek 5. napján már 1 millióan regisztráltak. Ugyanehhez a Facebooknak 10 hónapra, a Netflixnek 2 évre volt szüksége.
1: A ChatGPT olyasmit tud, amire eddig egyetlen más keresőmotor sem volt képes. Képes az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesíteni, mint a versírás vagy a programozás. A chatbot képes egy emberhez hasonló módon válaszolni a neki feltett kérdésekre és beszélgetést folytatni.
0: A működése pofon egyszerű. Regisztráció után bármilyen utasítást vagy kérést feltehetünk a szoftvernek. Minél pontosabb paramétereket adunk meg, annál részletesebb választ ad. Pillanatok alatt megír egy közepesen jó amerikai egyetemi felvételit, diadalszövegeket, novellát vagy akár befektetési tanácsokat is ad.
1: A szoftver mögött álló San Francisco-i székhelyű Profit OpenAI nevű szervezet 2015-ben alapították, többek között Elon Musk közreműködésével. Az első GPT modellt 2018-ban mutatták be, Musk helyett 2019-ben összeférhetetlenségek miatt a Microsoft szállt be a projektbe 1 milliárd dollárral. Az OpenAI elsődleges célja az általános mesterséges intelligencia kutatása és fejlesztése. A ChatGPT segítségével olyan megoldásokat szeretnének nyújtani, amelyek elősegítik a hatékonyabb és értékesebb kommunikációt az emberek és a gépek között. Előnyei.
0: Elsősorban drasztikusan lecsökkenti a háttérkutatás időtartamát, mert porolhatóvá lett több órányi kutatás, adattömegek átnyálazása, csak még tanulmányok írására is képes. Képes emberhez hasonló nyelvi válaszokat produkálni. Ez az előny lehetővé teszi az üzleti szervezetek számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, javítsák a vásárló élményt, ezáltal növelik az üzleti eredményeket. A ChatGPT akár a közösségi médiában is használható. Lehet olyan chatbotot készíteni a Facebook oldalon, amely képes megválaszolni a látogatók kéréseire, megjegyzi a preferenciáikat és javaslatokat ad a termékek vagy a szolgáltatások kapcsán. Még a korlátai.
1: A keresőmotoroktól eltérően a ChatGPT nem kutatja át a világhálót az aktuális eseményekkel kapcsolatos információk után, és a tudása 2021 előtt tanult dolgokra korlátozódik, így egyes válaszai elavultak lehetnek. Hajlamos hibás szavakat, válaszokat adni, és gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja. Ha a kérdés egyik változatát kapja, a robot azt állítja, hogy nem tudja a választ, de átfogalmazzuk a kérdést, akkor képes megugrani az akadályt. Nehéz belőle konkrét véleményt kicsikarni, hiszen emberek millióinak véleményéből tanul az algoritmus, amik minden oldalról érkeznek, így a válaszai általában semlegesek lesznek. Veszélyes lenne?
0: A ChatGPT megjelenésével egy időben természetesen megjelentek a kétségbeesett hangok is. Miszerint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a mesterséges intelligencia tömegével fogja kiváltani szellemi munkaerőt. Bizonyára lesznek olyan munkák, amiket a ChatGPT hatékonyabban végezel, de a fejlesztés lehetséges társadalmi hatásait még nem ismerjük. A szoftver még gyerekcipőben van ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk le. Egyelőre ingyenesen elérhető, de már érkezik a ChatGPT fizetős változata is, amely a ChatGPT Pro nevet fogja viselni.
1: Te már tesztelted a ChatGPT-t? Írd meg nekünk!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Nagy Dorina. Az elkövetkező percekben a témánk reggeliz úgy, mint egy király, azaz a fiatalok étkezési szokásairól fogunk beszélni.
1: A fiatalok túlnyomó többsége szerint a bőséges reggeli, a meleg ebéd, a sok gyümölcs hozzátartozik a mindennapi étkezéshez, de táplálkozási szokásai korán sem ideálisak.
0: Az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével 4 évente országos reprezentatív mintán végzett kutatásban 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákokat kérdeznek az egészségüket befolyásoló szokásaikról.
1: A 12-18 évesek 82%-a szerint kiadósnak, tartalmasnak kell lenni a reggelinek, de csupán 23%-uk kezdi mindig ezzel a napot. A korosztály még egységesebben nyilatkozik a meleg ebédről, 92%-uk szerint mindenkinek nagy szüksége van erre. Ugyanakkor csak kisebb részük, 45%-uk eszik délben napi rendszerességgel főtt ételt. Lényegében egyöntetű, 94%-ra jellemző az a vélemény is, hogy gyümölcs és zöldség fogyasztása nélkül nem múlhat el egyetlen nap sem. Ez esetben óriási a lemaradás, mindössze 19%-uk napi étrendjében szerepelnek e friss és vitamindús ételek.
0: A megállapítás elég szomorú. Kiderült, 2014-hez képest valamelyest csökkent a kamaszok körében a zöldség és gyümölcs fogyasztás, alacsonyabb lett a rendszeresen reggeliző tanulók aránya is. Noha visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya így is 5-6%-kal emelkedett. Romlott az egészségi állapot szubjektív megítélése is, a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét. Magasabb pszichés és a szomatikus tüneteket rendszeresen tapasztalók aránya, főként a lányok körében, de a diákok jelentős része számolt be fáradtságról is.
1: Sajnos a rohanó világunkban mi kamaszok úgy próbálunk meg ehhez alkalmazkodni, hogy kevesebb időt szánunk minden olyan dologra, amire véleményünk szerint nincsen szükségünk. Ezért járunk legtöbbször gyors étterembe, például ott nem kell külön előre készíteni az ételt, hanem azonnal odaadják nekünk, ezért teszünk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk valamilyen fontosról, és ebben a szülők felelőssége is természetesen felmerül. A gyerekkorban megkövetelik rendszeres étkezés együtt például, illetve a helyes példát mutatják, akkor jó eséllyel a kamaszkorban is tudatosabbak leszünk ezen a területen is.
0: Te szoktál reggelizni otthon?
1: Általában igen, viszont nem túl kiadós, legtöbbször csak egy műzlit tejjel, mert mondjuk felkelés után én nem nagyon tudok enni, de az úgy mégis jól indítja a napot. Te egészségesnek véled az étkezési szokásaidat?
0: Hát nem teljesen, de próbálok most már minél inkább odafigyelni rá.
1: Ez miben mutatkozik meg?
0: Hát próbálok kevesebb édességet enni, és egyre több gyümölcsöt és zöldséget.
1: Írjátok meg nekünk ti is, hogy esetleg miben változtatnátok, vagy szeretnétek változtatni az étkezési szokásaitokon.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskorádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a korai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipar a játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogy a gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, íresztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Csak a te kedvenceid. Semmi más.

0: Kéri, hogy maradjál. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széles körű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioaktív című kislemezüket, mint az év legnagyobb rockslágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper, az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Urie sok lány favoritja, mint hangja, mint pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már 6. albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra.
1: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
2: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
3: Én mindig megkapom, amit szeretnék.
1: Ez a Táska Rádió.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm elsüllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Sarf Janka, Batta Levente, Szigetvári Máté és Szigő Barnabás. Hol érdemes ingatlant vásárolni Európában? Litvánia a legvonzóbb befektetési célpont. Meglepő eredmények az ingatlan befektetési lehetőségek között. Spanyolország és Portugália nem áll az élen. Egy friss elemzés szerint, bár a legtöbben Spanyolországban és Portugáliában keresnek eladó ingatlanokat, ezek az országok nem a legjobb befektetési célpontok közé tartoznak. A legkedvezőbb ingatlanpiacokat főként a balti, közép- és kelet-európai országok kínálják, ahol alacsony adók és magas huzamok várják a befektetőket. A tanulmány alapján Litvánia vezeti a listát, míg Belgium és Franciaország az utolsó helyen szerepel.
1: Első, a legalacsonyabb ingatlan adó Litvánia. Litvánia került az első helyre, köszönhetően az alacsony ingatlanadónak és a bérleti jövedelme kedvező adózásának. Vilniusban például 5,65%-os bruttó bérleti hozamot lehet elérni, míg a bérleti jövedelem utáni adó mértéke mindössze 15%. Az ingatlanárak 2024 második negyedévében több mint 10%-kal emelkedtek, ami további vonzerőt jelent.
2: Második. Észak-európai befektetési lehetőségek, Észtország. Észtország a második helyet foglalja el. Az alacsony vásárlási költség 1,3% és az 4,5% átlagos bérleti hozam, valamint a bérleti jövedelem 20%-os adókulcsa miatt az ország különösen kedvező. Az észtország ingatlanok ára 2024 első fél évében 6,7%-kal nőtt. Románia a harmadik helyen. Románia viszonylag alacsony adókkal és költségekkel vonza a befektetőket. A bérleti jövedelem adója 10%, az éves bruttó bérleti hozam pedig 6,46%.
3: Harmadik, közép- és kelet-európai lehetőségek. A jelentés Magyarországot, Szlovéniát és Lengyelországot is kedvező befektetési célpontként említi. Magyarország például a hatodik helyet foglalja el a rangsorban. Az ingatlanárak itt az elmúlt évben 9,8%-kal emelkedtek, míg Lengyelországban 17,7%-kal. A legkevésbé ajánlott célpontok Spanyolország és Portugália, bár népszerű, a magas ingatlanárak és bérleti díjak mellett krónikus lakhatási hiánnyal küzd. Belgiumban az ingatlan tranzakciós költségek és a jövedelemadó mértéke is magas, gyakran az 50%-ot is elérheti. Franciaországban az ingatlanárak csökkenő tendenciát mutatnak, míg a vásárlás és bérbeadás költségei még mindig magasak.
4: Negyedik. Magyar befektetők célpontja Triest. Az olaszországi Triest népszerű célpont lett a magyar nyugdíjasok körében. A város közvetlen repülőjárattal elérhető Budapestről, ami tovább fokozza népszerűségét a tengerparti ingatlan keresők körében. Ez a verzió összefoglalja a cikk kulcsfontosságú elemeit és megőrzi a fontos adatokat, valamint a befektetési lehetőségek sorrendjét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyós ülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teobá Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabdajátékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabdajátékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yardal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val, utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, háromszoros NBA győztes, négyszer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és háromszor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csabai Vince, Szabó Eszter és Prisz Boglárka. A Vízvilágnapját minden évben március 22-én tartják. Az ENSZ által 1993-ban hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a víz fontosságára és azokra a kihívásokra, amelyekkel a világ vízkészletei szembesülnek. Célja, hogy összehangolja a vízkészletek védelmére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseket a világ minden tájáról.
1: Minden évben más témával foglalkozik, és világszerte számos rendezvényt, konferenciát, oktatási programot, kampányt és más tevékenységet szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a víz problémákra és ösztönözzék az embereket a cselekvésre.
2: Mekkora az ivó vízkészletünk? A föld területének 71%-át víz borítja. Ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét, nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos megóvni. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.
0: Miért fontos a víz? Az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, ezért fontos szerepet játszik az anyagcserében, emésztésben, hőszabályozásban és a testtömeg szabályozásában is. A víz nem csak a szervezetünk számára kell, hanem fontos szerepet játszik az élelmiszertermelésben, az iparban és a gazdaságban is.
1: A mezőgazdaságban a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges, az iparban pedig számos folyamat alapanyaga. A víz az energiatermelésben is fontos szerepet játszik, illetve a háztartásokban is elengedhetetlen.
2: Azonban a víz egyre inkább korlátozott erőforrás, és az éghajlat változások hatására egyre nagyobb a vízhiány veszélye. Ezért rendkívül fontos, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk a vízforrásainkkal, és megóvjuk őket a káros hatásoktól. Ennek kulcsa a víz észszerű és hatékony használata és a vízszennyezés elleni védelem.
0: Rengetegen isznak palackozott ásványvizet, ám ennek vannak előnyei és hátrányai is. A palackozott ásványvíz előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, kényelmesen vihető magunkkal, általában hosszú ideig eltartható, emellett tiszta és biztonságos. Tartalmazhat fontos ásványi anyagokat, amelyek jótékony hatással vannak az egészségre. Az ásványvíz palackozása és forgalmazása munkahelyet teremt, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
1: Azonban vannak hátrányai is. Az egyik legnagyobb probléma a környezeti hatása, mivel a palackokat egyszer használatos műanyagból készítik, amelyek sokszor nem újrahasznosíthatók. Az ilyen palackok gyakran kidobódnak a természetbe, és sok évtizedig eltart, amíg lebomlanak. Ezért a palackozott ásványvíz túlzott fogyasztása jelentős környezeti terhelést jelent. Emellett sokkal drágább a csapvíz, és a minősége sem mindig jobb.
2: Hogyan óvjuk meg a vizeket? A víztakarékosság fontos szerepet játszik a vízkészlet megőrzésében és a fenntartható jövő elősegítésében. Íme néhány tipp.
0: Zuhanyozzunk fürdés helyett. Egy átlagos fürdő több vizet igényel, mint egy tusolás.
1: Vegyünk rövidebb zuhanyt, a zuhanyzás rövidítése jelentősen csökkentheti a vízfelhasználást.
2: Zárjuk el a csapot. Amikor fogmosást, borotválkozást, samponozást és bármilyen más tevékenységet végzünk, amikor nem használjuk a vizet, zárjuk el a csapot.
0: Használjunk öntözőrendszert. Ha van kertünk és a növényeinket öntözni kell, használjunk öntözőrendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket és segít a víz megtakarításában.
1: Javítsuk meg a szivárgó csöveket és csapokat. A szivárgó csövek nagy mennyiségű vizet pazarolnak el. Ha észleljük, érdemes minél hamarabb megjavítani őket.
2: Használjunk ökobarát tisztítószereket. A vegyszeres tisztítószerek használata növeli a vízszennyezést. Használjunk inkább természetes alapanyagokból készülő ökobarát tisztítószereket.
0: Öblítsünk csak szükség esetén. Ha mosogatunk vagy mosógépet használunk, csak akkor öblítsünk, ha feltétlenül szükséges.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
3: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Szépleki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Fredrik Lois Dobbermannak a nevét viseli. Karl Fredrik Lois Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatosan szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rozsdabarna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezeket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert Dobberman jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német Pinscher és a weimari vizsla fajtáktól kapta a tenyésztés során.
0: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Dobberman tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Dobberman napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
1: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
0: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Dobberman nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 32-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető.
2: Táskarádió. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Császár Dorka és Molnár Sára. Az internet és a digitális technológia megjelenése jelentős változásokat hozott a rádió világában. A hagyományos analóg adások mellett egyre több rádióállomás kezdett el digitális sugárzást használni.
1: Az online rádiók és a podcastok megjelenése pedig új dimenziókat nyitott a rádiózásban.
0: A rádió egyik legnagyobb előnye, hogy valós idejű információkat közvetít. Legyen szó hírekről, időjárás jelentésekről vagy közlekedési információkról, a rádió gyorsan és hatékonyan juttatja a lehallgatókhoz az aktuális információkat. Emellett a rádió műsorai változatosak és szórakoztatók, legyen szó zenei műsorokról, beszélgetős műsorokról vagy élő közvetítésekről.
1: A rádió lehetővé teszi, hogy a hallgatók bárhol, bármikor élvezzék kedvenc műsoraikat, akár otthon, az autóban vagy munka közben. Nem utolsó sorban a rádió közösségi médium, amely összeköti a hallgatókat. Az élő műsorok, a hallgatói betelefonálások és a közösségi média integrációja révén a rádió interaktív kapcsolatot alakítanak ki a hallgatóikkal, erősítve ezzel a közösségi élményt.
0: A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel és az új média platformok megjelenésével. Az okos eszközök és az internet terjedésével a rádió is átalakul, egyre inkább digitális formában lesz elérhető.
1: Az online rádiók és podcastek népszerűsége tovább fog növekedni, és új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak és a műsorszolgáltatóknak egyaránt.
0: A rádió integrálása az okos otthonrendszerekbe is egyre elterjedtebbé válik. Az olyan eszközök, mint az Amazon Echo vagy a Google Home lehetővé teszik, hogy a felhasználók hangvezérléssel hallgassák a rádióállomásokat és a podcastokat, így a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik.
1: A rádió, bár több mint egy évszázada létezik, ma is fontos és releváns médium a modern technológia környezetben. Az internet, rádiók, a podcastek és a digitális rádiók új lehetőségeket kínálnak a hallgatóknak, és tovább erősítik a rádió szerepét a mindennapi életben. A rádió jövője szorosan összefügg a technológiai fejlődéssel, és bár formája változik, a szerepe továbbra is fontos marad.
0: Az okos eszközök és az internet integrációja révén a rádiózás még kényelmesebbé és hozzáférhetőbbé válik, biztosítva, hogy a rádió továbbra is egy meghatározó médium legyen a digitális korban.
2: 97.5. All the time. Táskorában.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon braigesz vagyok tőle. Az áruja Kajli és még Düddő is, mindjárt adok neki egy mafrás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a mafrás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az áruja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofont, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézz rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg már, ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog.
2: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Mersiniben utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az új Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ágcsizma. Bár az ágmárkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözzék a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimeranyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb. 97.5 All the time.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett kettészakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti show-ja. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak? Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sok a cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ő apa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így keverezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt Metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel tel is teli. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a Bermuda háromszögtől, úgy tartják, őséki kataklizmus utolta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek meg maradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá atlantiszi fémre, amelyet Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágított a lényegre, az ékszer eredetére. Azuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
0: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyeken nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szor futunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani szekkel is leszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet választjuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvnek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzás és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen?

0: 95.5 Touchcardio, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Maros Sándorka. A vadászat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a vadászat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cuki. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltezik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy élethitett fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, ha nincs semmi olyan késztetésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A vadászok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, nem meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egy célból ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Mielőtt még bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még sajna elvetemű szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés. Hello!

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka, az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 000 példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard slágerlistának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazudik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk, a The Car, az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testi érintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és ez nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés.
3: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
4: Ne ez a legkirályabb rádió.
5: Minden vannak a legjobb zenéim.
6: 97.5 Táskarádió.
7: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kanalában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akad bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzsben

0: kapták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Foss vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Foss mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták, soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5. Káskorádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkroni szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig felsenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a

0: Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Pappa Pia volt. Majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között háromban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-Faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-Faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a Reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony Pőce Borbála mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 7 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
1: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy parasztgazdaháza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért, ám anyjukat munkaközben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
0: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukkővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beíratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
1: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művéért 8 hónap fogházat és 200 000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
0: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét. Erről a versről tudomást szerzett Horgár Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verseskötetét.
1: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme pszichiátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarral is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételtem viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
0: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szánt megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akart a barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
1: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. Élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemen gyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti ez a fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átéltél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a félelemhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek, hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen más, hogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket. Ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.

0: true. 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kihalt emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium-izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadékképződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a ma élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orangutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 21 cm elsüllyed, a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Elkezdett ketté szakadni az afrikai kontinens, több száz rejtélyes tömegsírra bukkantak a sivatagban, eddig ismeretlen kiált emberszabású majmot azonosítottak Egyiptomban. A mikrofonnál Hansort Kornél. Több száz millió évvel ezelőtt a világunk nagyon másképp nézett ki, mint ma. A kontinensek a Pangea nevű szuperkontinensen egyesültek. Ez később több különálló szárazföldre esett szét a Föld tektonikus lemezeinek átrendeződésével. Bár lehet, hogy nem érezzük, ez a folyamat napjainkban is zajlik, a tudósok pedig úgy vélik, hogy nyomokat találtak egy új tektonikus határ megnyílására Afrika alatt, írja a Science Alert. A Frontiers in Earth Science című folyóiratban közzétett tanulmány szerint Zambia Kaufe hasadéknak nevezett régiójában a tudósok felfedezték, hogy a geotermikus forrásokon keresztül feltörő hélium izotópok a Föld köpenyének mélyéről származnak, ami az aktív tektonikus hasadék képződés kora jele lehet. Évek óta zajlanak a műholdas felderítések Kelet-Szudán hatalmas sivatagi tájain, mely során nemrégiben egy rejtélyes régészeti lelet ragadta meg a kutatók figyelmét, írja a Science Alert. A Macquarie Egyetem, a francia Hisoma kutatóegység és a Lengyel Tudományos Akadémia régészeinek részvételével zajló kutatás során rengeteg hatalmas köralakú tömegsírra bukkantak, amelyek tele voltak az emberek és állatok csontjaival, gyakran gondosan elrendezve egy-egy kulcsfontosságú személy körül a középpontban. A szakértők szerint a bekerített temetkezési emlékművek valamikor időszámításunk előtt 4. és 3. évezred környékén épültek. Eddig ismeretlen kihalt ember származású majmot azonosítottak Egyiptomban. A szakértők szerint a faj újraírhatja, amit eddig gondoltunk az emberszerűek evolúciójáról, írja a New Scientist. Amint a felfedezésről szóló tanulmányból kiderül, a Masripithecus mograenis névre keresztelt fajt fog és állkapocs fosszíliák alapján írták le. Mintegy 17-18 millió évvel ezelőtt élhetett ezzel a mai élő emberfélék, vagyis csimpánzok, orángutánok, gorillák és emberek legközelebbi ismert közös őse lehet. A NASA különleges műhold felvételén mutatta be a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városának süllyedését. Mexikó város évente körülbelül 25 cm-jel süllyed a NASA által közzétett új műholdképek tanúsága szerint, ezzel pedig a világ egyik leggyorsabban süllyedő metropolisszává vált, írja a Science Alert. A közép-amerikai ország fővárosa, amely egy ősi tómeder tetején épült fel, a világ egyik legkiterjedtebb és legnépesebb városa, a maga 7800 négyzetkilométerével és mintegy 22 millió lakossával. Sok belvárosi utca egykor csatorna volt, és hasonló mondható el a vidéki peremvidéken fekvő települések esetében is.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Június 11-én kezdődik a 23. labdarúgó VB, amelynek első alkalommal lesz három házigazdája az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada révén, és amelyet először rendeznek meg 48 csapat részvételével.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Budrugyet akar, mint Ozzy Osbourne. Szerinted miért kapod reggelente, hogy
1: Rozi Osbourne? Az tükör előtt Van Gogh festői művelet. Ha jönne még Van Gogh, levágnám mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok épp egy váltáska. Már hiszem, hogy vas erelem első látásra.
1: Klima

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelepezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrick Mira és Gál Zsombor. Jellegzetes játékszer az egész világon a hula-hoop karika, de vajon gondolt már bele valaki a történetébe? Honnan ered? Miért hívják így? Milyen hulla ugra hova? Annyit elárulunk, hogy szó sincs hullákról. A következő percekben erről a világot meghódító játékszerről lesz szó.
1: A hula-hoop karika feltalálása több ezer évre nyúlik vissza a történelemben. Először az ókori egyiptomiak és görögök használták a karikát gyermekek szórakoztatására, majd miután felfedezték súlycsökkentő hatását, így elég gyorsan elterjedt a felnőttek körében is. Első változatai szőlőveszőből készültek, majd csúlyának nehezítése miatt az új alapanyag a bambusz, a fém, illetve a fa lett.
0: A 14. században az angolok szív- és érrendszeri problémák gyógyítására alkalmazták. A hula hoop elnevezést a 18. században kapta egy polinész szigetvilági Hawaii táncról, a hula táncról. A hula táncban minden egyes mozdulatnak fontos szerepe van. A táncos testével növények és állatok mozgását utánozza, jelenségeket mutat be, történeteket mesél el, például viharról, vadászatról, harcról. Az úszó cápát vagy ringatózó pálmát utánozó táncos azt hiszi, hogy valóban cápává vagy pálmává válik. Ebben a táncban a mozgás nagyon hasonlít a karikázás közbeni mozgásra. A hula hoopot magyarul hullahopnak hívják, mégis sokan tévesen hullahopnak nevezik.
1: A 20. században két amerikai, Richard Knerr gyermekkori barátja Arthur Melin legyártotta a karika műanyag verzióját, melyet két hónap alatt annyira sikerült népszerűsíteni, hogy 25 millió darabot tudtak eladni belőle. Egy évvel később a WAMO cég Amerikában már több mint 100 milliót adott el belőle. A videójátékok korában nehéz elhinni, hogy egy ilyen egyszerű játék milyen szenzációs hódítása volt képes fél évszázaddal ezelőtt.
0: Apám hitt abban, hogy minél egyszerűbb egy játék, annál jobb, mesélte Ner lánya. Ha hazahozott egy játékot, és mi nem találtuk ki, hogy mire való, akkor az a játék szerinte nem volt jó, emlékezett. A hula hoop karika valódi amerikai árucékké vált. Hogy mennyire az volt, azt az bizonyítja, hogy az egykori Szovjetunióban be is tiltották, mert az amerikai kultúra ürességét vélték felfedezni benne. Az Emery Willi cég a mai napig profitál a hula hoop üzletből, bár azt nem árulták el, hogy például tavaly mennyi fogyott a sokak által karcsúsító hatásúnak tartott sporteszközként is használatos játékból.
1: A hula hoop meghonosodása után Amerikában 1968-ban már is megszervezték az első bajnokságot, melynek 2000, majd 1980-ban 2 millió résztvevője volt. 1983-ban sikerült betörni a Nyugat-Európába is, az akkor már mozgalommá nőtt hula hoop őrületnek. Napjainkban sajnos a karikát leszorították a videójátékok és a mobiltelefonok a gyerekek kívánságlistájáról. Viszont még mindig lehet kapni a játékboltokban, sőt már egyes javított változatához is hozzájuthatunk, mint például vízzel vagy hangkeltő golyóval feltöltött karika.
0: Most, hogy megtudtad a karika teljes történetét, pattanj fel a kényelmes székedből, vedd magadhoz a karikádat és legyél te a karika művészetének mestere.
2: 97.5 All the time. Táskorád.

0: yes!
1: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Most bemutatjuk neked a legijesztőbb fitness trendeket.
2: Egyre többet hallani a rendszeres testmozgás fontosságáról. Azonban a mai felgyorsult világban sokan úgy érzik, hogy számukra már nem elég a hagyományos edzésmódszer, és egyre őrültebb tempóban vágynak gyors sikerre. Összeszedtük a három legijesztőbb fitness trendet, és azt is hangsúlyozzuk, hogy ezek miért veszélyesek.
3: Az első ugrálás a fogyásért. Az ugrálás hatékony módja a kalória égetésnek, de nem azok számára, akik jelentős súlyfelesleggel rendelkeznek. Ráadásul a gyakorlat még veszélyesebb, a fogyni vágyó személy csak most kezd el edzeni. Bár az ugrálás bármilyen formája nagyszerű eszköz a teljesítmény növelésére, vagy az erőépítésre és a fogyásra, nagy kockázattal is jár, különösen egy elhízott ember számára. Állítják ezt a szakemberek. Ha edzetlen izmokat terhelünk jelentős súllyal, az egyenes út a sérüléshez. A kezdőszintű ugrások, mint a terpeszállásba ugrás és egy kis ugráló kötelezés belefér egy elhízott vagy testmozgáshoz nem szokott ember edzés tervébe, de nem mindig mérjük fel alaposan a kockázatokat, mielőtt elkezdünk edzeni. Sok más módja van a kalóriaégetésnek és az anyagcsere fokozásának. A cél az, hogy minimalizáljuk a kockázatot és maximalizáljuk az eredményt.
1: Második trendünk a maratoni futás a fogyásért. A maraton lefutása hatalmas teljesítmény, de nem ez a legjobb módja a súlyvesztésnek. Sőt, azt mondják, hogy még a maraton előtt kell lefogynod, hogy utána bírd a maratoni kiképzést. Ráadásul nem veszélytelen. Noha sok ember sikeresen alkalmazta a maratont súlyvesztés céljából, valószínűleg több ember szenvedett el boka, térd és csípő sérüléseket, mert nem készítették fel magukat eléggé a megpróbáltatásokra.
2: A harmadik fitness trendünk az extrém edzések a fitness teremben. Menő, ahogy kitolod a súlyt az edzőteremben? Ami nem menő, a határaiddal játszani. Így könnyen meg is sérülhetsz. A baj az, hogy ez utóbbi azonban a fitness körökben trendi a teljes kifáradásig edzeni. Nem számít az izzadság és semmi más sem. A probléma azonban az, hogy onnantól kezdve, hogy fáradt leszel, a gyakorlatok akadozni fognak. Amikor ez megtörténik, a szervezet elkezd kompenzálni, ellazulnak az izomrostok és késnek a reflexek. Így a fáradtság sérülésekhez vezethet.
3: Valójában minden egyes ismétlés alkalmával egyre kevesebb izomrostot edzel, ennek nincs sok értelme. Jobb eredményeket kaphatsz, ha pihensz egyet, és csak azután látsz neki az edzéstervek ismétlésének. Legyél okos, válassz egy követhető fitness tervet, és ne erőltesd túl magad.
4: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Sikeresen vizsgázott az első önműködő termőföld.
1: A két mezőgazdasági vállalkozás együttműködésével megvalósult projekt részben a brit kormány finanszírozta. A Hands Free Hatcher elnevezésű kezdeményezés célja az volt, hogy kizárólag önműködő járművek és drónok használatával vessenek be, gondozzanak és végezzék el a betakarítást egy termőföldön. Ezzel a módszerrel 4,5 tonnányi tavaszi árpánk lett betakarításkor, ami valamivel kevesebb az előzetesen becsült 5 tonnánál. Mindez ugyanakkor jól bizonyítja, hogy egy egész termesztési ciklus lebonyolítható anélkül, hogy az embernek közvetlenül ki kelljen mennie a földre dolgozni. Mondta az egyik projektfelelős, hozzátéve, hogy a világ első projektben közreműködő csapat most egy téli növénnyel készül megismételni a tesztet.
0: A munkálatokat egy sor különböző gép végezte. Egy könnyű súlyú traktor felállt a permetezésért és a talajkezeléséért. A betakarítást egy aratógép végezte. A termőföldről drónok készítettek légi felvételeket, a talajszinten pedig egy apró jármű videózott és gyűjtötte be a mintákat. Egy mezőgazdasági szakember a beérkezett adatok alapján döntött el, hogy hol és milyen vegyszereket kell alkalmazni, valamint, hogy mikor kell megkezdeni a betakarítást. A projekt összköltsége valamivel kevesebb, mint 268 000 dollár, vagyis 71 millió forint volt.
1: Maradjunk a földeken, lapátok nélkül is energiát termelnek a jövő szélerőművei.
0: Vannak, akik úgy gondolják, hogy a szélturbinák a világ megújuló energiafordulatának jelképeivé váltak. Tény, hogy az egyre magasabb épített, óriási lapátokkal felszerelt létesítmények hatalmas technológiai fejlődésen mentek át az első telepítésektől kezdve. Az ikonikus tornyok a szárazföld mellett a tengereken is mind nagyobb számban jelennek meg, és a legelső offshore szélfarmot szolgálati idejének letöltése után épp idén nyugdíjazták. Ezek helyett a turbinák helyett nagyobb teljesítményű és korszerűbb szerkezetek kapcsolódnak be az energiatermelésbe. Az is könnyen lehet, hogy a jövő széltornyaira már lapátot sem szerelnek.
1: A lapát nélküli szélturbinák ötlete ezúttal nem Kínából, az Egyesült Államokból, a brit szigetekről vagy más innovációban élejáró országból származik. A spanyol Vortexnél gondolták úgy, felkavarják a szélerőművek állóvizét, amelyben lassan minden hétre jut egy újabb szélfarm átadás. A cég ugyanis forradalmi átalakulást hirdetett a lapátoktól és lehetőleg minden mozgó alkatrésztől lecsupaszított szélenergia kitermelés érdekében.
0: A Vortexnél azt a célt tűzték ki, hogy a jövő szélturbinái minden eddignél kevesebb mozgó alkatrészt tartalmazzanak, és csökkentsék a felhasznált anyagok mennyiségét is. Az új megoldások kidolgozásától azt várják, hogy a turbinák nem csak halkabbak lesznek, de csökkenne a karbantartásukra fordítandó költség is. Bár az offshore lebegő széloszlopok már arra is képesek, hogy a tenger hullámzása alapján automatikusan optimalizálják flexibilisre tervezett törzseiket, a lapát nélküli termelők új alapokra helyezhetik a hatékonyság kérdését.
1: A társalapító azt mondja a cég törekvéséről, hogy azzal a lakosságot célozzák meg. Nem ez az első kezdeményezés arra, hogy a megújuló energiák hasznosítására olyan eszközök készüljenek, amelyeket a lakosság részére biztosítva az emberek közvetlenül megtermelhetnék a környezetbarát energiát otthonaik számára. Egyébként Afrikában is támogatják a környezetbarát energia kitermelést, ahol kompakt napelemes rendszert fejlesztenének az energiaellátó hálózatokra nem csatlakozók számára.
0: Viszont nem a spanyol vállalat az egyetlen, amely új megoldásokat keres a már bevetnek számító eljárások megújítására. Egy brit vállalat speciális szélsárkányokkal próbálja energiatermelésre fogni a szelet, de újra a figyelem középpontjába került az a fejlesztés is, amely minden idők legmagasabb gigászi széltornyának elkészítésére irányul.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Táncolajtott táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Vintel Oliver és Pál Nagy Botond. Ma a Rubik kockáról fogunk beszélni részletesebben. A Rubik kocka egy 27 elemből összeállított logikai játék, amit 1974-ben Rubik Ernő készített el. A Rubik kocka lényege az, hogy az összekevert színekből újra kirakjuk a kockát. Érdemes megjegyezni, hogy régebben készült kockákat egyszerűen szét lehetett szedni.
1: Rubik Ernő eleinte a 2x2-es kockát szerette volna megalkotni. Az első probléma akkor ütközött, amikor nem tudta, hogyan lehetne úgy összeállítani ezt a kockát, hogy mintha a három tengelyek körül elforgatható legyen. Rubik először gumigyűrűkkel próbálta egymáshoz rögzíteni a kis kockát, de ez így nem sikerült, mivel egy idő után a gumiszalagok elszakadtak. Majd próbálkozott mágnesekkel is, de úgy meg könnyen szétesett a kocka. Ezért a problémát úgy oldotta meg, hogy a kockaelemeket olyan alakúakra faragta ki, hogy azok az alakjuknál fogva tartsák össze magukat.
0: A Rubik kockát négyféle módon lehet forgatni. Az alját, a tetejét, az oldalait és az elejét. A kockáit három részre osztjuk. 8 sarokkocka, 12 élkocka és 6 középkocka. A kockákat nem lehet elmozdítani a helyükről, mert ez van közvetlenül hozzácsatolva a kocka belsejében található középelemhez, és a többi elem is e körül mozog.
1: A Rubik kockát egy idő után versenyekre is elvitték, és az emberek azon versenyeztek, hogy ki milyen gyorsan képes kirakni, de felmerült egy probléma. A Rubik kockát nehéz volt forgatni ahhoz, hogy hipergyorsan ki lehessen rakni. Ezért kitalálták a versenykockát, aminek a részei olyan gyorsan forogtak, hogy pörgetni lehetett őket. Ezekkel a kockákkal tartják most is a világrekordot, ami 3,13 másodperc. 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richárd és Pápa Ivett. Az addikció, vagy más néven függőség, az, amikor valaki eljut arra a pontra, hogy nem tudja kikerülni, nem tud felülkerekedni egy élvezeti cikk használatán, vagy számára élvezetes cselekvésen. Az adott narkotikum a személy életének a középpontjába kerül, átveszi az irányítást, a valóság kiürül. Az élet önmagában nem nyújt számára örömöt többé.
1: Az eredmény az lesz, hogy folyton kielégítetlen, elégetetlen magával, a körülötte zajló folyamatokkal. Csak az élvezeti cikk mennyiségének emelése jelent örömet számára. Sokféle függőség létezik, ilyenek lehetnek a videójátékok, a sport vagy akár a tanulás. Bizonyos függőségekbe bele is halhatunk, így igen veszélyesek lehetnek.
0: Természetesen nem leszel azért függő, mert heti háromszor lemész edzeni. Viszont ha elvonási tünetek jelentkeznek, úgy érzed egyre többet és többet akarsz, és már csak az az egy dolog létezik számodra, akkor érdemes szakemberhez fordulni. Minden addikció más, így nincs egy egységes kezelési folyamat.
1: Hogy mikor érdemes orvoshoz fordulni? Ha a szenvedélyed a napi tevékenységnek, családi, társas, munkahelyi tevékenységeknek rovására megy. A folyamat előre haladtát jelzi a rendszeresség a szenvedéllyel töltött napi időtartam növekedése, vagy súlyosabb esetben akár az összeütközés a törvénnyel. A problémát inkább a beteg környezete veszi észre. A betegek gyakran disszimulálnak, azaz el akarják hitetni, hogy nincsen semmi bajuk. Igazából csak a beteget kérdeznénk, nem is lenne olyan, hogy függőség, hiszen szerintük nem is létezik az.
0: A függőséggel való megküzdéskor azonban nem elég csak a konkrét tünetekre koncentrálni. Azok sokszor csak a jéghegy csúcsa. Ezek mögött megoldatlan családi viszályokat, el nem ért valós vagy irreális vágyakat találhatunk. A gyógyulás nélkülözhetetlen része az okok, a háttér feltárása és kedvező esetben rendezése. Vannak, akik csak a társaság miatt szoknak rá bizonyos dolgokra, hiszen addig is emberek között vannak.
1: Gyógyszeres terápiák szükség esetén feszültségoldó gyógyszerek mellett szerepet kaphatnak például hipnózis, de léteznek például akupunktúrás, akupresszúrás technikák is. A játékszenvedélyek az impulzus kontrollzavarok közé tartoznak. A játék célja a győzelem, a siker iránti vágy, illetve sokszor a nyomasztó valóságba való kiszakadás.
0: Amit a legjobb szakember sem pótolhat, az a beteg motivációja és együttműködése a terápia során. Ugyanis a folyamat gyakran hosszú, nem elég egy hetet eltölteni valamilyen kórházi osztályon. A sajtóban naponta olvashatunk híres filmsztárokról, zenészekről, akik már a sokadik terápiájukra vonulnak be éppen, a sokadik eredménytelen után. A szenvedélybetegek gyógyulásának lényege ugyanis nem egy jól eltalált gyógyszeres kombináció beállítása, hanem sokkal inkább életmódváltozást igényel. Az pedig nem megy egyik napról a másikra.
1: Valaki függő, fel kell ismernie és tennie azért, hogy kigyógyuljon. Nem ciki segítséget kérni, ha úgy érzed, szükséged van rá.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Grácz Gréta és Dittinger Léna. Valószínűleg mindenki hallotta már életében legalább egyszer a horror király nevét. Stephen King számos horror, thriller és sok más stílusú könyvet is írt már. Leghíresebb az című regénye, aminek 2017-ben mindenki megismerhette a történetét a könyvből készült filmnek köszönhetően. Most is egy így készült sorozatról lesz szó. King kívülálló című regénye 2018 májusában jelent meg. A történet nem fogja elnyerni a legszebb esti mese díjat, ugyanis ahogy az írótól elvárható, elég brutálisra sikerült ez a könyve is. Röviden annyiról van szó, hogy egy oklahomai kisváros egyik parkolójában egy kisfiú megcsonkított holttestét találják. Szemtanúk szerint egy gimnáziumi tanár tette ezt a 11 éves gyerekkel, de más bizonyítékok, új lenyomatok és DNS minták is bizonyítják, hogy a tanár akkor éppen teljesen máshol tartózkodott. És itt kezdődik a probléma, ugyanis az egész sztori a bilokációról szól.
1: A bilokáció olyan paranormális jelenséget takar, amikor egy személy vagy egy tárgy egyszerre két helyen tud lenni. Stephen Kingnek ez a regénye is annyira szuper lett, hogy az HBO minisorozatot csinál belőle. A kezdést 2020 elejére tervezték, és összesen 10 rész lesz, mivel ennyi anyagot tudtak összehozni a könyvből, és valljuk be,

0: durva, amit a szüleim végül megmagyaráztak, de az volt a sztori, hogy feküdtem az ágyamban, néztem hát egy nem kifejezetten horror sorozatot, de azért elég ijesztő volt, és így a szemem sarkában láttam, hogy ott a padlón valami mozog. Na nekem egy ideig egy hát mondhatni, hát ez a megszokott jógalabda állt a szobámban mindig, mert azon ültem, és úgy tanultam az asztalnál, és így láttam, hogy így forog a szobám közepén, és akkor így gondolkodtam, hogy most ki van itt, és szerintem az volt az első, amikor azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban, pedig persze egyedül voltam, mert a szüleim fent dolgoztak a dolgozószobában, és így a labda meg ott forgott. És akkor felrohantam a szüleimhez, hogy ez mi volt, mert hogy én ezt nem értem, és akkor anyukám megmagyarázta, hogy valószínűleg csak az volt, hogy be volt fűtve, meg hogy ment a kandalló, és hogy valószínűleg a padló roppant egyet, mert hogy ilyen fadeszkák vannak a padlómon, és hogy valószínűleg az, ahogy megroppant, akkor a labda az így elmozdult, és az így elkezdett körözni, de én ezt még mindig nem hiszem el. Szóval még mindig ijesztő egy kicsit nekem, azóta is elkerülöm azt a labdát. És Kréta, neked volt ilyen élményed?
1: Nekem is volt, hát nekem is a szobámban történt, és természetesen éjszaka, amikor hát nekem a padlóm az laminált, és van egy hangja annak, amikor azon járkálnak, és ezt szoktam néha hallani éjszakánként, és igazából erre még mindig nem találtam értelmes magyarázatot.
0: Neked volt már akármilyen hasonló tapasztalatod? Írd meg a Táska Rádió Facebook oldalára. 97.5 Táska Rádió.

0: tatik ey. Követőimnek jobb pont tetszik, yeah. Követőimnek.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kurusz Regina és Duka Alexandra. A Vámpénaplok című sikersorozat már több mint 6 éve véget ért, ám a legtöbb ember még mindig siratja. De vajon mi történt a benne játszó színészekkel? Nina Dobrev. A Vámpénaplok sztárja a sorozat vége előtt kezdte úgy érezni, hogy neki ez már sok, és kell egy kis szünet. Miután a sorozat véget ért, úgy döntött, kis időre szünetelteti a karrierjét. Pár kisebb szerep után úgy tűnt, sikerült kibújnia ellen a szerepe alól, ám kellett neki pár év, hogy rendesen visszarázódjon.
2: A Matt Donovant játszó színész, akárcsak a sorozatban, úgy a karrierjében is néha előtérbe került, ám néha csak ült a kispadon. Néhány szerep után ismét feltűnt a Vámpírnaplók egyik folytatásában, majd kapott egy nagyobb szerepet a Dare című filmben.
1: Ian Somerhalder nem vált nagy sztárra azóta, ám néhány éve úgy döntött, inkább a feleségére és lányára koncentrál. Viszont teljesen nem állt le, mivel leforgatta a V-Wars vérháború első évadát, ám nem lett nagy sikere.

0: azóta viszont visszatért és szerepelt pár sorozatban, ám ő inkább a Vámpír naplók előtt volt sikeres.
1: Matt Davis, aki Ellerikat alakította, a folytatásként készült sorozatban is kulcsszerepet játszott. A The Originalsban ugyan nem volt nagy szerepe, a Legacy-ban megkapta az egyik főszerepet, mivel ő játszotta az iskola igazgatóját, 2018-ban megnősült, és azóta már van két gyerekük is.
0: Candice Akola még javában forgatta a Vámpír naplókat, amikor teherbe esett, ezért a forgatókönyvbe beleírták a babavárást, hogy ne legyen feltűnő. Ám ennek az ötletnek köszönheti a nagy sikerét a Legacy-ban. Viszont mostanában inkább az anyasággal foglalkozik, mivel van két lánya, 2 éve elvált a férjétől.
1: A csapatból Bonnie Bennettet alakító színész az egyik legfoglalkoztatottabb. Sajnos még Oscar-díjat nem kapott, ám a Netflixen több karácsonyi filmben is, Adventi naptár és a Karácsony lovag című filmben is nagy sikert aratott.
2: 97.5. Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka, Kovács Réka és Vörös Csenge.
1: Ha nincs még programod, vagy esetleg kirándulni tervezel, de nincs ötleted hova menj, akkor lehet tudunk segíteni. 4 darab kiránduló helyet fogunk ajánlani Székesfehérváron és környékén.
2: Az első útunk Öreghegyre, a Borivárba vezet. A Borivár egy különleges épületcsoport Székesfehérvár Öreghegyváros részében, a Mária völgyben, melyet Bori Jenő székesfehérvári építész, szobrász és festőművész nagyrészt egymaga építette és díszített évtizedeken át. Emléket állítva a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. Az egész épület valóságos múzeum, több száz szoborral, festménnyel, mozaikokkal, üvegfestményekkel és díszkutakkal. A százoszlopos udvaron körbefutó folyosóin a magyar történelem legjelentősebb alakjai elevenednek meg Ámos ősvezértől Tinódi Lantos Sebestyénig. Képtárában pedig a művészházaspár saját alkotásai mellett értékes gyűjteményük is megtekinthető, többek között Csók István, Srob Alajos és Székely Bertalan alkotásaival.
3: A második úti célunk nem messze Székesfehérvártól a Pákozdi Pagony Vadaspark és Alborétum. A Pákozdi Pagony a Velencei hegység és a Velencei tó között a Mészegi hegy oldalában található, közel 100 hektáros kirándulóhely. A természetvédelmi területen mindent megtalálunk, amire egy kellemes családi kirándulás alkalmával vágyhatunk. Tanösvény, kilátók, interaktív kilátás, kövek, szép növények, állatok, játszótér, fedett pihenőhelyek. Ennyi program és látnivaló már bőven megér egy kis utazást.
0: A harmadik útunk szintén Pákozdon található, ami nem más, mint a Pákozdi ingókövek természetvédelmi terület. A Velencei hegység legérdekesebb látnivalója a Pákozdi ingókövek varázslatos birodalma. A Velencei tó északi partján fekvő Pákozdról egy rövid, könnyű körtúra keretében látogatható. A legjellegzetesebb sziklaformációi a híres kocka, mely tényleg úgy tűnik, mintha bárki el tudná mozdítani évezredes helyzetéből a legmagasabb ponton lévő pogánykő fantasztikus körpanorámájával és Cyril betűs graffitijével és a legimpozánsabb mindközül a hatalmas pandúrkő. Könnyű, rövid, gyerekekkel is végigjárható túra, jól kiépített turista utakon, ösvényeken. A pandúrkőtől való leereszkedés igen meredek lejtő, csúszós, morzsalékos talajon, de csak 50 méter hosszú. A füves felsíkon az utak ritkán jelzettek, az út nagy részén a jelzések nem a legfrissebbek, kopottak és nem túl sűrűn találhatóak, térképet vigyünk magukkal. Az út legnagyobb részt napos, kevés árnyékos útszakasz.
1: A negyedik kirándulóhely, ami egyben az utolsó, az nem más, mint a Gánti Bauxit bánya. Gánt kicsit messzebb van, mint Pákhoz, de megéri elmenni odáig. Amit senki nem hagyhat ki, az a rekultivált bauxit bányák látványa. A színek olyan topzódását találja, ami igazán felejthetetlen élményé teszi a kirándulást. Az uralkodó szín mindig a téglavörös, de sziklákon, falakon, kőfolyásokon elképesztő lila, sárga, fehér és fekete kombinációkat láthatunk. A felszíni rétegeken vasas gömbszemcsékből álló úgynevezett vaskalapot figyelhetünk meg, ez hematitból áll. Ha a látvány kevés, gyűjthetünk igen jó állapotú, kb. 20 millió éves tengeri csigákat, és ha jó a szemünk, találhatunk gipszkristályokat is. A bánya területén lehet sétálni, esős időben nehezen járható. Belépődé nincs a bánya területére, csak a múzeumba, de ez utóbbit ki lehet hagyni. Az út mindkét oldalán érdemes körülnézi, és megmászni a marsbéli tájra hasonlító vörös-sárga dombokat. A bauxit bánya mellett található egy kis kiállítás is a bányászati eszközökről és technológiákról.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshy Zsófia és Kovács Réka. Madeline Miller, Achilleus dala. Az Achilleus dala már nagy hírnevet szerzett magának a buktok berkein belül, és emberek ezreit ríkatta meg, de már a leáldozóban van a csillaga. Amit sürgősen meg kell akadályoznunk, mivel mértán híres könyvről van szó.
1: A könyv Madeline Miller műve, aki már több mitológiai alaktörténetét újra dolgozta, nagy sikerrel. A regény Achilleus a nagyharcos és szerelmes Patroklosz történetét mutatja be, a gyerekkorukról egészen a trójai háborúig. Achilleus apjának palotájában ismerkednek meg, és miután Patroklosz a szán segédje lesz, elválaszthatatlanná válnak.
0: Ez nem lesz másként a könyv százas repit igénylő végénél sem. A sztori olyan élvezhető formában adja vissza a mitológiát, hogy még azoknak is visszahozza a kedvét, akiknek végig kellett rágniuk magukat az Odüsszeián, és ez egy életre traumatizálta őket.
1: Azoknak pedig, akik Percy Jackson sorozaton nőttek fel, ez méltó tovább lépés oda, amikor valami komolyabbat keresnek, de a görög mitológián belül, valamint azoknak is, akik szeretnének valamilyen oknál fogva jobban eligazodni a görög mitoszokban, ami valljuk be, elég nehéz.
2: Mi

0: this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
1: Táska Rádió.
4: Hey, this is Charlie.
5: Hi, this is Ricky Iglesias.
6: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Mennyit Bécs kültéri nappalia? Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Mennyit Bécs kültéri nappalia? Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Nyáron elindulnak a víziszállítmányozás Teslái.
1: Idén hamarosan elindulnak az emisszió nélküli teherhajók Antwerpen, Rotterdam és Amsterdam kikötői között, amik Hollandia és Belgium között szállítmányoznak majd. 5 darab egyenként 52 méter hosszú, 6,7 méter széles huszály lép majd szolgálatba, melyek mindegyike egy 15 órányi utazásra elegendő akkumulátorral lesz felszerelve. A hajókra 24 darab 6 méteres, maximum 425 tonnás konténer fél majd fel, a gyártó pedig kiemelte, hogy a dízeles hajókkal szemben mindenképpen előnyben lesznek helytekintetben, ezeken a hajókon ugyanis nem veszel helyet az eddig megszokott gépház. A cég vezérigazgatója azt is hozzátette, hogy a járművekre felférne majd még több rakomány is, de néhány országban ehhez túl alacsonyan vannak a hidak.
0: Ezeknek vélhetően érezhető hatása is lesz, az utakon ugyanis az előzetes becslések szerint nagyjából 23 ezerrel lesz kevesebb teherautó, ez a szám pedig még tovább csökkenhet majd akkor, ha a később forgalomba helyezendő nagyjából kétszer ilyen hosszú és tízszer ekkora befogadó képességgel rendelkező nagyobb hajók is járni fognak majd. A cég szerint egyébként csak ezekkel évente 18 ezer tonna széndioxid kibocsátást előzhetnénk meg.
1: A csatornák Teslainak is nevezett uszályt 6 méteres akkumulátorok hajtják majd, melyek feltöltéséért a környezetbarát Eneco felel majd. A legérdekesebb pedig az bennük, hogy elméletileg még legénység sem kell majd rájuk. Bár a működés első időszakában még emberekkel fognak közlekedni, amíg kiépül az új infrastruktúra a forgalmas belső vízi útvonalak mentén.
0: Az uszályokat a holland Portliner gyártja majd, akik azt állítják, évente akár 500 ilyen hajót is tudnának készíteni, az elektromos motorokat és akkumulátorokat pedig akár régebbi hajókba is be lehetne tenni, ezzel pedig lényegében forradalmasíthatnák a vízi szállítmányozást. A Eurostat legutóbbi mérése szerint az Európai Unióban a teherszállítás 74,9%-a zajlik a közutakon, 18,4% vasúton, és mindössze 6,7% a belső vízi utakon, ami még akkor sem túl sok, ha figyelembe vesszük, hogy egyébként növekedő tendenciáról beszélhetünk.
1: Maradjunk a technikai újdonságoknál, bemutatták a Blackbird utódját.
0: A Boeing múlt héten bemutatta egy kísérleti repülőgép modelljük első tervét, ami méltó utódja lehet a Lockheed Martin több mint 50 éves kémrepülőgépének, az SR-71-esnek. A koncepció szerint a végleges modell 5 Mach gyorsasággal, vagyis a hangsebesség 5-szörösével repülne. A Boeing a tervek szerint a turbinák és a kettős torlósugárhajtómű műszaki megoldásait ütvözni.
1: A hiperszónikus gép gyártásával nem csak a Boeing foglalkozik, hanem a Lockheed Martin is, akik a Blackbird néven elhíresült SR-71-et tervezték. A repülőgépipar szereplői egymás sarkát taposva igyekeznek előállni egy csapás mérésre és felderítésre is alkalmas, hiperszónikus sebességgel haladó repülőgéppel, ami komoly riválisa lehet a Blackbirdnek.
0: A most bemutatott modell még csak egy korai koncepció, a Boeing sem hagyta jóvá gyártását. A vállalat hiperszonikus részlegének vezető kutatója azt mondta, hogy ha elfogadják a terveket, a delta szárnyas gépből először egy F-16-os méretű, egyhajtóműves prototípus készül, ezen tesztelnék a rendszer működő képességét. Csak ezután készülhetne el a két hajtóműves, végleges modell, ami nagyjából ugyanakkora lenne, mint a 30 méter hosszú Blackbird.
1: A tesztrepülésen a hangsebesség 5-szörösét ért el a Boeing kísérleti repülőgépe, az X-51A Wave Rider. A Boeing a kutatás és fejlesztés során felhasználta az X-43-as és az X-51-es Wave Rider fejlesztése közben szerzett tapasztalatokat is. Az X-51 volt az a gép, ami 2013 májusában 5,1 Mach csúcssebességgel elérve megdöntötte a hiperszonikus repülés rekordját. 3,5 percen át repült, mielőtt kifogyott belőle az üzemanyag, és a csendes óceánba zuhant. 97.5

0: 95.5 Taskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Szép Laki Emma és Szül Barnabás. Most minden megtudhatsz Ryan Reynoldsról. A színész 1976. október 23-án született Vancouverben, négy fiú közül ő a legfiatalabb.
1: Reynolds ír és skot felmenőkkel rendelkezik, valamint a római katolikus egyházban nevelkedett. 13 éves kora óta foglalkozik színészettel. 1944-ben érettségizik a KSS-ben, ahova Joshua Jackson színésszel együtt járt. Számos televíziós sorozatban játszott kisebb szerepeket, de 19 éves korában felhagyott a színészkedéssel, hogy beiratkozzon egy kereskedelmi iskolába. Néhány hónappal később összefutott színésztársával, Chris William Martinnal, aki meggyőzte, hogy próbálja meg újra, és költözzön vele Los Angelesbe.
0: 1991-ben indult el a karrierje a kanadai gyártású Hillside című tini szappanoperában. 1993 és 94 között szintén kanadai The Odyssey című ifjúsági fantasy sorozatban tűnt fel visszatérő szereplőként. 1996-ban vendégszerepelt az X-akták harmadik évadjának 13. epizódjában. Ugyanebben az évben a címszereplő Melissa Joan Hart mellett színészkedett a Sabrina a Tini Boszorkány című tévéfilmben. A Végtelen Határok című filmben 1995 és 98 között két különböző szerepben is feltűnt. 1998-tól főszerepet vállalt a Két pasi meg egy csajszi című szituációs komédiában, mely 2001-ig futott.
1: 2002-ben főszerepben volt látható a Buli Szerviz és az Én meg a Tehén című vígjátékban, valamint a 2003-as az Apósok akcióban című komédiában, utóbbiban Michael Douglas és Albert Brooks oldalán. Felesége Blake Lively, szintén amerikai színész. Tőle három gyermeke született, Inez, Betty és James Reynolds. Y'all ready?

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garambölgyi Glória Bella és Szabó Evelin.
1: Ha szép, erős és egészséges hajad van, akkor a kinézeted is sokkal szebb tőle. Na de hogyha már sokat foglalkozol vele, tudd meg róla pár érdekességet.
0: Nyáron és alvás közben gyorsabban nő a haj. A nők haja lassabban nő, mint a férfiaké, mivel a nők ösztrogén szintje jóval magasabb. Ha a hajadat soha nem vágnád le, akkor átlagosan 107 cm hosszúra tudna nőni, mielőtt kihullna. A hajvágástól nem nő gyorsabban a hajad, legfeljebb hosszabbra tud nőni.
1: Naponta átlagosan 100 hajszálat veszítesz el. A férfiak 50%-a kopaszodik 50 év felett. A nők 40%-ánál is tapasztalható a menopauza után természetes genetikai hajvesztesség. Csak akkor észrevehető a kopaszodás, ha a fejbőr mintegy 50%-kal kevesebb hajszálat tartalmaz. Ekkor már túl késő hajnövekedés serkentő eljárásokra csak a hajbeültetés segíthet.
0: A szőkéknek van a legtöbb hajszáluk, körülbelül 140 ezer, a sötét hajúaknak 100 ezer, a vöröseknek pedig a legkevesebb, 80-90 ezer. A sötét haj azonban általában vastagabb szálú, ezért dúsabbnak hat.
1: A túlszoros szó fejfájást okozhat, ráadásul a hajgyökereket is terheli. Persze azért nem kell teljesen lemondanod erről a nagyszerű frizuráról, csak ne vidd túlzásba.
0: Ha az összes hajszáladat egymás mellé raknád, akkor egy 7 méter széles szőnyeget kapnál.
1: A haj rendkívül gyorsan nő, majdnem fél millimétert naponta. Ez kb. 1,5 cm jelent havonta.
0: Régi trükk, hogy 100 átvésülés után csillogó lesz a haj. Ez azért van, mert a kefék masszírozzák a fejbőrt, és a képződött fagyút egyenletesen eloszlatják a szálakon, így természetes fényében pompázik a haj.
1: A jó állapotban lévő haj nagyon erős, erősebb, mint az alumínium. Egy hajszál 100-150 g-ot bírál, az összes hajból font kötél ezek szerint akár 10 tonnát is elbír. Ez 7-10 autós súlya. A hajszál azonban 50-80 gram után már elválik a fejbőrtől.
0: Azt mondják, ha teliholdkor vágatod le a hajad, akkor kétszer gyorsabban nő. Nos, ezt tudományosan még nem igazolták, de kipróbálhatod. Nem veszítesz vele semmit.
1: A haj az egyik leggyorsabban növekvő emberi szövet. Közel 1 millió hajszál nő egy ember élet alatt, melynek hosszát összeadva 1000 kilométert kapunk. Hajunk 15-30 éves kor között növekszik a legnagyobb mértékben. 35-40 éves kor között a hajhagymák száma 20%-kal csökken.
0: És te hogyan ápolod a hajad? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97. Táskarádió.

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Az aloe verát a közvélemény szinte csodaszernek tartja, bár sokan kételkednek a csodaszer hatásaival kapcsolatban. Az aloe nemzetségbe több mint 300 faj sorolható. Ezek közül csupán 5 típus rendelkezik gyógyító hatással. Számos kozmetikai termék, vagy belsőleg alkalmazandó készítmény hatóanyagaként van megjelölve. Találkozhatunk vele krémek, kenőcsök, tabletták, kapszulák, folyadékok formájában, sőt, a növény darabkáit tartalmazó üdítőitalok is kaphatók. Bár Magyarországon nincs törzskönyvezve az aloe verából származó gyógyszer.
1: Korábban is ismeretes volt, hogy az aloe nemzetség legtöbb tagjának húsos, lédús leveiből nyerhető nát felgyorsítja a bőr sérüléseinek regenerációját. Különösen az égési sérülése gyógyulási idejét rövidít vele. Tehát elsősorban külsőleg alkalmazták. Már időszámításunk előtt a 15. századból a sumér agyaktáblákon is maradtak fent olyan írásos emlékek, melyek említik az aloe verát, mint gyógynövényt.
0: Az indiánok szent növénynek, a beduinok az élet elixírjének, az egyiptomiak az örök élet növényének tartották. A legenda szerint Kleopátra világhírű szépségének titka többek között az volt, hogy aloe verát használt a fiatalsága megőrzésére. Az egyiptomiak ezt használták a mumifikálás során a balzsamozás alapjaként.
1: Nagy Sándor és katonái sebei gyógyítására használták. Kolumbusz Kristóf szerint 4 növény van, ami az ember számára elengedhetetlen. A búza, ami táplál, a szőlő, ami megörvendeztet, az olíva, ami harmóniát szerez, és az aloe, ami egészségessé tesz.
0: A gyógyászatban kizárólag leveleit használják, egyes részeit más-más célra. A leveleket a növény 4-5 éves korától lehet használni, korábban akár mérgezőek is lehetnek. Ha a leveleket letörjük, újakat növeszt. A nedvének 99% a víz és csak 1% a hatóanyag, aminek fő összetevője az uronsav, ám mellette már 200-nál is több egyéb összetevőt sikerült azonosítani. Vitaminok, ásványi anyagok, aminosavak, szénhidrátok, szalicilsav.
1: Az aloe verának fertőtlenítő, baktérium, vírus és gombaölő erős gyulladást csökkentő hatást tulajdonítanak. Emellett antioxidánszer, a sejtek anyagcseréjének élénkítését, a bőr sejteinek megfiatalítását tisztító és méregtelenítő hatást is tulajdonítanak aloénak. Számos irodalmi utalás található az immunrendszert erősítő fájdalmat csillapító hatására.
0: Az eddigiek alapján az alábbi állapotokban lehet jó hatású. Allergiás folyamatok, egyes bőrbetegségek, csípések, ízületi és reumás panaszok, cukorbetegség, gyomorfekély, székrekedés, vastagbél gyulladása, különböző szembetegségek, az immunrendszer kóros állapota, következtében kialakuló folyamatok és a többi. Kis túlzással az aloé szinte minden betegségre javalható, ami mind a gyógyszerészet, mind az orvostudomány berkeiben élénk viták tárgyát képezi. A kétkedés nem egyszerűen a megfelelően levezetett és korrekt statisztikai módszerekkel alátámasztott klinikai vizsgálatok hiányának tudható be.
1: Ehhez járul hozzá a mindenre jó propaganda ellentétes hatása, mely a már túl szép, hogy igaz legyen érzést közvetíti. Az aloé minden esetre megér egy próbát. Nem egy olyan családorvossal találkozni, aki ha tehetné, szinte csak az aloét rendeli betegeinek.
2: 97.5 All the time. Táskorá.

0: Te is beleférsz a mikrofonnál Csóka Mira és Nagy Noémi. Szerinted melyik állat a leggyorsabb a szárazföldön? Milyen szerencse, hogy a gepárdok nem városokban laknak. Ugyanis ha városokban laknának, akkor ingük gatyájuk rámenne a sok gyors hajtásért kapott büntetésre. Egy valamire való gepárd sebessége ugyanis 100-120 km/h, ami jócskán meghaladja a városi autók 50-60 km/h megengedett sebességét.
1: Talán ez is közrejátszik abban, hogy ezek a karcsú állatok inkább Afrika szavannáit lakják. Előfordulhatnak a Szaharától délre eső területeken, Kelet-Afrikában, de legnagyobb számban Dél-Afrika füves területein lesnek a prédára. Kevesen tudják, de a gepárdok Ázsiában is élnek, a mai Irán területén. Korábban azonban jóval nagyobb területen szaladgáltak. Még Indiában is hétköznapi vadállat volt pár ezer évvel ezelőtt.
0: A világ leggyorsabb szárazföldi állata nem kedvelésből vált futóbolondá. Kedvenc zsákmányállata ugyanis a Thomson gazella, amely legalább olyan jó futó, mint a gepárd. Így aztán állandóak a gepárd-gazella versenyek, amelyet hol az egyik, hol a másik fél nyer meg. Mivel a második helyjel senki sem elégedett, a résztvevők mindent bevetnek.
1: A gazellák nagy csoportokban élnek, rendkívül éberek, hallásuk, szaglásuk is nagyon jó. Ha meglátnak valami pöttyöset a fülben, aminek füle van, már izgul is az egész csorda. A gepárd fegyvertára sem lebecslendő. Már ránézésre is kitűnik, az egész állat gyors futásra van berendezkedve. Testalkata karcsú, lábai pedig különösen hosszúak a testéhez képest. A macska félék között a leghosszabb lába a gepárnak van. Szintén különlegesség, hogy a gepárd karmai nem visszaúszhatóak. Betonon tehát úgy csattognának, mint egy tacskó.
0: Szintén nem dekoráció, hosszú farkuk sem, amelyet futás közben ellenkormányzásra használ. Fontos még, hogy orruk rövid, így gyorsabban és több levegőt tudnak belélegezni futás közben, ez pedig több erőt ad. Apróságnak tűnhet, de ne felejtsük el, a gepárd nem az akciós pultra kirakott macska konzervekre vadászik, hanem villámgyors gazellákra, ahol néha centimétereken múlhat egy vadászat sikere.
1: 100 km/h sebességre a gepárd alig 3 másodperc alatt képes felgyorsulni, viszont teljes sebességgel csak 500 méter képes futni. Éppen ezért a gepárd magas fűben a zsákmányhoz próbál minél közelebb kerülni, és csak később támadásból. Ha az első hajrában nem sikerül elkapnia az áldozatot, nem is folytatja tovább a versenyt, hiszen egy ilyen támadás iszonyatosan kifárasztja, hosszú távon nem lenne esélye. Ha többet szeretnél megtudni, keresgélj a könyvtárakban, vagy akár az interneten.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Molnár Simonetta, Kisorsolya és Gulyás Evelin. Az állatok sok szempontból figyelemre méltóak, és sokkal intelligensebbek és gondoskodóbbak, mint ahogy azt gondoljuk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a következő történetek arról, amikor egy állat megmentette egy ember életét.
1: Diane Boucher és családja a macskájuknak köszönhetik életüket. Oreo, a család cicája egyik hajnalban hangos nyávogásával ébresztette fel Diane-t, aki emiatt észrevette a házban keletkezett tűzvészt. A nő felébresztette a család többi tagját, és kimenekültek az égőházból.
2: Olaszországban David Sassi, egy 14 éves fiú Flippónak, a delfinnek lehet hálás életéért. Az úszni nem tudó David egyik nap kiesett apja hajójából, és elmerült. Flippo az utolsó percekben talált rá a fuldokló fiúra. David elmondása szerint Flippo az orrával nyomta fel a víz tetejéig, ahol újra levegőt vehetett.
0: Alice éppen kisfiával sétált hazafelé, amikor egy férfi támadt rájuk. A nő sikoltozására egy pitbull kutya figyelt fel. A kutya a férfire támadt, és addig küzdött vele, amíg Alice és gyermeke elmenekülhettek.
1: 1996-ban a Brookfieldi állatkertben egy 3 éves kisfiú esett a gorillák ketrecébe. Binti Hua, a nőstény gorilla azonnal a kisfiú védelmére kelt, és a gondozók érkezéséig óvta a gyermeket a többi gorillától.
2: De nem csak a nőstények óvják a bajba jutott gyerekeket. A Jersey Zoo-ban szintén a gorillák közé esett be egy 5 éves fiú. Jumbo, a hatalmas hím védelme alá vette a fiút, és egyik fajtársát se engedte hozzá közel.
0: A Binti Huáról készült videót megnézheted a táskarádió.com-on.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
4: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien és Vas Eszter. Elhoztunk neked olyan filmeket, amiken biztos kisírod a szemed.
1: A filmtörténet rengeteg emlékezetes filmmel ajándékozott meg minket, amelyek között könyvfakasztó alkotások is bőven szerepelnek. A síres generáló kedvencek közül válogattunk össze néhány kiemelkedőt.
0: Az első a Szerelmünk lapjai. A Szerelmünk lapjai, vagyis a The Notebook címet viselő alkotás szerintünk minden idők egyik leginkább szívszorongató műve. Talán kicsit klisének tűnik a választás, de a könyvfakasztó jelleghez kétség sem fér. A történet sokadszori alkalommal is megrázó, és a főszereplő páros fiatalkori és pláne az időskori szerelme minimum szívbe markoló. Noah és Ellie élményekkel teli élete, az Alzheimer-kor pusztító hatása és az örök szerelem mindent átívelő szépségét elevenítik meg, és előttünk képkockáról képkockára igazából azt látod, hogy abban a korban milyen nehéz volt két társadalmi réteg között szerelmet létesíteni.
1: Második filmünk a Forrest Gump. Akadnak, akiknek már az első jelenetnél peregni kezdenek a könnyeik, tudván, hogy az értelmi fogyatékos Forrest találkozása fiával milyen érzelemgeneráló pillanatokat tartogat. Hiába színesíti meglepően sok siker a déli államokbeli fiú életét, hiába szerzi meg élete szerelmét Jennyt, a happy endben a szerelmi történetben elmarad. Fia édesanyja, azaz Jenny halálánál is könyvfakasztóbb az, ahogyan a Tom Hanks által megalakított szereplő felnő az apai szerephez.
0: Harmadik filmünk a Titanic. A Titanic elsüllyedése annak idején milliókat rázott meg világszerte, de ugyanilyen hatással volt a nézőkre a 11 Oscar díjat bezsebelő 1997-es romantikus filmdráma is. Kate Winslet és Leonardo DiCaprio nagyot alakítanak a filmben. Sokadszorra is libabőrösen, potyogó könnyekkel néztük végig a James Cameron rendezte alkotást. A látványos, könyvfakasztó zenével megtámasztott, valamint a Rose és Jack szerelmét és a tragédiát egyaránt megörökítő alkotást végig kíséri a drámán. Feszültség és felfokozott érzelmekre, a kísért szemeinkre érdemes egy zacskó papírzsebkendővel készülnünk.
1: Negyedik sírós filmünk az Acélmagnóliák. Az angol nyelvterületen Steel Magnolias néven ismert alkotás az egyik legszebb pont Julia Roberts filmes repertoárjában. A képkockák során azonban mégsem a cukorbeteg Shelby szerepében megjelenő Robertsen sírdogálunk a legtöbbet, hanem az anyját alakító Sally Fieldsen és az általa megjelenített szerepem. Az anyák örökérvényű szeretetét idézi meg mese szépen, és emlékezetes módon. Legalább egyszer érdemes megnézni, ha még nem láttad.
0: És az utolsó filmünk A csillagainkban a hiba. Egy 2014-es film, ami jelenlegi listánkon a legfiatalabb. Rengeteg könyvfakasztó pillanatot ígér ez a film is. Fájdalmasan őszinte történet két kamaszról. Hazel és Gus sok mindenben hasonlítanak egymásra, miközben ennél is többen különböznek a kortársaiktól. A két fiatal a súlyos rákbetegeket önsegítő csoportjában talál egymásra, és ez megpecsételi életük hátralévő napjait. Az egymás iránt érzett szerelmük egészen új. Különös utakra sodorja őket, miközben bennünket a szívpacsoló jelenetek újabb és újabb könyvzáporra kényszerítenek. Vivi, szerinted melyik a legsírósabb ezek közül?
1: Szerintem A csillagaikban a hiba, amit ugyan nem láttam, de elolvastam, és nagyon síratos.
0: Én még nem mertem megnézni, mert mindenki azt mondja, hogy a könyv után nem jó a film. De egyébként nekem ezek közül a Szerelmünk lapjai. Én azt tényleg akárhányszor megnézem, mindig bőgök a végén.
1: Jó sírást a filmekhez!
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra.
1: Tennél az állatokért, de nincs ötleted? Hogyan? Most kiderül. Mostanság egyre többször hallunk állatokról, akik utcára kerültek. Olyan hűséges teremtésekről, akik nem érdemelték ki sorsukat. Ott vannak a menhelyek, melyeknek falai közt ártatlan, idővel halálra ítélt négy lábúak várják, hogy valaki elvigye őket onnan. Olykor az álmok valóra válnak, azonban Magyarország 3200 településén évente több 10 000 állatot altatnak el. Azonban a felelőtlen állattartó lakosság sokkal több állatot tenyészt és szaporít, mint amennyi felelős gazdi van. Azonban van megoldás, és nem is csak egy. Azt hiheted, hogy ilyen fiatalon nem tudsz tenni a változásért, pedig ez nem így van. Itt a legkisebb is számít, és ha valóban szívből jön a segítség, akkor adsz a legtöbbet. Ahhoz, hogy lépéseket tegyél, nem kell neked menhelyet építeni. Tovább megyek, milliárdok sem kellenek. Mint ahogy már említettem, a legkisebb is számít.
0: Számtalan lehetőség van segítségnyújtásra. Véleményem szerint azonban az önkénteskedés a legkifejezőbb. Ami engem illet, én a székesfehérvári Heroszban tevékenykedem. Az ott töltött idő mindig felejthetetlen pillanatokat okoz számomra. Azonban, hogy még szavahihetőbb legyek, más lelkes diákot is megkérdeztem. Szeretem ezt a helyet, mert itt önmagam lehetek és segíthetek a gazdátlan állatokon, azonban egyetértetünk azzal is, hogy egy állatmenhelyen dolgozni nem könnyű, és nagy felelősséggel is jár. Fejtette ki véleményét egy az állatmenhelyen önkénteskedő diák. Tehát, ha eddig kérdéses volt, hogy hol töltsd el az 50 órás közösségi szolgálatot, amit élveznél is természetesen, akkor most garantáltan megvan a megoldás. Ez egy igen nemes cselekedet, és az ott töltött órákkal rengeteg élménnyel is gazdagodhatsz. Tervezd meg!
1: Tegyél a jóért!
0: Tegyél az állatokért!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Most a motorkerékpárokról fogunk beszélni. Az első motorkerékpárt két német férfi tervezte és építette 1885-ben. Ez volt az első belső égésű motorral hajtott jármű az egész világon. Találmányukat Reitwagennek nevezték el, ami németül annyit jelent, hogy lovagolni. Hiába készült el az első motorkerékpár 1885-ben, az első megvásárolható motor 1894-ben került a piacra. Kezdetben a gyártók belső égésű motort akartak beleépíteni a kerékpárokba. Amikor ezek a tervek túlnőttek a kerékpáros kereteken, akkor egyre többen kezdtek el beszállni a gyártásukba.
1: Az első világháború előtt az Indián volt a legnagyobb motorkerékpárgyártó. Versenyeztek is a motorkerékpárokkal, egy alkalommal 90 km/h sebességrekordot döntöttek 1903-ban. A cég később becsődült.
0: 1920-tól a Harley Davidson Motor Company vette át a vezetést a motorkerékpárok eladásában. A márka híres lett a limitált modelljeiről és nagy teljesítményű motorjairól. A járművek lelke egy mindössze 2-3 lóerős teljesítményű motor volt. Ezért, hogy a motor elinduljon, be kellett pedálozni, a hátsó kereket pedig szíjátétellel hajtották. Egy 1904 elejéről származó gépezet ma is látható az egykori központjában a cégnek. Az első járművek eladására a Davidson család 13 négyzetméteres fészerében került sor.
1: Napjaink egyik legismertebb és legnépszerűbb motorjai közé tartozik a Honda, mely létezésétől fogva magas színvonalat képvisel. Az elmúlt 50 év során ezt olyan érdekkel bővítette, mint a társadalmi felelősségtudat és a környezetvédelem. A Honda évente 8 millió motorkerékpárt ad el. De nem csak motorokat gyárt, hanem apró munkagépektől egészen a turbócsavaros hajtóművig, amiket repülőgépeken használnak.
0: Egy másik igen ismert márka a Yamaha, mely hangszerek, elektronikai cikkek és nem utolsó sorban motorkerékpárok gyártásával szerzi jövedelme nagy részét. Kezdetben csak hangszereket gyártottak. Erre utal a logóban a három egymást keresztező hangvilla is. Az első motort a második világháború után gyártották. Az első eladásra szánt motor 125 köbcentiméter volt és német mintára készült. Ezt a második világháború után kezdték el gyártani, és azóta is igencsak jövedelmező cég.
1: A legtöbb embernek, ha azt mondják, hogy KTM, a crossmotorok jutnak eszébe, hiszen erről lett híres ez a márka. De azt már kevesen tudják, hogy kísérleteztek quad és sportautó gyártásával is. 1994-ben a cég tönkrement, mivel nem volt jövedelmező a kerékpár és a hűtőgyártás. Az új tulajdonos viszont belekezdett a motorkerékpár gyártásba, ami jövedelmezőnek bizonyult.
0: Ricsi, te ugye nagyon hálás lehetsz ennek a találmánynak, mivel szoktál motorozni. Mikor kezdted el?
1: Hát én először, amikor elkezdtem motorozni, 13 éves voltam, és emlékszem, hogy nem volt még meg a jogsim. Szóval csak lezárt úton voltunk, és barátom odaadta, mert neki már meg volt a jogsia, és én nagyon örültem igazából neki, hogy ez így tök jó meg minden, és nagyon is érdekelt. Szóval amint lehetett, 14 éves koromban már el is mentem, és le is raktam a jogsit. Szóval én 14 éves korom óta motorozok úgy igazán.
0: És mi indított el a motorozás felé, amikor kipróbáltad esetleg, akkor indított el benned valamilyen érzést, ami nagyon megfogott?
1: Hát őszintén igazából engem már régebb óta is érdekeltek a motorok, csak addig ugye nem volt lehetőségem kipróbálni. Mondjuk apukám motorozott régebben, szóval ő vitt egyszer-kétszer, és nagyon nagy élményt adott már kiskoromban is ilyen 4-5 évesen, és szerintem nekem azóta van ez az imádatom a motorok iránt.
0: Mi az, amit a legjobban szeretsz motorozás közben?
1: Hát, igazából ez egy veszélyes dolog, de amúgy én zenét szerettem hallgatni közben, és igazából így a legjobban azt szerettem, amikor elmentünk túrázni barátaimmal, és minél többet mentünk egy nap. Ez igazából nyáron volt a legjellemzőbb, mert akkor mindenki ráért, és akkor mondtuk, hogy ez a srácok, akkor menjünk, ráérünk, és körbe mentünk a Balatonon mindenhol, szóval ja, hát majdnem felfedeztük így Magyarországot egy nyár alatt.
0: És akkor van is saját motorod?
1: Hát jelenleg van igazából. Sportmotorral kezdtem, de szupermotóhoz jutottam el, és most jelenleg szupermotón van.
0: Ha valaki motorozni szeretne, mit üzennél neki?
1: Hát gyerekek, nagyon figyeljetek a biztonságotokra, szóval bukósisak mindig kötelező. Én ajánlanék hozzá egy csizmát is, egy cross csizmát mondjuk, hogyha olyan motorod van, de amúgy is tökéletes rá. És nyilván protektort, és igazából motoros nadrágot ajánlanék, hogyha valaki nem szereti igazából ezeket a nagyon bőrnadrág ilyenek, akkor szerintem egy sima motoros farmerről is már meg lehet úszni jó nagyobb baleseteket, szóval én mindenképpen ajánlanám a védőfelszereléseket, saját káron tanulva.

0: 97.5-ön Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoritán városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a